0: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is David Leonard, and this is the story behind my song, Keep the Light On. I heard a sermon recently where the pastor was speaking on light and dark.
2: Nemrég hallottam egy prédikációt, ahol a lelkész a világosságról és a sötétségről beszélt. Számtalan tanítást hallottam már milliószor, de aznap olyat mondott, amit még sosem hallottam. Azt mondta, hogy a sötétség csak olyan sebességgel tud mozogni, amennyit a fény enged neki, és hogy a sötétségnek ezúttal aludnia kell. Új célommá vált, hogy a saját életem fényét keressem. Remélem, te is megtalálod a fényt, ami a saját életedben van, amit én már rég megtaláltam, ami most is körülvesz engem. Nemrég jöttem rá, hogy a fény mindig körülöttem van. Nem mindig járok a jó úton, de a fény mindig velem van. Imádkozom ma, hogy te is láthasd. Remélhetőleg téged is hamarosan körbevesz a saját életed fénye.
1: I pray today you can see the light that is constantly around you and the light that's in your own life.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Cody Tao with my debut song, Finale. If you're like me, you've experienced different
2: olyan,
1: things come to an end.
2: Megtapasztalhattad, hogy különböző dolgok véget érnek a mindennapi életben, hogy aztán újak jöjjenek helyettük. Márta is így kezdett egy új életszakaszt, hogy ennek az új kezdetnek a vége az evangéliummal való találkozás legyen, és egy teljesen új élet Krisztusba vetett hittel. Egy olyan korszak ez az életünkben, amikor felismerjük, hogy szükségünk van a megújult szívünkre és Jézus tanításaira. Nap mint nap elmerülhetünk a szavaiban, és felkészületünk második, azaz végső eljövetelére, ahol majd minden hazugság és minden kétségünk megszűnik Jézusban, és nyilvánvalóvá válik, hogy ő örökké király lesz. Szóval induljunk el az úton, már látjuk a fényt. Az a küldetésem, hogy őszintén kapcsolatba kerüljek veled, és Isten szavát tanítsam a zenémmel neked. Szóval csatlakozz hozzám ezen az úton.

Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción kell.

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jó voltából.
1: A kételkedés szó azt jelenti, hogy út nélkül való, de mi soha nem vagyunk út nélkül, mert Jézus az út. Hogy források nélkül való, hogy szégyenben lévő, kétségekben, megzavarodva, veszteségben, hogy két út előtt álló, és nem tudni, hogy melyiket válasszuk. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, és engedni neki, hogy vezessen minket, majd maga biztosan előre kell mennünk, és tennünk kell, amiről hisszük, hogy ő kéri tőlünk. A Jakab 1:5-8 terjedő versek tanítanak néhány igen jó dolgot a kételkedésről. Nézzük meg ezt. Jakab 1:5-8. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki nem csak azoknak ad, akik jók voltak, hanem aki készségesen és szemre hányás nélkül ad mindenkinek, és most figyeljetek, mert ez fontos, anélkül, hogy neheztelne ránk, vagy hibáztatna minket. És ha megnézzük a Jakab 1-et az első verstől, ott láthatjuk, hogy ő a próbák idejéről beszél, ami a szellemi növekedésnek az ideje is. Szóval akár azt is mondhatnám, hogy még ha nagy bajba kerültünk is, de kérjük Istent, hogy segítsen nekünk, és még akkor is, ha a probléma az én hibámból van, ha a mi tudatlanságunkkal nyitottunk ajtót, de kérem Isten bocsánatát, akkor ő meg fogja bocsájtani a bűnömet, és nem fog hibát keresni bennem, nem fog szemrehányást tenni nekem, hanem segíteni fog nekem és neked is. Nos, ez aztán jó hír. Hát nem nagyszerű hír tudni azt, hogy nem kell mindig jónak lenned ahhoz, hogy Isten segítsen neked? Vetítsük ki újra. És meg is kapja. Következő vers. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, vagy bizonytalankodva. Itt most meg is állok egy percre, és szeretnélek bátorítani, hogy higgyétek el, nem számít, milyen rosszak voltatok, Isten segíteni akar nektek. És abban a pillanatban, hogy megkéred őt, hogy bocsásson meg onnantól, az egy elintézett dolog. Sőt, ha őszintén megtérsz a bűnödből, akkor egy pillanatra sem kell bűntudatot érezned. Ó, Joyce, ez nem lehet ennyire szép. Ó, dehogy nem. Isten nagyon jó. Ó, igen. Isten nagyon jó. Szerintem ő sokkal jobb, mint amilyennek mi gondoljuk. Ó, igen. Gondoljátok át ezt. Sőt, elmondok nektek valamit, amire 3 hete jöttem rá, és ami szinte túl sok ahhoz, hogy befogadjam. Tudjátok, hogy Isten kapcsolatra teremtett minket? És ahhoz, hogy kapcsolatban légy valakivel, ahhoz meg kell tenned valamit, még ha elsőre nem is ismered ezt fel, de szinte előre el kell döntened, hogy bármit is tesz a kapcsolatotok során, ami idegesít téged, megbánt téged, irritál téged, vagy fájdalmat okoz neked, azt meg kell bocsájtani neki. Különben, ha ezt nem teszed meg, akkor véget ér a kapcsolat. Dévvel való kapcsolatom okán gondolkoztam ezen. Tudjátok, már 45 éve házasok vagyunk, és nagyon sokszor meg kellett bocsájtanunk egymásnak, talán több ezer alkalommal. Régen nagyon nehéz volt ez, de most már könnyű. Úgy vagyok vele, hogy többé nem pazarolom az energiámat veszekedésre. Megbocsájtok neked, mehetsz a dolgodra. Nincs többé energiám az ilyesmire. De most tényleg, ha továbbra is Dév felesége szándékozom maradni, és ez így van, akkor valójában már eldöntöttem, hogy akármit is csinál, én megbocsájtok majd neki. Hányan értitek, miről beszélek? Oké. Hányatoknak vannak gyerekei? Nos, van itt bárki ebben a teremben, aki arra számít, hogy a gyereke soha többé nem fogja őt megbántani, vagy nem fog csalódást okozni? Nem, ennél okosabbak vagyunk. Én úgy hiszem, hogy ti már eldöntöttétek, hogy kitartotok a gyerek mellett. Olyan könnyű megbocsájtani azoknak, akiket szeretsz. Szóval végig gondoltam ezt, és tudjátok mit? A Biblia azt mondja, hogy Isten már az elejétől a végéig ismeri az életünket. hogy ő már minden egyes szóról tud, amit mi még ki sem mondtunk. Tehát bármit is fogunk elrontani az életünkben, és sok ilyen lesz, ő már ismeri ezeket. És ahhoz, hogy kapcsolatban maradjon velünk, ő már előre eldöntötte, hogy megbocsájt nekünk. Nekünk csak kérnünk kell ezt, majd el kell fogadnunk. Szerintem ez olyan elképesztően nagyszerű, hogy az ember alig tudja elfogadni. Kérjetek és vegyétek el, hogy az örömötök teljes legyen, ne pedig kérjetek és kételkedjetek, kérjetek és kételkedjetek. Csak kérjetek és vegyétek el. Bármit is fogunk elrontani az életben, Isten arra már 2000 éve biztosította számunkra a megbocsájtást, amikor Jézus meghalt a kereszten. Isten már megvásárolta mindazt a megbocsájtást, amire a Föld összes lakosának szüksége lehet. Nekünk csak annyit kell tennünk, hogy beismerjük a bűnünket, megvalljuk azt, és hajlandóak vagyunk elfordulni tőle, és akkor a Biblia szerint ő megbocsájtja a bűnünket, és elveszi a bűntudatot. Nekem sok időbe telt, de végül elkaptam a gonoszt. És most már tudom, hogy ha megbántam a dolgot, és még mindig megpróbál bűntudatot ébreszteni bennem, akkor az egy hamis bűntudat, és én nem veszem azt magamra. Mert hazugság, hamis dolog, mert a bűneimet már olyan messzire vetett el Isten, amilyen messze a kelet van a nyugattól, és nem emlékezik meg róla, mert olyan messzire eltávolította azt, akkor hogy érezhetnék bűntudatot valami olyasmi miatt, ami már nem is létezik? Wow! Wow, wow, wow, wow! Te jó ég! Túl szép, hogy igaz legyen. A Message Biblia fordítás azt mondja a Jakab 1-ben, bátran kérj Istentől, hittel, minden kételkedés nélkül. Azok az emberek, akik aggodva imádkoznak, olyanok, mint a szél.

Az egy másik dolog, ha minden nap egy laza hozzáállással kelsz fel, és bűnöket követsz el, és még csak nem is érdekel. Én olyan emberekhez beszélek, akik teljes szívükből keresik Istent, és szeretik őt, és akik a helyes dolgokat akarják tenni, de közben hibákat követnek el. Tudjátok, Isten a szívek Istene. Ő látja a szívünket. Hogyan mondhatnánk különben, hogy Dávid Isten szíve szerint való ember volt? Amikor Dávid gyilkosságot követett el, és házasságtörést, hazudott, és mindenféle problémát okozott, és biztos, hogy megbántotta Istent. De a Biblia mégis azt mondja, jóval azután, hogy Dávid már elkövette a bűneit, hogy Dávid egy szívem szerint való férfi. Miért? Mert Dávid tényleg szerette Istent. Egyszerűen csak bekattant egy időre. Előfordult már veled, hogy miközben szeretted Istent, mégis komolyan bekattantál egy időre. Amen. Szeretnék elmondani nektek valamit, ami a Bibliában van. A tolvaj azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson, de Jézus azt mondta, most figyeljetek, én azért jöttem, hogy életük legyen, és élvezzék azt, és hogy bőséges legyen az életük egészen túlcsorduló. De nem tudjuk élvezni az életünket kételkedések, félelmek és aggódások közepette, meg még egyéb kilódásokban sértetten és bűntudattól szenvedve. Csak úgy tudjuk élvezni az életünket, ha megtanuljuk elhinni az igét, ha bátran élünk, és azt mondjuk, ezek az ígéretek nekem szólnak, nem csak úgy mindenkinek, hanem személyesen nekem. Az Efézus 3.20 azt mondja, hogy Isten pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben és hatalmasabban, mint ahogy mi kérjük vagy elgondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint. Nézzük meg az Efézus 3.12-t. A benne való hitünk miatt, ezt ne felejtsétek el, bátorságunk, magabiztosságunk és szabad útunk van bizodalommal, vagyis szabadon megközelíthetjük Istent félelmek nélkül. Olvassuk újra. A benne való hitünk miatt. Hogyan működik ez? Hitáltal, nem a saját tökéletességünk vagy a jó cselekedeteink miatt, amikor tudod, hogy milyen csirkefogó vagy, akkor hogyan máshogy jöhetnél Istenhez, mint hitáltal? Mert a benne való hitünk miatt merünk kérni. Merünk. Hisszük, hogy ha belelépünk a Vörös-tengerbe, akkor az ketté válik. Elhisszük, hogy Isten igéje igaz, és bevállaljuk, hogy úgy is cselekszünk, mintha elhinnénk azt. Merjük bátorsággal és magabiztosan megközelíteni őt, anélkül, hogy visszafognánk magunkat. Szabadon és félelmek nélkül. Amikor megközelítjük Istent, még azon sem kell gondolkoznunk, hogy vajon mérges-e ránk. Mindig megítéled magadat? Te vagy a saját bírád? Esküdszéked és ügyészed? És az ítélet mindig ugyanaz, bűnös? Bűnös. Minden mozdulatodat megítéled? Nem kellett volna ezt tennem? Nem kellett volna azt mondanom? Jobban kellett volna viselkednem? Nem kellett volna megvennem azt? Nem kellett volna oda mennem? Nem kellett volna megennem azt? Nem imádkoztam elég hosszan, nem a megfelelő fejezetet olvastam el a Bibliában, ma nem vallottam meg az igét, nem öleltem meg a gyerekeimet, túl sokat költöttem a boltban, túl sokat beszélek. Csendesebbnek kéne lennem, jobb anyának kéne lennem, jobb apának, jobb nagymamának, jobb feleségnek kéne lennem. Bingo, igazad van!
Pont ez a lényeg. Olvasok egy könyvet, amit egy férfi írt, és elmeséli, hogy miután egyik este prédikált, egy másik férfi odament hozzá azzal, hogy az üzeneted nagyon sértő volt számomra, mert tele vagy

0: büszkeséggel, és a férfi azt felelte, bingo, igazad van. Aztán így folytatta, de már sokkal jobb vagyok, mint évekkel ezelőtt, akkor kellett volna látnod. De látjátok, ez az evangélium jó híre, hogy mindannyian sok hibát követünk el állandóan, de ez nem számít. Nem úgy kelek fel reggelente, hogy gyenge akarok lenni aznap. De mindannyiunknak vannak gyengeségei. Egyszerűen csak vannak. És ha nem lennének, akkor Jézusnak nem kellett volna keresztül mennie mindazokon, amiket keresztül ment. Hallottok engem? És ha szeretnétek a törvény alatt élni, akkor szívetek joga. De én egyáltalán nem ajánlom. Nem lehet úgy élni, mint ahogy a galaták próbálkoztak. Két szövetség szerint. A Biblia azt mondja a Galata 4-ben, hogy a két szövetséget két gyermek jelképezi, akik Ábrahám és Sára gyerekei voltak. Az egyik a test cselekedetei szerint született, és a szolgaságot és a megkötözöttséget jelképezte. A másik csodálatos módon az ígéret szerint született, és az ő neve nevetést jelentett. Ha szeretnéd élvezni az életedet, akkor engedd, hogy Isten Isten legyen. Ez pedig azt jelenti, hogy hinned kell az igében. Kelj fel reggelente, és tedd meg a tőled telhető legjobbat. Tudd, hogy Isten látja és érti a szívedet, és ha szereted őt, csak szeresd Istent. És engedd, hogy ő szeressen téged. Hadd szóljon az egész a kapcsolatról, és ne a tökéletességedről. Ne találj minden nap 20 új indokot arra, hogy mérges légy önmagadra. Legyünk olyanok, mint János apostol, aki azt mondta, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeretett. Hát nem csodálatos ez? A János evangéliumában van ez, amit János írt. Önmagáról beszélt ekkor, amikor háromszor is azt írta, én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret. Dávid meg azt mondta, én Isten felkentje vagyok. Nos, a legtöbben nem gondolnánk, hogy ilyet állíthatunk.
1: Mit képzelsz? Ki vagy te? Isten felkentje? Wow.
0: Többé ne próbáld lenyűgözni magad a tökéletességeddel. Na gyerünk, ezt valakinek le kell írnia. Azt akartam mondani, hogy többé ne próbálj lenyűgözni másokat, de valójában önmagunkat próbáljuk lenyűgözni. Többé ne akard lenyűgözni magad a tökéletességeddel, és csak mondd azt, Istenem, akkora káosz vagyok, hogy nem tudom, hogyan tudnál bármit is tenni értem, de te azt mondtad, hogy megtennéd ezt, úgyhogy én elfogadom. Én elfogadom ezt. Tudom, hogy nem tartok ott, ahol tartanom kellene, de hála Istennek nem is ott tartok, ahol régen. Jól vagyok, és jó úton járok. Amen. Nem vagyok ez, nem vagyok az, nem vagyok, nem vagyok, nem vagyok. Igen, mindannyiunknak változni kell. Ehhez nem fér kétség. De te nem tudod megváltoztatni önmagadat. És ha nem hiszel nekem, akkor csak próbálkozz tovább. Szállj még rá erre 3, 4, 5, 6, esetleg 10 évet. És amikor teljesen és totálisan kimerültél a saját erőfeszítéseidtől, akkor olvasd el újra a Galata 3.1-től 3-at, és akkor talán majd hiszel nekem. Nézzük meg! Galata 3.1-től 3-ig. Ó, ti szegény, buta, szeleburdi, meggondolatlan és esztelen Kentuckyak! Tudom, hogy nem mindenki Kentuckyból való, aki a tévében néz minket, de ez a ti országotokra is vonatkozik. Ki igézett meg titeket, akiknek szeme előtt olyan szemléletesen írtuk le Jézus Krisztust, a Messiást, mintha közöttetek feszítették volna meg. Csak azt szeretném megtudni tőletek. A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Szent Lelket, vagy az ige örömhírének megvallásából származó hit alapján? Figyeljetek! A törvény cselekvése alapján kaptátok-e a lelket, a ti saját tökéletességetek alapján történt ez, vagy egyszerűen csak az örömhírben való hit által? Hogyan fogadtátok el Krisztust? A saját magatok végére értetek, és azt mondtátok, én vagyok a legbénább ember, aki létezett, teljes káosz az életem, és semmit sem tehetek, hogy megjavítsam azt. Istenem, rád bízom magamat. Kérlek, bocsáss meg, és fogadj el úgy, ahogy vagyok. És ez volt az életének a legboldogabb napja. Most nézzük meg a harmadik verset. Ennyire esztelenek és buták vagytok? Amit a Szentlélekkel kezdtetek el, az új szellemi életeteket, azt most testben akarjátok befejezni, és így akarjátok elérni a tökéletességeteket? Nem tudjátok megváltoztatni magatokat. Nos, akkor mit tegyek, Joyce? Ha tudom, hogy van egy terület az életemben, aminek változnia kell, megmondom én, hogy mit tegyél. Egyetértésben vagy Istennel, mert nem is tudnád, hogy valami gond van veled, ha a Szent Szellem nem győzne meg erről. És amikor meggyőz téged, akkor nem kéne, hogy vádlást érez. A meggyőzésnek az a célja, hogy kiemeljen téged a problémádból, nem pedig az, hogy beledöngöljön. Amen. Sőt, amikor Isten meggyőz minket, akkor a Jelenések 3.19 szerint lelkesnek kéne lennünk emiatt, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja. Tehát légy lelkes és buzgó, amikor Isten rámutat egy hibádra. Valójában ezt mondja. Miért dorgál meg téged? Nem azért, hogy rosszul érezd magad, hanem hogy győztes légy. Tehát az első dolog az, hogy hálával fogadod azt a dorgálást. Igen, Istenem, igazad van. Bingo. Az vagyok, akinek mondasz, tele vagyok büszkeséggel és zűrzavarral. Bármit is mond neked. Lusta vagy, nehéz veled kijönni. Állandóan panaszkodsz, minden túl könnyen feladsz. Akármit is mond, mondd azt. Egyetértek, Istenem, pontosan ez vagyok, és nagyon sajnálom, bocsáss meg, kérlek. És Istenem, én bízom abban, hogy te majd dolgozol bennem, és megváltoztatsz engem. Aztán a következőt kell tenned, a Biblia megmondja, hogy mit tegyünk. De nem azt mondja, hogy próbáljuk megváltoztatni magunkat. Láttál már gyümölcsfát, ami megpróbál úgy gyümölcsöt teremni, hogy... Nincs gyümölcs. Még egyszer megpróbálom. Mit mond a János 15? Ha bennem maradtok, és az én igém bennetek marad, akkor sok gyümölcsöt teremtek majd. Tehát mit tegyél? Bármilyen területen is dorgált meg Isten, fogd a Bibliádat, és tanulmányozd azt a dolgot. Szerintem sokszor nem megfelelően használjuk az Isten igéjét. Igen, nagyszerű, ha egy év alatt el akarod olvasni a Bibliádat. De hadd mondjak valamit. Ha hirtelen haragú vagy, akkor nem a növekedést kell tanulmányoznod. Ugyan már? Akkor azokat kell tanulmányoznod, amiket a haragról találsz. Úgy használd az igét, mint a gyógyszert. Ha a fejed fáj, akkor nem raktapaszt teszel rá. Tudod, mit kell tenned? Beveszel egy aspirint, vagy egy Advilt, vagy egy Tylont, vagy lehet, hogy olyan szellemi vagy, hogy nincs ezekre szükséged, csak imádkoznod kell. Nem tudom, de te tudod, hogy mit kell tenned. Ha megvágod magad, akkor lefertőtleníted. Nem próbálsz aspirint tenni a vágásba. Isten igéje is olyan, mint a gyógyszer. Meggyógyítja a lelkedet, megújítja az elmédet. De hadd ismételjem el, amit mondtam. Ha hirtelen haragú vagy, akkor nem a bővölködésről, sikerről, meg az áldásokról kell hallanod, akkor a harag témakörét kell tanulmányoznod, meg a türelemét. És amikor magamhoz veszem az igét, és elkezdek elmélkedni rajta, és újra tanulmányozom, akkor tudod, mi történik? Minden erőfeszítés nélkül. Egyszer csak kedvesebbé válok. És amikor mérges leszek, akkor már közel sem kerül annyi időbe, hogy lehiggadjak. És amikor még többet tanulmányozom ezt, akkor észreveszem, hogy már nem is gurulok méregbe úgy, mint régen. És mire 30 vagy 40 évet tanulmányozom ezt, akkor már szinte nem is tudsz felmérgesíteni. Mindannyian egy úton haladunk. Isten dicsőségről dicsőségre változtat meg minket, nem amikor küszködünk, meg bűnösnek érezzük magunkat, mikor utáljuk magunkat, és állandóan mérgesek vagyunk magunkra, és éket verünk Isten és önmagunk közé, hanem amikor merünk bátran a trón elé menni, és azt mondani, Istenem, tudom, hogy mindenféle bajom van, hogy időt spóroljunk meg, bajoknak fogjuk hívni ezeket. De olyan hálás vagyok. Most figyeljetek, ezt nehéz lesz lenyelni. De olyan hálás vagyok, amiért te mindig örömedet leled bennem. Azt mondod erre, várj egy percet. Elfogadom a megbocsájtás, meg az irgalom dolgot, de hogy örömét leli bennem? Isten nem lelheti örömét bennem. De igen. Azt feleled, nem, biztos nem, de igen. Nem, biztos nem, de igen. Kétszer fordult elő a Máté 3-ban, és Máté 13-ban van megírva, amikor egy hang hallatszott a mennyből, és azt mondta Jézusról, ő az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Szóval szeretném megkérdezni, hogy szerintetek mi történt volna, ha Jézus azt mondta volna, nem. Azt feleled erre, persze, hogy Isten örömét lelte Jézusban, Jézus büntelen volt, és soha semmi rosszat nem tett. Nos igen, de tudjátok, hogy a Biblia szerint mi kell ahhoz, hogy Isten örömét lelje bennünk? Nézzük meg a János 6.28-at. János 6.28 és 29. Ó, gyerünk, fiúk, ez annyira jó. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy rendszeresen Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk, mit tegyünk, hogy Isten kívánalmait teljesítsük. Más szóval, mit tegyünk, hogy Isten kedvére tegyünk? Az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Tehát Jézus soha semmi rosszat nem tett. Mi állandóan elrontunk dolgokat, de ha ő benne hiszünk, akkor Isten úgy lát minket, ahogy őt. És bármi is jár Jézusnak, mi örökös társai vagyunk neki, vele együtt öröklünk, vagyis amikor Isten a mennyből szólt, és azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, akkor azt mindazokról is mondta, akik Krisztusban vannak. Ó, te jó ég, lehet, hogy körbefutom az épületet, nem is tudom. Krisztusban újjászülettünk. Isten megszentelt minket Krisztusban. Krisztusban megváltást nyertünk. Mivel benne vagyunk, az ő nevében imádkozhatunk, és az imáink választ nyernek. Gyerünk, le kell ráznotok magatokra minden buta gondolkozást. Nem, Istennek nem kedves minden, amit teszünk, de mi kedvesek vagyunk számára.
2: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, köszi, hogy együtt mannázunk. Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, és indul már is a pénzügyi percek a vasárnapi kanapéban Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével, aki ezúttal is egy aktualitásról számol be nekünk. 22-én néhány nappal ezelőtt történt meg az alapkamat vágása, hogy mennyivel is, meg mit is takar ez az alapkamat vágás, na ezt fogjuk ezúttal megbeszélni.
2: A várakozásoknak megfelelően július 22-től 25 bázisponttal csökkentett a jegybank az irányadó kamatszinten. Ezzel az alapkamat mértéke 5,75%-ra mérséklődött. Ez nem okozott igazából komoly meglepetést, hiszen az előző június végi kamat döntéskor az a jegybank bejelentette azt, hogy gyakorlatilag egy mini kamat csökkentési ciklust indít, ami szeptember végéig fog tartani, tehát három lépésben, júniusban, júliusban és augusztusban 25-25-25 bázisponttal vágni fogja az alapkamatot, ha csak nem történik valami nagyon váratlan esemény. Így nyár végére, ősz elejére akár 5,5%-ra is csökkenhet az irányadó kamatszint hazánkban. Ennek következett be most a második lépése. Ugyan a nemzetközi környezet kicsivel volt. Ugye az amerikai-iráni konfliktus újra fellángolt, fogalmazzunk így. Ez ugye egészen komolyan megemelte újfent az olajárát, világpiaci árát, ami ugye az energiahordozók, illetve az üzemanyagok árát is felfele tolta, ami Magyarország számára, ami ezekből erősen behozatalra szorul, bizony nem egy kifejezetten jó hír, de ettől függetlenül a egyéb nemzetközi környezet, illetve a hazai belső helyzet, gondoljunk csak az igencsak alacsony ékekre, gyakorlatilag továbbra is lehetőséget teremtett az alapkamat további mérséklésére.
1: Mit várhatunk ettől a kamatvágástól?
2: Ezzel a lépéssel azért július 22-től továbbra sem fog minden érdemben átalakulni. Ugye az irányadó kamatszint az a gazdaság számára irányadó, ugyanakkor egyéb cégek számára nem jelent feltétlenül érdemi változást. Mondjuk így, hogy nem fogjuk a betéti kamatunkban, vagy éppen a hitelkamatainkban azonnal érzékelni ezt a módosítást. Azért vannak olyan termékek, itt elsősorban mondjuk egyes folyószámla hitelekre gondolok, ahol a kamatszint közvetlenül az alapkamathoz van kötve, vagy mondjuk a munkáltatói kölcsönök azon fajtájára gondolok, ahol alapkamattal kamatozik a felvett hitel. Ezeknél a kölcsönöknél azonnal érződik az alapkamat változása. De egyébként van néhány olyan betéti termék is, bankbetéti termék is, amelynek a kamat mértéke a jegybanki alapkamathoz van kapcsolva. Ezeknél azonnal lehet érzékelni az alapkamat csökkenését, de alapvetően, ha ma bemegyünk egy bankba és szeretnénk mondjuk személyi kölcsönt vagy lakáshitelt felvenni piaci alapon, akkor nem fogjuk azt látni, hogy hoppá, érdemben olcsóbbak a hitelek.
1: Na hát akkor innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Az igaz, hogy nem fogjuk a mindennapokban azonnal érezni az alapkamat vágását, újabb vágását, csökkentését, de hogy milyen hatásai lehetnek mégis akár a mi életünkre is, ezeket még megbeszéljük a folytatásban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást, ez a Manna Kanapé. Köszöntöm azokat, akiket érdekelnek az aktuális pénzügyek, a hitelfelvétel, a pénzpiac alakulása. Szakértőmmel Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével. Ezúttal arról beszélünk, hogy néhány nappal ezelőtt megtörtént az alapkamat újabb vágása, 25 bázisponttal csökkentették, 5,75-ön áll most, és ha minden igaz, akkor ez a tendencia folytatódni fog. De ott tartottunk, hogy nem fogjuk érezni a mindennapokban ezt az alapkamat csökkentést, de akkor tegyük tisztába, hogy mi is ez az irányadó kamatszint.
2: Az irányadó kamatszint egyébként technikailag egy kéthetes futamidejű kamatnak felel meg, tehát mondjuk ki, a rövid futamidejű kamatokat, pénzpiaci hozamokat befolyásolja közvetlenül és azonnal, azonnal a jegybanki alapkamat módosítása. Tehát valójában ezeknél, azon kölcsönöknél, amelyeknek a kamata ilyen mutatókhoz van kötve, azoknál lehet várni azt, hogy tényleg nagyon gyorsan begyűrűzik a változás hatása. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy ilyen hiperpérdően a lakosságnál az úgynevezett változó kamatozású jelzálók hitelek, amelyek jellemzően a bubor a bankközi kamatlábakhoz van kötve. Igen ám, de ezen kölcsönöket jelenleg véti még a kamatstopp, tehát gyakorlatilag hiába mérséklődik egyébként a bubornak a nagysága azért, mert az alapkamatot vágják, ez gyakorlatilag nem jelenik meg a hitelek kamatában, mert ezek még mindig egy ennél alacsonyabb szinten vannak fixálva. Tehát ez az elméleti mondjuk hatás megjelenik a gyakorlatban is, csak maga ez a gyakorlati változás nem csapódik le az érintett hiteleknek a kamatában a kamatstopp miatt.
1: Ha a többi hozamra tekintünk, ott hogy jelenik meg az alapkamat vágása?
2: Ott azért az alapkamat módosítása egyrészt sokkal lassabban jelenik meg, másrészt tompítottan jelenik meg. Fontos azt is tudni, hogy mondjuk a hosszú futamidejű hozamkörnyezetre, egyébként a rövidre is, de a hosszú futamidejűre még inkább, más tényezők is nagyon jelentős mértékben hatnak. Gondolok itt a nemzetközi hozamkörnyezet alakulására, gondolok itt az egyévi világpiaci környezeti alakulásokra, a külföldi hozam és kamatszintekre, a forint-euró árfolyamára, vagy a forint más devizelemekkel szembeni árfolyamának az alakulására. Ezek a tényezők mind-mind hatnak a hosszabb futamidejű hozamokra, gondolok itt akár a hosszú futamidejű állampapírhozamokra, de gondolok akár a bankközi hozamokra is, ezt nevezik birsnek. Ezek a hozamok határozzák meg sokkal inkább a piaci kamatozás célok hiteleknek a kamatszintjét.
1: Na, miértre is választ adunk? Nem sokára ez a 98.6 Manna FM kanapéja, ahol a pénzügyi percekben Argyelán Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk arról, hogy megint csökkentették az alapkamatot, és hogy ez a 25 bázispontos vágás pontosan mit is jelent, és milyen gazdasági következményekre lehet számítani. Ezt latolgatjuk még a folytatásban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Jó rádiózást, köszi, hogy a 98.6 Manna FM-en vagytok ti is. Ez a vasárnapi kanapé a 98.6 Manna FM-en, és benne a pénzügyi percek, amiben ezúttal is aktuális pénzügyi változásokról, folyamatokról beszélgetünk, és saját házi bejáratú pénzügyi szakértőnk Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője próbálja lefordítani nekünk, és abszolút érthetővé, közérthetővé tenni azt például, hogy 25 pontos bázispontos vágás történt az alapkamatban, úgyhogy most 5,75-ön áll. És akkor ott tartottunk, hogy mindez ugye hogyan hat a mindennapjainkra, és hogy a piaci hitelek kamatszintjét, ugye nem ez, hanem sokkal inkább a hosszú futamidejű állampapírhozamok, és a birs határozza meg. Na de miért?
2: Mert ezek a hosszú ideig fix a kamatuk, lehet ez akár futamidő végéig fix, de vannak olyanok, amik mondjuk a kamatot 10 évente módosulhat. Márpedig jellemzően a kamatfixelés hossza, és a bankközi pénzpiaci hozamok hossza, futamidejének hossza, van egymással szoros összefüggésben. Ugye a bankok, mondjuk így nagyon leegyszerűsítve, a kihelyezett pénzösszeget valahonnan beszerzik, és ennek a beszerzésnek van ára. Ez az ár nem közvetlenül, nem azonos ezekkel a pénz bankközi hozamokkal vagy állampapírhozamokkal, ugyanakkor befolyásolja ezt az árat ezeknek a hozamoknak az alakulása. Tehát, hogyha alacsonyabb a bankközi kamatszint, vagy alacsonyabb az állampapír hozamszint, akkor a bankok is olcsóbban tudnak forrást szerezni, amelyet később hitelek formájában kihelyeznek. Hogyha ezek a hozamok csökkenni fognak, akkor ténylegesen a bankoknak lesz tere kamatcsökkenésre.
1: Mi a helyzet most a pénzpiaci kamatokkal?
2: Jelen pillanatban részben azért az alapkamat csökkenése miatt is, de nem kis részben más tényezők miatt is, tavasz óta ez a hozam érdemben mérséklődött. Ugye egyrészt volt egy választás, ami a nemzetközi befektetői bizalmat mondjuk úgy helyre billentette Magyarországgal szemben. Ez erősen megjelent egyébként a forint árfolyamában is. Sokat erősödött a hazai fizetőeszköz mondjuk az euróval szemben, és megjelent a állampapírhozamokban, bankközi hozamokban is. Ez még csak egy bizalom helyreállítása, az, hogy majd a kormány intézkedéseivel ez stabilizálódik-e, vagy megborul, azt még nem tudjuk, de ez kétségtelenül nagyon pozitív irányban. Nézőpont kérdés, hogy pozitív irányban, mert aki állampapírt vásárol, azok számára alacsonyabb kamatot jelent, de hogy mondjuk akkor nevezzük így, milyen irányban elmozdította ezeket a hozamokat, kamatokat. Emellett amerikai-iráni konfliktus is csitulni látszott, ez is tovább érsekelte a hozamkörnyezetet. Így a durván 10 év futamidejű bankközi hozamokról beszélek, 6,5%-ról lejött 5%-ra, 7 körül is járt. Az iráni konfliktus újra elmérgesedése miatt azért valamelyest visszakorrigált a hozamkörnyezet, de még mi így is azt mondhatjuk, egy bő 1%-os hozamcsökkenés volt a 10-15-20 éves futamidejű állampapíroknál, bankközi kamatoknál. Ez lehetőséget teremt arra, hogy az új lakáshitelek kamata mérséklődjön. Egy bank egyébként már lépett is és vágott a kamatokon, a többiek még jelenleg kivárnak.
1: Megnézzük nem sokára, hogy mindebben a környezetben mi a helyzet a támogatott hitelekkel, otthonstarttal, csok plusszal. Hamarosan jövünk tehát vissza. Szakértőm Argyelen József, a bankmonitor.hu vezető elemzője, akivel ebben az órában beszélgetünk a pénzügyi percekben. És ha lemaradtatok volna az elejéről a beszélgetésünknek, akkor sincs semmi, mert fel fogom tenni a Manna FM podcastjára, úgyhogy bármelyik nyugodt percetekben visszahallgatható lesz. Kereshetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Jó rádiózást és kellemes vasárnapot kívánok a 98.6 Manna FM kanapéjában, ahol is Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével beszélgetünk az alapkamat csökkentéséről, mert hogy újabb vágás történt, és 5,75-ön áll most az alapkamat. Ott tartottunk, hogy ennek van-e bármiféle következménye a támogatott hitelekre, mi a helyzet most az otthonstarttal, illetve a csok plusszal?
2: Ez a hatást nem fog érződni, hogy ott a kamat jogszabályra legfeljebb 3%, ilyen kamat mellett tudják fölvenni továbbra is az érdeklődők, ezt nem befolyásolja a állampapírhozamok vagy a pénzpiaci hozamoknak az alakulása. A másik az, hogy a meglévő hiteleknél ezek a kamatvágások, hozammódosítások nem jelennek meg. Azok a meglévő hitelek, amelyek már felvételre kerültek, meglepő módon, hiszen ezért meglévő hitelek, ezeknél ugye a szerződés szerint bizonyos időközönként módosulhat a kamatszint. Tehát, ha valaki mondjuk 2 éve fölvett egy 10 évig fix kamatozású kölcsönt, akkor az majd 8 év múlva változhat a kamata, az akkori piaci hozamoknak megfelelően. Ha valaki szeretné azt, hogy a mostani hozamcsökkenés érvényes legyen rá, egyrészt várja meg, hogy milyen újraállatok jönnek. Ha tényleg megjelennek ott a kamatcsökkenések, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy a meglévő kölcsönt lecseréli az ember egy újra. Ez azt jelenti, hogy fölvesz egy új hitelt, amiből visszafizeti a régit, és akkor az új hitelnek a kamatát kell tovább fizetnie. Ezzel a lépéssel lehet érvényesíteni úgymond a kedvezőbb hozamkörnyezeteket a meglévő hitelekre. Itt azonban arra kell figyelni, hogy a hitelkiváltáshoz kapcsolódnak különböző költségek, amit figyelembe kell venni, gondolok itt az előtörlesztési díjra, az új hiteligényléséhez kapcsolódó díjakra, mint értékbecslés, közjegyzőjogok irat, földhivatal ügyintézési díjai, tehát ezeket is figyelembe kell venni akkor, amikor valaki arról dönt, hogy egy meglévő kölcsönt lecserél egy újra.
1: Összegezzük akkor a mai témánkat, alapkamatvágás következményeiről beszéltünk.
2: Ez várható az elkövetkező időszakban. Természetesen nagyon fontos tényező az amerikai-iráni konfliktus, amelyre ugye nincs is befolyása a magyar gazdaságnak, illetve a magyar politikának. Ha ez tényleg már egy hosszabb nyugvópontra jut, akkor tényleg egy nagyon stabil hozamkörnyezet, alacsony hozamkörnyezet alakulhat ki Magyarországon. Ha ez még tovább eszkalálódik, akkor sajnos akár a hozamok, akár a forint árfolyama, akár az üzemanyag ára, ezáltal az infláció is érdemben megemelkedhet.
1: Nagyon szépen köszönöm Argyelen Józseffel, a bankmonitor.hu vezető elemzőjével töltöttük az órát itt a Manna kanapéban, és arról beszéltünk, hogy folytatódik a folyamat, aminek néhány héttel ezelőtt láttuk az első momentumát, megkezdődött az alapkamat vágása, ami egészen szeptemberig fog tartani, jelen pillanatban most az újabb 25 bázispontos vágás után 5,75-ön áll az alapkamat, hogy ennek milyen következményei lehetnek, mi befolyásolja egyébként azt, hogy hogyan és milyen ütemben történik meg az alapkamat csökkentése, ezt a témát jártuk körbe, és ezt a beszélgetésemet is visszahallgathatóvá fogom tenni, kereshetitek a Manna FM podcast felületén, akár iTunes-on, akár Spotify-on, illetve van lehetőségetek arra, hogy a saját kérdéseiteket is feltegyétek, SMS-ben, Viberen, Messenger üzenet formájában, sok-sok utomodon el tudtok érni bennünket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért.
3: Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
4: Életörömzene.
0: Best of Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna kanapé, sziasztok, 98.6 Manna FM életörömzene. Egy nagyon izgalmas programra szeretnénk invitálni benneteket. A nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja a Káli medencében augusztus 13-án startol majd. Ez a 15 éves Margó ünnepi évadának egyik állomása lesz. Mátyás Kitti kommunikációs vezető a beszélgető partnerem. Na hát mesélj egy picikét arról, hogy miért is különleges az idei Margó.
4: Idén az a különleges, hogy 15 éves lett a Margó, úgyhogy egész évben a 15 évet ünnepeljük. Három fesztiválunk van egy évben, tavasszal és ősszel margózunk, és az utóbbi 5-6 évben indult el a nyári verziója is a Margóknak. És idén második alkalommal leszünk a Káli medencében. Mind a három fesztivál kicsit más, nyilván a helyszínek miatt is, illetve a programokban is megkülönböztetjük. Tavasszal magyar kortárs szerzők a vendégeink, ősszel pedig nemzetközi külföldi írókat is várunk, meghívunk a fesztiválra. Hát a nyár pedig egy teljes

0: kapcsán egy teljesen más arcát mutatja a Margónak, egy sokkal lazább kiadása, és mi szeretünk úgy hivatkozni rá itt a fesztivál szezonban, hogy a nyár legzenésebb irodalmi fesztiválja a nyári Margó ilyenkor.
1: Van egyébként külföldi példa előttetek a fesztivállal kapcsolatban, vagy teljesen saját kütfőből hazai fesztivált szeretnétek csinálni nyáron Salföldön?
0: Szeretjük nézni, hogy mi történik a világban. Nekem volt szerencsém a Héjfesztiválra eljutni, ami Velszben van. Egy kicsike kis falu melletti mezőn épül fel egy óriási, tulajdonképpen mint egy cirkusz, több sátor, több program fut egymás mellett. És kicsit annak van ez a hangulata, mint talán a nyári Margónak, csak nyilván a nyári Margó egy sokkal kisebb fesztivál, de az a tapasztalatunk, hogy külföldön is, meg nálunk is, mindennek alapja a könyv, a szöveg, és arra épülnek a programok. Például a Héjfesztiválon is ott is írók érkeznek, könyvbemutatók vannak, meg lehet vásárolni, és a könyveket nekünk ez ugye az őszi és a tavaszi Margón lehetséges. Egy kicsit szerintem így ötvözünk mindent a nyáriban, például a nyári Margóban, mint ami így külföldön is példa. De én azt gondolom, hogy a Káli-medence miatt, mivel annyira unikális a helyszín, ez tényleg csak nekünk van.
1: Egyébként a szerzők hogyan állnak a Margó Fesztiválhoz? Szeretik-e, szívesen jönnek, hogyan fogadják a felkéréseket?
0: Én azt gondolom, hogy a fesztivál igazgatónak, Valuska Lászlónak azért tényleg 15 éve van már ebbe, és nagyon sok szerző külön a Margóra érkezik, vagy tervezi a könyvbemutatóját. Mi ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ez kialakult így az évek során, hogy akár Margóra, a Margó időpontra időzítik a könyv megjelenéseket is, és én azt tapasztalom, hogy nem író nem mondott még nekünk nemet, és főleg tehát a tavaszi és az őszi Margóra állandó visszajáró írók vannak, illetve a nyári kiadásra is van, akik nagy szeretettel jönnek, például a Grecsó Krisztián, Hály János. Úgyhogy nagyon-nagyon népszerű a Margó, tényleg mint irodalmi fesztivál abszolút, én azt gondolom, hogy így kiemelkedő.
1: Rövid szünet után innét fogjuk folytatni. Mátyás Kitti kommunikációs vezető a beszélgető partnerem, és a témánk a nyári Margó irodalmi fesztivál.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Kellemes rádiózást és fesztivál hangulatot kívánok mindenkinek a 98.6 Manna FM-en. A kanapéban a témánk a nyári Margó Irodalmi Fesztivál, ami augusztus 13-án startol a Káli medencében Salföldön. Mátyás Kitti kommunikációs vezetővel beszélgetünk, és hát ugye ez a legzenésebb irodalmi fesztiválja lesz a nyárnak, úgyhogy éppen ezért jutott eszembe, hogy lehet-e azt mondani egyébként a zenészek, szövegírók szövegeiről, egyik másik szövegéről, hogy azok valóban most már irodalmi szintre emelkedtek.
2: Én azt gondolom, hogy igen, és főleg, hogyha mondjuk megnézzük a nyári Margó vendégeit, a fellépőit, akkor ugye az első este, augusztus 13-án érkezik hozzánk Beg Zoltán és Grecsó Krisztián, a Beg Grecsó formációval. Ők például külön a nyári Margóra írnak most egy dalt, annyira megihleti őket a Margó. Hát nekik a szövegeik egyértelműen azt gondolom, hogy szép irodalmi magasságok, és hát én Lovasi Andrásnál is ezt gondolom, ráadásul Lovasi Andrással lesz egy külön beszélgetés is, a legfontosabb magyar szavak címmel, és az Anima Sound System, aki meg a pénteki napnak a fellépője, Priger Zsolttal szintén lesz majd még külön a fellépés előtt egy beszélgetés. Ő ugye újabb könyvet írt, Egy évem József Attilával címmel, tehát hogy azt mondható, hogy minden zenei fellépőnek van irodalmi kötődése.
1: Milyen az idei Margó programja Salföldön?
2: Igen, szerintem nagyon fontos így keretbe foglalni, hogy akkor, hogy is nézzünk ki, hogy el tudják képzelni a hallgatók. A Káli medencében Salföldön van a bázis, ott van a Bányakert, ami egy szuper vendéglátóhely, közösségi tér, este ott végződik a Margó, a nyári Margó, minden este a Bányakertben találkozunk, és ott bulizunk. A Bányakertben lesznek a nagy színpadon a zenei fellépők, illetve még az olyan izgalmas programok is, mint például Kemény Zsófinak a stand-up estje, és a Margó díjas Fehér Boldizsárnak is a stand-upját láthatják majd a látogatók a színpadon. És a délelőtt folyamán, most, hogyha végignézem a programokat, akkor kb. Ilyen 2-3 óra környékén indulnak majd a programjaink, és az pedig irodalmi beszélgetések lesznek. Érkezik hozzánk Jean Paumero, aki a tavalyi Margó külön díjas szerzőnk, jön Tompa Andrea, Hály János, Tóth Marcsi, aki a tavalyi Margó díjasunk, és még Fábián Tamás is velünk tart, úgyhogy ezekre a beszélgetésekre lehet majd számítani, és ezeknek a beszélgetéseknek a helyszíne, ez pedig a Pajtában van, ami a Salföldi faluban egy ilyen kis meseszép helyszín, ezt úgy kell elképzelni, hogy a Pajta az egy szálláshely is, egy nagyon szép belső udvarral, a diófa árnyékában fogunk ülni, és ott fogunk beszélgetni a szerzőkkel, illetve a Pajtának van galériája, a Pajta galériában pedig workshopok.

0: szeretné felfedezni a Káli medencét, akkor azoknak nekik javasoljuk, hogy érdemes akár a délelőtt az teljesen szabad program, akár strandra menni, vagy a kedvenc pékségükbe, kávézókba. Tényleg nagyon ajánljuk, hogy fedezzék fel a környéket, aki esetleg még nem járt a Káli medencében, akinek meg nyaralója van, és állandó vendég, akkor meg nekik meg a szomszédba érkezett a nyári margó, úgyhogy várjuk őket is nagy szeretettel.
1: Na, hogy milyen a margó közönség, erre is kíváncsi vagyok, úgyhogy innét fogjuk folytatni. Mátyás Kitti kommunikációs vezető a beszélgető partnerem, a téma pedig az idei Salföldi Nyári Margó Fesztivál.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna kanapé, hello mindenkinek, a 98.6 Manna FM-et hallgatjátok, és egy nyári fesztiválról adunk hírt, és csinálunk hozzá kedvet, ez pedig a Nyári Margó Irodalmi Fesztivál, a 15 éves Margó ünnepi évadának következő állomása. Mátyás Kitti kommunikációs vezető a beszélgető partnerem, és arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy ennek a Nyári Margónak a közönsége más egyébként, mint a hagyományos fesztivál közönség?
2: Én azt gondolom, hogy más, mert ugye azért mondjuk nem tudjuk összehasonlítani egy olyan zenei fesztivál, ahol tényleg egész nap a koncertek mennek, de olyannal se, ahol mondjuk adott a kempingezés lehetősége. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kisebb fesztivál, és pont ezért egy sokkal lassabb, nyugisabb, itt nincsenek tömegek, nincsenek sorok, nem kell sok órát sorban állni egy italért, vagy ahhoz, hogy bekerülj egy, be tudj menni egy koncertre.

0: Én azt gondolom, hogy tényleg a nyári margóval itt teljesen rálassulunk a Káli medencének a tempójára, és tényleg... Tényleg egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nyugodt, hogyha most így az elmúlt évek tapasztalatait nézem, akkor tényleg a nyári margó az egy ilyen nagyon laza, úgy csendes, hogy tényleg a legzajosabb irodalmi fesztiválról beszélünk.
1: Mi az, amit te vársz nagyon az idei margóból? Mi a kedvenced?
0: Maga a helyszínek is, tehát én a helyszíneket is nagyon szeretem, főleg úgy, hogy a Pajtában most leszünk először, tavaly ez a helyszínünk nem volt a nyári margón. Szerintem tényleg nagyon különleges, hogy és egy kulisszatitok, hogy amúgy nekünk a csapatnak a szállása a Pajtában lesz. Úgyhogy tényleg olyan lesz, mintha a fesztiválozókat a mi kis kertünkbe, az udvarunkba invitálnánk meg. Úgyhogy egy ilyen nagyon-nagyon intim programsorozatra számítunk. Én nagyon szeretem azt, amikor tényleg megvalósul az író, meg az olvasónak a találkozása, és tavaly is volt arra példa, hogy mondjuk aki délután szerző fellépett nálunk, este a bányakertbe ott maradt velünk, és akkor lencse végre kaphattuk akár a Kovácsiseket a Rőrik Gézával, hogy még ott bandáztak a bányakertben. Én nagyon szeretem ezt, hogy akkor is sokkal, sokkal közvetlenebb az egész az írókhoz való így hozzájutás, meg tényleg egy nagyon-nagyon intim környezet az, hogy tényleg nem egy 500 fős nagy teremben hallgatunk mondjuk egy írót, hanem tényleg ülünk ebben a csodálatos kis kertben, és ott akár olyan kérdések is, vagy olyan válaszokat is megoszt velünk, amit lehet, hogy egy másik helyszínen, vagy egy sokkal nagyobb közönség előtt nem tenne, úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a kis intim része. A bányakertben pedig tényleg egy nagyon jó helyszínnek gondolom, és szerintem ott is szuperek lesznek az estéink, amikor a Kemény Zsófiék stand-upolnak, akkor nyilván még beleszékezve a közönség, aztán utána kikerülnek az asztalok, a székek, és akkor kezdődhet a tánc és a rajongás. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem a helyszínt, külföldön is amúgy például ez az, ami szerintem nagyon különleges pontom ebben a helyfesztiválban, de a nyári margót mással nem is tudnám összehasonlítani, mert ez inkább szerintem az őszi vagy a tavaszi, hogyha például egy ilyen Saint Jordira gondolok, ami Barcelonában van, vagy az Edinburgh-i fesztivál, ami ugye többnapos, de szerintem itt a nyári margónál ez a nagyon, nagyon családias, nagyon baráti hangulata az, ami hogyha valaki tényleg úgy szeret nyaralni, hogy fel is töltődik közben, akkor én azt gondolom, hogy ez nekik való, és hát egy csodálatos tájban vagyunk. Csodálatos tájakon járhat a fesztiválozó, hogyha még így fel is fedezi a környéket.
1: Na, hogy mi a te feladatod a fesztivál alatt, erre is kíváncsi vagyok. Mátyás Kitti kommunikációs vezető, a beszélgető partnerem itt a 98.6 Manna FM kanapéjában. Maradjatok velünk, és ha van kérdésetek, írjatok, hívjatok 0677 1986.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Kanapé. A legjobb pillanatok.
1: Ez a Manna Kanapé. Hello mindenkinek a 98.6 Manna FM-en. Még van egy kis időnk a mai adásból, úgyhogy még beszélgetek Mátyás Kitti kommunikációs vezetővel az idei nyári Margó Fesztiválról, ami augusztus 13-án startol a Káli medencében, Salföldön. És hát arra is kíváncsi vagyok, hogy egyébként a fesztivál alatt neked mi a feladatod? Milyen teendők várnak ott rád?
2: Pont hamarosan elindul a Margó Social csatornáján egy olyan, hogy az én nyári Margóm sorozatunk, és a csapattagjai osztjuk meg azt, hogy ki mit szeret a legjobban a nyári Margóban, és pont oda én azt fogalmaztam meg, hogy én nagyon szeretem, amikor elindulunk, tehát amikor, mert ugye tényleg több hónapon keresztül szervezzük ezt az egészet, és az, amikor eldördül az első, tehát meg elindul az első program, akkor már csak így megyek akkor már csak így vissza nyári Margó flow. Tehát előtte nyilván rengeteg mindent előkészítünk, ugye nekem a kommunikációban a fontos feladatom az, hogy tényleg meglegyen a fesztiválnak az arculata, minden évben megújul a mind a három Margónak, Grosán Krisztina áldirektorral tervezzük mindig a fesztiválnak a vizuálját, és mindig más, de mégis margós marad. Úgyhogy az egyik fő feladat az, hogy kialakítjuk ezt az egész arculatot, és hát nagyon sok anyagot készítünk ahhoz, hogy tényleg kedvet csináljunk. Tehát, hogy most például, hogyha hallgatók felmennek a Facebook vagy az Instagram oldalára a Margbirodalmi Fesztiválnak, akkor nagyon sok videóval találkozhatnak. Igyekeztünk minél jobb hangulat kisfilmeket összevágni a tavalyi vágóképekből. Úgyhogy az előkészítés részében abszolút a kommunikáció, hogy a programok meglegyenek, hogy tájékoztatva legyenek a látogatók, minden fontos információ meglegyen egy helyen a közlekedésről, a nyitásról, hol tudják átvenni a karszalagot, és hát tényleg, hogy hogyan mutatjuk be a programokat, és a szerzők is hogyan mutatkoznak be, úgyhogy fellépőktől is érkeznek ilyenkor videók, mondatok, és azokat is ilyenkor használjuk a kommunikációba. A három nap alatt én abszolút, mint szervezőként beolvadva a csapatban, csapatmunkában vagyunk, és tényleg, hogyha el kell menni egyik helyszínről a másikra, vagy valamit még utolsó pillanatban be kell szerezni, vagy egy fellépővel kell még akár fellépőt kell kísérni, vagy csak ott kell lenni, mondjuk egy önkéntest leváltani, mert fantasztikus önkénteseink is vannak ilyenkor, akik segítenek minket a három napban, akkor odaállok be. Úgyhogy nincsen konkrét feladat. Az, hogy ilyenkor a social media kommunikációt, azt is a Pocsirék a social media menedzserünkkel visszük, és ez a kommunikációs feladat, hogy a három nap alatt ott élőben is adjunk magunkról hírt, de inkább a fesztivál után van feladat, amikor a képeknek a leválogatás, ugye rengeteg fotónk lesz ilyenkor, rengeteg videót gyártunk, úgyhogy inkább az utókommunikáció az, ami a fesztivál után mindig egy nagy feladat, de ott a három napban kommunikációs vezetőként igyekszem én is tényleg mindenben részt venni, és minden pozícióban, ahol szükség van rám, akkor ott segítek, de tényleg ilyenkor, hogyha tavaly is ez volt a tapasztalat, hogy amint elindultunk, akkor minden megy simán.
1: Legyen minden sima, én ezt kívánom, nagyon szépen köszönöm, és hát természetesen a szokott csatornákon lehet érdeklődni, programok, részletek, jegyek után, menjetek el sokan.
2: Gyertek.
1: A beszélgető partnerem itt a Manna Kanapéban Mátyás Kitti kommunikációs vezető volt, és a nyári Margó Irodalmi Fesztiválról beszélgettünk, ami idén Salföldön augusztus 13-a és 15-e között várja majd az érdeklődőket.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: újra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1,62 €-re, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 €-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
0: Időjárás.
1: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény, Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és szukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pesgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Anna-völgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az esősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentedre közelében az Anna-völgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó-Jegenye-völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó-Jegenye-völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesebeli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat. Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Villa Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg, 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, Krisztinával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az ájdolom görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapiből inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az ájdolom 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Verencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Bemutatták a Népliget megújításának terveit. Átalakulhat a BEM rakpart kerékpáros szakasza Budapesten. Sörényes hangyász bébi született a Fővárosi Állat és Növénykertben. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismertette a Népliget átfogó megújításának terveit Karácsony Gergely főpolgármester. A fejlesztési elképzelések szerint a park közlekedési kapcsolatai jelentősen javulhatnak, miután a körvasút fejlesztésével új vasúti megálló létesülhet a terület közelében. Emellett a metró, a villamos, az autóbusz és kerékpáros kapcsolatok is könnyebbé teszik majd a park megközelítését. A tervek részeként megújítják a zöld felületeket, bővítik a szabadidős és rekreációs lehetőségeket, elbontják a használaton kívüli pavilonokat, valamint forgalomcsillapítással mérséklik a parkot jelenleg kettészelő autóutak hatását. A cél, hogy a Népliget korszerűbb, zöldebb és látogatók számára vonzóbb közparkká váljon. Jelentős átalakításra lenne szükség a BEM rakpart Battyány tér és a Lánchíd közötti kerékpáros útvonalán. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet szerint a jelenlegi kialakítás már nem tudja biztonságosan kiszolgálni a megnövekedett gyalogos és kerékpáros forgalmat. A Kerékpáros Klub közlése szerint ezen a Dunaparti szakaszon évente csaknem 1 millió kerékpáros halad át. A keskeny útvonalon a gyalogosoknak és a két irányból érkező kerékpárosoknak folyamatosan kerülgetniük kell egymást, ami rendszeresen okoz konfliktusokat és balesetveszélyes helyzeteket. A szervezet úgy véli, hogy a jelenlegi állapot hosszú távon nem tartható fenn, különösen azért, mert Budapest célja a kerékpáros közlekedés további fejlesztése. A szakemberek szerint a következő években várhatóan tovább nő majd a biciklivel közlekedők száma, ezért elengedhetetlen a legforgalmasabb útvonalak korszerűsítése. A tervek szerint a BEM rakpart legzsúfoltabb szakaszát egy új, az alsó rakparton vezetett kétirányú kerékpárút válthatná ki. Az elképzelések alapján a Lánchídtól a Halász utcáig új nyomvonal épülne, miközben a felső rakpart ezen részét elsősorban a gyalogosok használhatnák. A fejlesztés része lenne az Euróveló 6 nemzetközi kerékpárút budapesti szakaszának korszerűsítése és továbbfejlesztése is. A Magyar Kerékpáros Klub szerint a beruházás megvalósításához már rendelkezésre állnak a tervek, ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy mikor kezdődhet el a kivitelezés. A szervezet azt javasolja, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból kiemelt támogatást kapjon a fővárosi kerékpáros infrastruktúra korszerűsítése. Teljesen megújult az ecseri úti metró megálló feletti tér Ferencvárosban. A több mint 10 000 négyzetméteres közterület új arculatot kapott, jelentősen bővült a zöld felület, és mostantól Mester Árpád Íbül és Hildíjas építészmérnök nevét viseli, aki a József Attila lakótelep tervezőjeként vált ismerté. A ferencvárosi önkormányzat beruházásában megvalósult fejlesztés során megszüntették a parkolóhelyeket, áthelyezték a buszmegállókat, és egységes megjelenésű üvegpavilonokat építettek a téren. A felújítás célja egyébként az volt, hogy rendezettebb, korszerűbb, és a gyalogosok számára is kényelmesebb közösségi teret alakítsanak ki. A tér központi eleme lett a felújított Fókák díszkút, amely korábban a közeli József Attila lakótelepen, az egykori Pest-Buda mozi előtt állt. A Kampfő József által készített alkotás restaurálás után került az új helyére. A beruházás során kiemelt figyelmet fordítottak a zöld felületek növelésére is. Több mint 70 fát, mintegy 13 000 cserjét és évelő növényt ültettek el, így a parkosított terület több mint 1200 négyzetméterrel bővült. A megújult közterület ezentúl Mester Árpád nevét viseli. A díjnyertes építész és várostervező munkásságához számos jelentős budapesti fejlesztés kapcsolódik, legismertebb alkotása pedig az Üllői út mentén fekvő József Attila lakótelep megtervezése. Vitézi Dávid szerint őszre megszűnhet az alkatrészhiány a Volán buszainál. Jelenleg csak nem 300 autóbusz áll alkatrészhiány miatt a Volánnál, de a közlekedési tárca szerint őszre rendeződhet a helyzet. Erről Vitézy Dávid közlekedési miniszter beszélt a Fóti Volán Javító Központban tett látogatásán. A miniszter elmondta, hogy a javítóbázison a hét minden napján napi 24 órában dolgoznak a szerelők, hogy minél több jármű visszatérhessen a forgalomba. Tájékoztatása szerint jelenleg 290 autóbusz vár alkatrészre, emellett lejárt szerződések, elmaradt beszerzések és akadozó alkatrész ellátás is nehezíti a társaság működését. Vitézy Dávid úgy fogalmazott, hogy az új vezetők gyors intézkedéseinek és a dolgozók munkájának köszönhetően már javul a helyzet, és ha a tervek szerint haladnak a beszerzések, akkor őszre megszűnhetnek a legsúlyosabb alkatrész ellátási problémák. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a távolsági buszflotta járművei már kivétel nélkül 1 millió kilométernél is többet futottak, ezért a következő hónapokban az új autóbuszok beszerzését is elindítják. A cél, hogy a Volán helyközi és elővárosi közlekedése ismét megbízhatóbbá és korszerűbbé váljon. Vitézy Dávid szerint a buszhálózat az ország közlekedésének egyik legfontosabb eleme, ezért kiemelt feladatnak nevezte a működési problémák felszámolását. Egyúttal megköszönte az utasok türelmét a fennakadások idején. Sörényes hangyászbébi született Budapesten, újabb kis jövevénye bővült a fővárosi állat- és növénykert lakóinak családja. Július 19-én megszületett Izabella és William, a sörényes hangyászpár 5. kölyke. A néhány napos állatot a látogatók már most is megfigyelhetik a pálmaház melletti kifutóban. A kis hangyász egyelőre szinte folyamatosan édesanyja hátán utazik, bundájába kapaszkodva. Ez a faj természetes viselkedése. A kölykök általában 6-9 hónapig követik így az anyjukat, és csak fokozatosan kezdenek önállóan felfedezni mindent a környezetükben. Az állatkert szakemberei arra is felhívták a figyelmet, hogy a kölyök úgy helyezkedik el az anyja hátán, hogy bundájuk mintázata szinte egybeolvadjon. Ez a természetben hatékony álcát jelent, amely segíti a kicsik védelmét a ragadozókkal szemben. A hangyász családban már hagyománynak számít, hogy a kölykök valamilyen édességről kapják a nevüket. Az előző években Beigli, Flódni, Guba és Zserbó névre keresztelték a kicsiket. Az új jövevény neve egyelőre még nem ismert, mivel ilyen fiatal korban még nem lehet biztosan megállapítani a nemét. Az állatkertben az elmúlt időszakban több állatfaj is szaporodott, a közelmúltban zebra, csikó, vörös panda és lajhárkölyök is született. Az intézmény hamarosan fennállásának 160. évfordulóját ünnepli, amelyet augusztus 9-én egésznapos programokkal és koncertekkel tesz emlékezetessé a látogatók számára. Norris megvédte címét a Hungaroringen. A hétvégén a világbajnoki címvédő Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es magyar nagydíjat vasárnap a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első pályafutása 12. futamgyőzelmét aratta, és a tavalyi sikere után másodszor diadalmaskodott Mogyoródon. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland pilótája végzett, míg a dobogó harmadik fokára az összetett pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves olasz versenyzője állhatott fel. A Hungaroring történetének új nézőcsúcsa is megszületett a hétvégén. A háromnapos verseny hétvégén összesen 310 000 szurkoló látogatott ki a mogyoródi pályára. A Forma 1-es világbajnokság csaknem egy hónapos nyári szünet után a holland nagydíjjal folytatódik. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos időre számíthatunk. Újra országjárásra indul a Tisza párt. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési rendszert oszt meg Ukrajnával. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Jövő hétre elkészülhet az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának állásfoglalása arról, hogyan kell értelmezni a személyes érintettséget, mondta Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök a Házbizottság rendkívüli ülése után. A Házbizottság ülését a Fidesz és a KDNP kérésére azután hívták össze, hogy az ellenzéki pártok kivonultak a parlament üléséről. A két frakció tagjai azután hagyták el az üléstermet, hogy a miniszterelnök beszédét követően a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerné Nagy Anikó arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól, megvonta tőle a szót. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stonecoak nevű brit elektronikai zavaró rendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubáj között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű, az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: this is Joel Vaughn, and I wanted to tell you the story behind my song, Make the Most of It.
1: Egy évvel ezelőtt hajnali egykor arra ébredtem, hogy a barátom SMS-ben megkérdezi tőlem, hogy ébren vagyok-e. Mondtam neki, hogy igen, és nagyon örülök, hogy elküldte nekem ezt az SMS-t. Pillanatokkal később jött a következő üzenet tőle, amiben ez állt. Jó, mert egy nagy tornádó egyenesen a városotok felé tart, és meg akartam róla győződni, hogy tuti biztos jól vagytok. Felpattantam, bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy a vihar egyenesen felénk tart. Amilyen gyorsan csak tudtuk, felkaptuk a gyerekeket, és egy óvó helyre vittük őket. Néhány perc múlva elment az áram, és üvölteni kezdett a szél. A vihar elementáris erővel tombolt, és mi csak imádkoztunk a biztonságunkért, és azért, hogy Isten oltalmazzon meg minket. Ott ültünk 30 percig, és azon töprengtünk, hogy vajon mit fogunk látni, amikor kijutunk a pincéből. Mikor vége volt a tornádónak, megtudtuk, hogy a városunkra közvetlenül csapott le, és szinte mindent elpusztított. Amikor előjöttünk, nem hittem a szememnek. Vizet és élelmiszert kezdtem osztogatni az áldozatoknak és azoknak az embereknek, akik segíteni jöttek. Rettenetes volt, amit magam körül láttam, de azt tudtam, hogy bízhatok. A nehézségek és a tragédiák közepette Isten ott van velünk, hogy megtartson minket és a családunkat. Ez vigasztalt engem a tomboló vihar közepén, mert ez a lényeg. Remélem, a dalommal szolgálhatok feléd a körülötted tomboló viharban.
0: The whole point of this song. I hope it ministers to you and

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Napos időre számíthatunk, újra országjárásra indul a Tisza párt. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stone Cloak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Bordeauxba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Közben Gironde megye prefektúrája bejelentette, hogy megtiltja a sport és kulturális rendezvényeket a megye egész területén. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály. Gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa.
4: Napos időre számíthatunk, újra országjárásra indul a Tisza párt. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirendelőtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő 2 szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a nyitott kapu programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stone Cloak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Bordóba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Közben Gironde megye prefektúrája bejelentette, hogy megtiltja a sport és kulturális rendezvényeket a megye egész területén. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna. Budapest Update.
5: Jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update, kedd reggel van egyébként, és a kalendárium azt mutatja, hogy július 28-a, majd mindjárt kinyitjuk, hogy megmondjam pontosan, hogy mi mindenről híres a mai nap, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Várhatóan augusztus végéig burkolatjavítást végez a 18. kerületi Nagykörösi út, Hunyadi János utca és a Nagykörút 32 szám közötti szakaszán a Budapest Közút ZRT, hogy ez mivel jár, nem sokára kiderül, illetőleg az is kiderült, hogy hol jelentenek leggyakrabban éjszakai szágoldozókat Budapesten. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, július 28-a. 116 éve például Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgó ekére a mai napon. A budapesti műegyetem építészmérnöki szakának elvégzése után Bánki egy ideig tanársegédként dolgozott, majd a MÁV-nál is 1899-ig a GANZ-nál volt szerkesztőmérnök. Bánki és Csonka János nevéhez fűződik a motorgyártás hazai bevezetése, melynek legfontosabb újítása az 1893-ban szabadalmaztatott porlasztó, vagyis karburátor volt. A GANZ-nál töltött évek alatt sok saját találmánya is szabadalma volt, többek közt az első kerék meghajtású autó, valamint a gőz és a vízturbina. Bánki 1899-től haláláig a műegyetemen oktatott, a Gépipari Tudományos Egyesület 1955-ben Bánki emlékérem néven három fokozatú díjazással egybekötött, évenként kiosztásra kerülő műszaki kitüntetést alapított. 107 éve Gyöngyösön született Bálint György, azaz Bálint Gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett ismertséget, több műve is van, ilyen például a Talajerőgazdálkodása az üzemi gyümölcsösökben, Kertbarátok műsora, Mesterfogások, kiskönyv a magyar almáról, Bálint János kertészmérők egyetemi dékán, édesapja egyébként. 84 éve született Somogyi Győző, kossuthdíjas grafikus festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol. A magyar történelmi viseleteket, a népi építészetet kutatja és rajzolja, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Nemzetművészet címmel kitüntetett kiváló művész. 82 éve született Szurdi András, filmrendező, író, forgatókönyvíró, internetbiztonsági szakember a mai napon, testvére Szurdi Miklós filmrendező, több mint 100 reklámfilmet, 20 tévés rövidfilmet, majd játékfilmeket rendezett, dolgozott internetbank tervezésében és megvalósításán, majd internetbiztonsági szervezetekben. Ismertebb alkotásai a Kisváros, Éretlenek sorozat forgatókönyve, a Hair Musical, magyar nyelvű színpadi változata. 137 éve született Nyírő József, erdélyi magyar író, középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron és a bécsi Pázmáneumban végezte. 1912-ben Nagyszebenben katolikus pappá szentelték, később mint plébános tevékenykedett, majd kilépett a papi rendből és írással foglalkozott. 1938-ban a Kolozsváron megjelenő Keleti újság felelős szerkesztője lett. Nevezetesebb művei a Sibói bölény, a Madéfalvi veszedelem, Isten igájában vagy a Jézus faragó ember. 43 éve hunyt el Ferenczi György, zongoraművész, tanár. Érdemes művész. 1947-től a Liszt Ferenc Zene Akadémia tanára, 57-től tanszékvezetője, később egyetemi tanára volt. 42 éve kezdődött meg a mai napon a 23. újkori nyári olimpia Los Angelesben. Visszavágásként a moszkvai bojkott miatt az Egyesült Államokban rendezett játékokra ezúttal a szovjet sportolók nem utaztak ki, de politikai okokból magyarok sem. Így lemaradtunk arról az olimpiáról, amelyen egyébként rekordszámú sportoló versenyzett. 64 év után először vettek részt az ötkarikás játékokon kínai sportolók, és egyből arattak is, főleg súlyemelésben, tornában, lövészetben, de a női röplabdát is ők nyerték. Ezen az olimpián vehettek részt először profik, a kosárlabdát így például már is az amerikai profi csapat nyerte, és olyan profi labdarúgók is indulhattak a bajnokságon, akik világbajnokságon még nem szerepeltek. Los Angelesben szerepelt először olimpiai sportákként a szinkronúszás és a ritmikus sportgimnasztika. A mindig nagy nézőközönséget vonzó atlétikai stadion sztárja az akkor 23 éves Carl Lewis volt, a színesbőrű amerikai sportoló 4 aranyérmet is szerzett. Ő nyerte a 100 és a 200 méteres síkfutás, a távolugrás és a 400 méteres gátfutás versenyét is. 5 éve hunyt el Dusty Hill, amerikai zenész, aki több mint 50 éven keresztül basszusgitározott a ZZ Top zenekarban. Teljes neve Joseph Michael Hill. A basszusgitár mellett énekelt és billentyűs hangszereken is játszott. 2004-ben neve bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be. Akaratának megfelelően halála után a helyét Elwood Francis gitáros vette át, aki hosszú ideje dolgozott a zenekar. Ma markáns felmelegedés kezdődik, egyelőre a csúcs még 30 fok alatt alakul, de zavartalan lesz a napsütés. Várhatóan augusztus végéig burkolatjavítást végez a 18. kerületi Nagykőrösi út, Hunyadi János utca és a Nagykőrösi út 32 szám közötti szakaszán a Budapesti Közút ZRT, nem sokára erről is mondom a részleteket.
2: What we're saying is not protesting.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Várhatóan augusztus végéig burkolatjavítást végez a 18. kerületi Nagykörösi út, Hunyadi János utca és a Nagykörösi út 32 szám közötti szakaszán a Budapest Közút ZRT. A társaság közleménye szerint a munkálatok 3 ütemben zajlanak, ez idő alatt forgalomkorlátozásra és buszterelésekre kell számítani. A Nagykörösi utat egyirányúsítják a Szálfa utca és az Eke utca közötti szakaszon gyár felé. Az 54-es, 55-ös, a 84-e, a 89-e, a 255-e, a 294-e, a 994-es és a 994-B autóbuszok a belváros irányába az Eke utca és a Szálfa utca közötti szakaszon terelve a Vasút utcán át közlekednek a lezárt szakaszra eső Eke utca, Betlen Gábor utca és a Pest Szent Imre felső vasútállomás megállók helyett a Vasút utcában kijelölt ideiglenes megállókban állnak meg. Közölték azt is, a beruházás során 907 méter hosszan, mintegy 6488 négyzetméteren újul meg az útpálya. A munkák részeként taktilis burkolat és új burkolati jelek készülnek, elvégzik a közműszerelvények javítását és cseréjét, valamint szükség szerint járdák, kapubejárók, egyes buszmegálló peronok és vízzel vezető elemek korszerűsítését. Kiderült, hol jelentenek leggyakrabban éjszakai száguldozókat Budapesten. Vidéken is betelt a pohár, aláírásgyűjtés indult. A főváros külső kerületeiből és a belvárosból is érkeznek panaszok az éjszakai gyorsulási versenyek miatt. A probléma vidéken is terjed, miközben a legsúlyosabb szabályszegőktől akár a járművüket is elkoboznák. A rendőrséghez leggyakrabban a 4., a 13., a 22. és a 23. kerületből érkeznek éjszakai lakossági bejelentések, gyorsulási versenyek vagy hangos autók miatt. A rendőrség a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy az illegális gyorsulási versenyek nem szerepelnek külön nyilvántartási kategóriaként. Az egyes eseteket a történtektől függően szabálysértésként vagy bűncselekményként rögzítik, ezért arról sem tudtak kerületi bontású adatokat közölni, hogy az ország mely részein fordul elő leggyakrabban ilyen jogsértés. Korábban Vitézi Dávid jelentette be, hogy a 200 km/h meghaladó gyorshajtás, súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is indokolt lehet. Példaként Ausztriát és Svájcot említette, ahol bizonyos esetekben már alkalmaznak hasonló intézkedést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kisebb sebesség túllépésekről van szó, hanem olyan szabályszegésekről, amelyek súlyosan veszélyeztetik mások életét. A közlekedési és beruházási miniszter az Árpád hídon szimbolikus helyszínen jelentette be a tervezett szigorításokat. A hídon az elmúlt években több súlyos baleset is történt. Az egyik tragédia során két autó versenyzett egymással, amikor az egyik résztvevő egy Mercedes sofőrje halálra gázolt egy kerékpárost. A jármű menet stabilizátorát is kikapcsolták, vezetője pedig a közlekedési szabályok sorát megszegve legalább 137 km/h sebességgel száguldozott. A hatóság tapasztalatai szerint a versenyzők jellemzően hosszú, egyenes útszakaszokat választanak. Az illegális versenyzés egyik típusa spontán módon alakul ki. Előfordulhat például, hogy a piros lámpánál egymás mellé érkezők, nagy teljesítményű autók vezetői hívják ki egymást. Nem csak Budapesten okoznak gondot a száguldozók, Kaposvárot is betelt a pohár. A rendőrség közlése szerint Budapesten kívül a nagyobb városokban arra is akadt példa, hogy az autósok egy-egy parkolóban gyűlnek össze. Újabb éjszakai járatok indulnak augusztustól. Visegrádtól Egyekig könnyebb lesz a hazajutás például Budapestről. Július eleje óta egyre több Budapest környéki település elérhető éjszaka, így nem kell igénybe venni autót azoknak, akik a fővárosból mennének haza. Az újabb módosítások kidolgozása közben is a települések minél jobb elérése mellett az egyszerűségre törekvés volt a jellemző az éjszakai járatok útvonalainak kialakításánál. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Kelenföld metróállomásról indulnak új vonalak, közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Egyeket. Szigethalomra, Halászterekre és Tökör Kecskemétről. Augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Északnyugat irányába is bővülnek a kapcsolatok. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. A Solymár vasútállomás megállótól az éjszakai vonathoz igazodva, hétköznap és hétvégén a hajnalban induló buszokkal el lehet jutni Pilisszentivánra és Pilisszántóra is. Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az M3-as metróhoz csatlakozó buszok érintik majd Szentendrét, Leányfalut, Tahitót falut és Dunabogdányt is. Az utolsó H5-ös évtől is bővítik a csatlakozásokat, Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Helyére került a 2500 tonnás új híd a budapesti közvágó hídállomásnál. A 2500 tonnás új híd szerkezet beemelésével jelentős mérföldkőz érkezett a déli körvasútsor fejlesztése. Az új közvágó hídállomások a tervek szerint a főváros déli kapujaként szolgálnak majd. Pitézi Dávid beszámolója szerint a szakemberek sikeresen a helyére emelték az új hídat a Soroksári út felett, amely a déli körvasút fejlesztésének egyik meghatározó eleme. A beruházás részeként az új közvágó hídállomás peronja már megközelíthető, amely a 7 évvel ezelőtt megkezdett déli körvasút koncepciójának egyik legfontosabb eleme. A fejlesztés célja, hogy a Budapestet átszelő távolság és elővárosi vonatok közvetlen kapcsolatot kapjanak a helyi híd, villamos és buszhálózatokkal. A Queen budapesti nagykoncertjére emlékeztek közben a brit nagyköveti rezidencián. 40 éve lépett fel először a Queen Budapesten, amelynek emlékére Justin Mackenzie Smith nagykövet szervezett különleges estet. A zenekar magyarországi fellépése a zenetörténet egyik emlékezetes pillanata volt, különösen azért, mert Freddie Mercury a koncert során magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet áraz című népdal első sorait. Az eseményt Justin Mackenzie Smith nagykövet hívására szervezték meg, ahol a vendégek betekintést nyerhettek a zenekar akkori magyarországi tartózkodásának részleteibe. A program különlegességét az adta, hogy bemutatták Dennis O'Regan, a Queen egykori hivatalos fotósának ritkán látott képeit. A fotók segítségével a résztvevők a koncert kulisszái mögé láthattak, felidézve a 4 évtizeddel ezelőtti történelmi zenei esemény hangulatát. A megemlékezés a korszakos jelentőségű budapesti látogatás előtt tisztelgett, felelevenítve a zenekar és a magyar közönség közötti különleges kapcsolatot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Napos időre számíthatunk, újra országjárásra indul a Tisza párt. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő 2 szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Bönem a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stone Cloak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Bordeaux-ba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Közben Gironde megye prefektúrája bejelentette, hogy megtiltja a sport és kulturális rendezvényeket a megye egész területén.
0: Időjárás.
1: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra. Elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt település közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békás megyer Ófalu, bár a sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más faluhoz hasonlóan ezt is feldúlták. lámpák, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő logod, nem néz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegyi nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel és majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi Oppidum. Az Oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített vár.

jelentésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Új Bécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett állt. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg, kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszent Miklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját, egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel, félnapos elfoglaltsággal nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időn kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos folyóvizet. A tanösvényről izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szerémjuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet, szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az elsősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Annavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó-Jegenye völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó-Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesebeli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Bár a rám szakad ég és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az ördögárok időszakos patakja által kivájt, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegesség a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdokvölgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útbeejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki-hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Derapatak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanúsvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanúsvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örök erdőgazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk. Ma is ülésezik a parlament. Az amerikai elnökkel tárgyal ma Benjamin Netanyahu. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülőállomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök a Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a Nyitott Kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriájából. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök az Egyesült Államokban. Netanyahu utazását szigorú titoktartás övezte. Az izraeli kormányfő előzetesen annyit közölt, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.

0: Schiller Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: A váltásról, a kiégés leküzdéséről, a női szerepekről fogunk beszélgetni. Többek között, de ennél sokkal többről mai vendégemmel, Pék Eszter holisztikus szemléletű kóccsal, aki aromaterápiás konzulens is. Szia Eszter, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, köszönöm a lehetőséget.
2: Minden nagyszerű történetet saját sztoriból indul, és általában mindig egy mélypontról. Ugye itt nálad is valami ilyesmiről beszélhetünk, mert tulajdonképpen neked volt egy, mondjuk egy kiégés, vagy egy bedaráltsági érzés, mert hogy multiban dolgoztál HR tanácsadóként, aztán egy egészen más irányba fordultál, úgyhogy remélem, hogy most segíteni tudunk a hölgy hallgatóknak, vagy hát akár az uraknak is, de most főleg azért a hölgyekre vonatkozik ez, hogy hogyan tud segíteni a szemléletváltás a kiégésen, illetve egyáltalán azon, hogy váltsunk és merjünk váltani. Nálad ez hogy kezdődött?
3: Köszönöm a kérdést. Igen, a saját története szerintem mindig meghatározó, és nálam is gyakorlatilag 2014-től dolgoztam egy olyan munkahelyen, ahol nagyon nagy intenzitással különböző projekteken haladtunk végig, nagyon sok figyelmet kívánt meg tőlem, sok munkaórát, ugyanúgy nyilván a kollégáimtól is, és akkor ebben a helyzetben csapott be a Covid, és a mozgalmas személyekhez kapcsolódó, akár külső helyszíneken történő munkavégzés után beültünk a számítógép elé mindannyian akkor, 2020 tájéken, és egyszer csak megváltozott ugye a munkarendünk, az életünk, egyre több órát töltöttünk a számítógép előtt, ahogy nagyon-nagyon sokan, uh-huh. És hát a testi tünetek elkezdtek jelentkezni sorban, azok, hogy az alvásom minősége romlott, meghatározott időpontokban ébredtem fel, éjszaka egyre frusztráltabb lettem napközben, ugye energiahiánytól szenvedtem, beindult akár egy hízás a szervezetemben, több kiló felszaladt, pont a rosszabb alvás és energiahiány miatt, és hát így ez nagyon-nagyon kihat a kapcsolatokra. Ilyenkor elkezd az ember talán kicsit cinikusabb lenni, megjelennek olyan viselkedési faktorok, amik nem teljesen jók a személy számára sem, így saját magától eltávolodik. Én is így voltam ezzel, hogy egyre kevésbé éreztem azt, hogy hol is van a saját integritásom, hogy vagyok kapcsolatban saját magammal. És ez vezetett ahhoz, hogy hát tulajdonképpen a kiégésnek egy bizonyos lépcsőfokára eljutottam a sok stressz által. És ezzel az a nehéz, hogy felismerni, hogy ezzel hol tart. Sokan, én ahogy sokakkal beszélek, konzultálok, tapasztalom ezt, hogy nagyon sokan ennek bizonyos fokát már érintik, és hogy ebből legyen valami kiút, az csak a felismerés után lehetséges.
2: Uh-huh. Amikor felismerjük és beismerjük azt, hogy egy olyan állapotban vagyunk, ami már segítségért kiállt, akkor szerencsés esetben az ember annyira észnél tud lenni, hogy maga tud önmaga segítsége lenni, és ezen keresztül másoknak is tud segíteni. Úgyhogy nyilván a te utad elvezetett a holisztikus szemlélet felé, és holisztikus szemléletű coach lettél. Egy holisztikus szemléletű coach miben különbözik egy, most a szónak a szép értelmében, normál coachtól, vagy egy normál coachingtól?
3: A test, lélek, szellem hármasa az, ami általában a mindennapokban rendben kéne, hogy legyen az embereknél, és amit én látok, hogy ahogy nálam is voltak testi tünetek, a testi tünetekre már azért elkezdünk figyelni, amikor például rossz az alvásod, vagy van olyan tünetről, amivel orvoshoz kell menned, akkor ott az ember úgy már elkezd gondolkozni, miért is nem működik jól az én testem. De még akkor sem feltétlenül azon gondolkoznak az emberek, hogy mit akar nekem jelezni, hanem elviszik egy másik emberhez, egy orvoshoz, hogy javítsa már meg a tesztet. És ez olyan érdekes, nem, hogy nem úgy vagyunk, kapcsolódásban a saját testünkkel, hogy azt nézzük, hogy oké, ez valaminek a jele, és valamit esetleg változtatni kéne. Lehet, hogy valamit útközben nem vettem észre, hanem még mindig akár orvosokhoz fordulunk, ami nyilván abszolút releváns lehet bizonyos helyzetekben, de nekem az eszközöm a test kapcsán a szomatodráma, bizonyára sokan ismerik dr. Buda Lászlót, aki ezt a módszertant fejlesztette. Egy olyan egyalkalmas találkozás ez gyakorlatilag, amikor a belső világunkra rá tudunk látni, és a testünk tüneteit egy kicsit jobban meg tudjuk érteni, hogy mi is az, ami ezt okozhatja. Ez egy olyan beszélgetés, amit be lehet emelni egy-egy alkalomként a közös munkába, és meg lehet azt nézni, hogy mi is az, amit eddig nem vettünk észre, hol vannak olyan kapcsolatok, kapcsolódások, ahol akár problémáink vannak, ahol nem fejeztük ki egymás felé az érzéseinket, ahol nem mondtuk el, hogy mit is gondolunk tulajdonképpen, és ami feszültséget okoz, és ez a testben is megjelenik már.
2: Pék Eszter, holisztikus szemléletű coach és aromaterápiás konzulens, kivel arról beszélgetünk, hogy hogyan segít a szemléletváltás a kiégésen, hogyan segít új utakat találni, mire érdemes odafigyelni, és hogyan segít, amikor lent vagyunk nagyon. Ezen a mélyponton hogyan tud segíteni az aromaterápia, illetve maga a holisztikus szemlélet, ezzel folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Pék Eszter a vendégem, holisztikus szemléletű kócs, aromaterápiás konzulens, akivel a saját váltásáról és élettörténetéről kezdtünk el beszélgetni, ami elvezetett oda, hogy egy holisztikus szemléletű kócsá váljon, aki nem csak a saját életén tud változtatni és segíteni, hanem önmagán keresztül másokon is. Mit figyeltél meg, Eszter? Mi a legnagyobb és a leggyakoribb probléma manapság a nőknél vagy az embereknél?
2: Nagyon sok hölgyel dolgozom, és az a megfigyelésem, hogy ebben a hihetetlenül erőltetett és nagyon stresszes világban, ahol mentálisan le vagyunk terhelve, állandóan túllépünk a saját érzéseinken. Vannak helyzetek, amiben megjelenik valami kényelmetlenség vagy rossz érzés, de hát halad az élet tovább, túl kell lendülnünk, csináljuk tovább a mindennapokat, és nem megyünk bele ezekbe a szituációkba, elhessegetjük az érzéseinket, pedig azok vezethetnének minket a legjobban. Ugyanis, hogyha egy pillanatra megállnánk, és lenne a mindennapokban egy kicsi csend, egy kicsi szívkoherencia gyakorlat, egy pici meditáció, akkor vissza tudnánk önmagunkhoz kapcsolódni, és a saját érzéseinkhez, és akkor az érzések, amik lehetnek jók vagy rosszak, tudnának nekünk iránymutatni, hogy menjünk-e abba az irányba, vagy pont, hogy jelezni kéne, hogy nem, az ott egy határ, az ott már nem fér bele, és ne arra menjünk, hanem a másik irány lesz a jó. Szóval én azt tapasztalom, hogy olyan módszereket érdemes alkalmaznunk, amik segítenek ezt a csendet megteremteni, segítenek az érzésekhez visszakapcsolódni, segítenek kicsit jobban érteni magunkat, mert akkor fogunk tudni másokkal is jobban kapcsolódni, hogyha nem végigrohanunk az életen, hanem ebből a jelenlétből teremtjük azt, hogy mi is lehet a közös.
1: Hogyan tudjuk gyakorolni azt, amit megtanulunk valakitől, akinek holisztikus szemlélete van, ez tanulható, elsajátítható, és aztán, hogyha minél többször gyakorlom ezt, akkor el tudom kezdeni, vagy el tud kezdeni inkább így helyes automatizmusként működni, pont úgy, mint a negatív programjaink?
2: Én arra törekszem, hogy abszolút olyan dolgokat adjak át azoknak, akik velem dolgoznak, amit önmaguk is tudnak otthon alkalmazni. Tehát például az, hogy iktass be egy egyszerű légzés gyakorlatot, hogyan alkalmazd az aromaterápiát, hogyan alakíts ki magadnak akár egy olyan önálló illatot, ami téged inspirálni tud adott helyzetben, megnyugtatni egy másikban, jobb alvást eredményezni egy harmadikban, vagy akár önbizalmat adni egy következőben. Ez mindegy nagyon-nagyon könnyen elérhető lehetőség.
1: Természetesen, hogyha az ember felismeri, hogy valami nem stimmel, mert nem érzi jól magát, és az érzéseink ugye a legjobb iránytűk lévén mindig segítenek nekünk, sőt egészen könnyűvé teszik a felismerést, akkor utána jön a beismerés, és utána jön az, hogy elkezdünk foglalkozni azzal, hogy mi tudna nekem segíteni. A holisztikus szemlélet nagyon szépen tud összekapcsolódni az illatokkal. Hogyan lehet a kettőt kombinálni? Hogyan tudnak ezek segíteni rajtunk?
2: Ez egy nagyon szép kérdés. Ugye az aromaterápia az tartalmazza a növényeknek az aromás minőségét. Az illatanyag kerül bele egy üvegbe, ami a növénynek tulajdonképpen a gyógyszertára. Tehát a növény az tud a fizikai testünkre is hatni, meg az érzelmi testünkre is hatást gyakorolni. Így van az, hogy mi ilyen kétféle módon is tudunk vele kapcsolódni. Tudhatni ránk mentálisan, ott van, kéznél van, a fizikai testünkre is tud, és egyébként érzelmeket is lehet velük érdekes módon oldani.
1: Ezt már az első pillanattól lehet alkalmazni, tehát az illatokkal le lehet kezdeni dolgozni akkor, amikor még a változás be sem indult, csak a felismerés történt meg?
2: Abszolút. Az illat az lehet akár egy első lépés, sokan, akik jönnek egy konzultációra hozzá, gyakran dolgozunk úgy, hogy sokfajta növényt, a növénynek az a növényből kinyert üveget kiteszek eléjük, és ezt végig illatolva kapok egy visszajelzést a személytől, a személynek a testétől, hogy számára ugye az illat, az kellemes vagy nem, és ez nagyon könnyen visszajelez akár olyan blokkokat, amik érzelmi témákként megjelennek. Lehet, hogy ez egy picit így bonyolultan hangzik, de annál egyszerűbb maga ez a módszertan, és hihetetlenül szépen működik.
1: Vendégem Pék Eszter, holisztikus szemléletű kócs és aromaterápiás konzulens, akivel a váltásról, a váltás könnyedségéről, vagy annak megkönnyíthetőségéről beszélgetünk tovább majd az aromaterápia kapcsán, illetve hát tulajdonképpen folytatjuk a beszélgetést arról és azzal kapcsolatban, hogy hogyan segít a szemléletváltás, nem csak a kiégésen, hanem talán az útvesztésen is, illetve én megkockáztatom, hogy az életközepi válságon is, akár hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: ma délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Pék Eszter, holisztikus szemléletű coach, aromaterápiás konzulens a mannai vendége. Vele beszélgetünk aromaterápiáról, holisztikus segítségnyújtásról, és arról, hogy hogyan segít a szemléletváltás. Nem csak a kiégésen, de a fásultságon is akár, hiszen ilyenkor, Eszter, beszélhetünk arról is, hogy ez koncentráltan megjelenik akkor, amikor az ember változókorban, vagy életközepi válságban, vagy annak közelében van. Ez a halmozott nehézség hogyan tud enyhülni az aromaterápiával, vagy egy holisztikus szemlélettel?
2: Ami nagyon fontos szerintem, és nem is feltétlenül kell kitérni a különböző korosztályokra, hanem ez így egységesen elmondható, hogy nagyon-nagyon sok a stressz, ami ér minket a mindennapokban, és ne gondoljuk azt, hogy ez nem okoz akár hormonális változásokat, akár idegrendszeri leterheltséget, úgyhogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a stresszt csökkenteni tudjuk, hiszen egy stressz alatt másfajta reakciókat adsz a párkapcsolatodban, másfajta reakciókat adsz a munkahelyi kapcsolataidban, és hihetetlenül erodálni tudja az emberek környezetét, hogyha ezekre nincsenek módszerei. Mm. Úgyhogy én mindenképpen arra ösztönöznék mindenkit, hogy a stresszt azt ne csak úgy figyelje, mint amit az orvos jelez, hogy valamilyen betegség a stresszbetegség, hanem sokkal inkább törekedjen arra, hogy a mindennapokban legyen módszere arra, hogy akár egy olyan illóolaj, amit használ annak érdekében, hogy jobban tudja kezelni a stresszt, akár a különböző nagyon-nagyon egyszerű légző gyakorlatok, amik szintén tudnak abban segíteni, hogy magunkat le tudjuk nyugtatni, és másfajta reakciót tudjunk adni. Én ilyeneket bevetnék, mint ilyen egyszerű eszközök.
1: Eszter, hogyan tudjuk megtalálni a belső útunkat? Hogyan a legkönnyebb? Van egyáltalán könnyű út önmagunk felé?
2: Én azt gondolom, hogy ha már ez egy cél, az egy örömteli dolog. Sokaknál ez nem feltétlenül merül fel, de ha felmerül, az egy jó cél lehet. Válaszunk hozzá egy segítő szakembert. Vannak olyan helyzetek, amikor valaki felhív, elmondja akár baráti körből csak a problémáit, és amikor azt mondom, hogy figyelj, rendkívül sok segítő szakember dolgozik, válasz valakit magadnak, akár én is tudok ajánlani, hogy kivel dolgoz. És akkor azt mondja az illető, hogy nem, megoldom magam, és hogy sokkal gyorsabb lehet az út, hogyha valakivel együtt dolgozol a célodon, nem hiába van a mindennapokban ez a sokfajta segítő szakember, aki közül választhat. Szerintem, és nem csak szerintem, hanem kutatások igazolják azt, hogy ha van egy célod és egy coachsal dolgozol együtt, akkor sokkal gyorsabban éred el, már akkor egyébként közelebb vagy a célod felé, ha egyetem valakinek mesélsz a célod, de ha segítő szakember van melletted, akkor magabiztosabban fogsz tudni afelé haladni.
1: Hogyan tudjuk erősíteni az intuitív énünket, és miért fontos ezt erősíteni? Hogyan tud ez mankóként szolgálni a változáshoz és a mindennapokhoz?
2: Biztos van olyan érzésed neked is, hogy mondjuk bemész egy boltba, nincsen jó illat abba a boltba, és akkor eldöntöd ott abban a pillanatban, hogy kifordulsz, mert hogy az orrunk az egyébként tök jó vezető lehetne, és hogyha hagyatkoznánk rá, akkor kifordulnánk, hiszen hogyha ott nem jó szag van, akkor nem valószínű, hogy tápláló ételt fog tudni ott magadhoz venni. Aha. De jönnek a mindennapok, amikor minden gyorsan kell elintézni, és az ember végigmegy ezen a bolton, mégis bevásárol ott, és ilyenkor van az, amikor nem hallgatott az intuíciójára. Az illóolajok nagyon-nagyon erősíteni tudják azt, ahogy elkezdjük őket használni, hogy magunkhoz tudjunk jobban kapcsolódni, és merjük azokat az utakat választani, amik tényleg mi vagyunk. Az önazonosság, az önismeret, az a jól létnek egy alapja, csak ehhez kell a jelenlét, ami akár meghozható a légzőgyakorlatokkal és az illatokkal.
1: Eszter, nagyon sok hölgy dolgozik multinál, vagy dolgozik olyan helyen, ahol mindent odaad, mindent kiad magából, és a női lét, a női szerep megtartása az mégis nagyon nehéz, és input nincsen, csak output van. Mit lehet tenni ilyenkor? Mi az első lépés az önsegítésben?
2: Teljesen egyetértek abban, hogy nagyon sok olyan munkahelyi közeg van, ami neutralizálja a nőket és a férfiakat, és nem megkülönböztetett azt, hogy milyen munkát végzünk, pedig nagyon különböző minőségeket tudunk erőteljesen működtetni. Például egy nőnek a kreativitása, az intuíciója, a pont az érzéseknek a használata, az egy, hogyha ezek jól működnek, akkor egy teljesen más minőséget tud akár egy vezetői pozícióba behozni, és ebben az lehet csak a kulcs, ha nem hagyjuk azt, hogy ugyanazokban a minőségekben próbáljunk meghaladni, tehát ne férfiként próbáljunk meg működni egy munkahelyen. Az, hogy mindig ez az előre menő dimenziók vannak. A nőnek a szerepe a fenntartás is. Tehát hogy lehet egy teljesítményt például fenntarthatóan megcsinálni? Olyan kérdéseket tud felvetni egy nő egy munkahelyen, ami lehet, hogy egy férfinek teljesen más, hogy jut eszébe. Ez nem, megint csak nem jobb vagy rosszabb, csak fontos az, hogy másképp legyünk jelen, és akkor megint csak ott tartunk, hogy ez csak abban a helyzetben működik, hogyha önmagunkon van figyelem, megvan a befelé fordulás lehetősége. Egy nő például a ciklusához kapcsolódóan a ciklusnak a különböző szakaszaiban teljesen másfajta működéseket optimalizál, vagy működéseket optimalizálna. Egy munkahelyen alapvetően ezt nagyon nehezen tudjuk megtenni. Úgyhogy a magunk felé való igaz út, az e szerint való cselekvés, az csak a figyelmen keresztül és a jelenléten keresztül lehetséges. Igazából a figyelmet kell erre felhívni, mert hogy akkor tudjuk a különbözőségeket megélni.
1: Eszter, nagyon szépen köszönöm az idődet, köszönöm, hogy ránk értél, és köszönöm ezt a sok-sok segítő szót, mert ez már önmagában, ez a beszélgetés is elindított szerintem nagyon sokunkat afelé, hogy merjünk és akarjunk találkozni magunkkal, és merjünk és akarjunk szemléletet váltani, változtatni, és megszeretni a változást az életünkben. A Manna vendége volt a szemléletváltással kapcsolatban Pék Eszter, holisztikus szemléletű kócs és aromaterápiás konzulens. Köszönjük szépen az idődet még egyszer.
2: Nagyon szépen köszönöm, szép napot mindenkinek!

0: 98 pontot Manna FM életörömzene, és az okosan gazdálkodás minden csínya, vinnya. Vendégem lesz a friss hírek után Iványi Ildikó, pénzügyi elemző és tanácsadó. Hogyan tudunk igazán ügyesen és gazdaságosan bevásárolni? Vajon figyeljünk-e a reklámújságokra? Vajon érdemes-e a nagy ajánlatokat igénybe venni? Melyik az okos megoldás? Erről lesz szó, a friss hírek után kezdünk is.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girospitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz! Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girospita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
8: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
1: Reklám hangzott el.
9: Napos időre számíthatunk. Ma is ülésezik a parlament. Hatalmas ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
4: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy több lakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Németországban jelenleg 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi PET-kupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai vendége a terápiás szülői szemléletmóddal kapcsolatban dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány munkatársa. Már is kezdünk.
4: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: A műsor mai vendége dr. Nagy Katalin, mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője, akivel a terápiás szülőkről, a terápiás szülőségről fogunk beszélgetni. Nagyon fontos téma, és nagyon keveset tudunk erről, úgyhogy most át fogunk beszélni, és szét fogunk szánazni mindent ezzel kapcsolatban, amire csak időnkből futja. Szia, Kati, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm én is a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal akkor, hogy mit jelent a terápiás szülői hozzáállás? Mi is az, hogy terápiás szülő?
2: A terápiás szülőség az tulajdonképpen egy ilyen speciális nevelési forma. Elég sok nevelési formát ismerhetnek már a hallgatók. Van ilyen, hogy pozitív fegyelmezés, van ilyen, hogy kapcsolódó nevelés. Egy picit ebben annyiban más, bár ötvözi sok-sok módszernek az eszenciáját. Annyiban más, hogy ez egy alapillére tulajdonképpen egy ilyen nagyon empatikus hozzáállás, ami minden gyerek nevelésnek egyébként az alapillére kéne lenni, de hogy ennek egy kicsit felfokozottabb szerepe van itt ebben, és van egy ilyen, ami nagyon speciális, egy ilyen terápiás válaszreakció az adott nehéz viselkedések esetén. Tehát, hogy ebben tényleg más, mint a többi.
1: De hogy ez egy olyan viselkedési forma egy szülő részéről, amit az ember akkor kell, hogy alkalmazzon, amikor örökbefogadott gyermeke van, vagy bármelyik szülő bármikor érdemes, hogy megtanulja ezt?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Egyébként minden átlagos fejlődésű, nem traumatizált gyerek nevelésénél is beválik, vagy jó. Azt szoktam mondani, hogy ha van két különböző helyről érkező gyerek, vagy két különböző élettörténetű gyerek, teszem azt, van egy vérszerinti gyereke a családnak, majd később örökbefogadnak, egy mondjuk nagyobb életkorban fogadnak örökbe egy gyermeket, aki már egy bizonyos traumacsomaggal érkezik. Nem kell azért külön stílus bevezetni, hogy az egyik gyereknek segítsünk ezzel a terápiás szülői szemlélettel, ugyanúgy a másiknak is ugyanezt lehet alkalmazni, de hogy amire a kérdésed volt, hogy kinél jó, igazából mi azt szoktuk mondani, és erre mutatnak a tudományos vizsgálatok is, meg hát ezt már gyakorlatban azért használják, a brit vonalról indul az Egyesült Királyságból, a korai életszakaszban átélt traumák, bántalmazás, elhanyagolás, kötődési zavarok esetén használjuk ezt a módszert, és hát örökbefogadó gyerekek esetében azért még, ha újszülöttkorban fogadják is örökbe a családok, ott van annak a 9 hónapnak a lenyomata, a traumája, az elhagyás sejtszinten a gyerekekben, és hát a nagyobb életkorban pedig azért több a történeti szál, úgymond lehet újabb-újabb traumát erre a csomagra ráhelyezni, és a tapasztalat azt mutatja, hogy őket ezt gyógyítja. Ennek van egyébként, nem akarok nagyon bőven ebbe belemenni, de hogy ennek van neurofejlődési alapja, tehát hogy ez nem azért van, mert hogy akkor ezt így kitalálták, és akkor ez jó lesz, hanem hogy az idegtudományoknak a fejlődésével jöttek arra rá, hogy a korai traumák más idegrendszeri érést predesztinálnak a gyerekeknél, tehát hogy másképpen fejlődik az idegrendszerük. És ennek a másképp fejlődésnek vannak bizony viselkedési következményei, lenyomatai, így van, és ennek a gyógyítását, javítását nem elég egy fejlesztéstől elvinni, mert persze vannak nagyon sok fejlesztési lehetőségek, idegrendszeri érésfejlesztő tornákról rengeteget tudhatnak a hallgatók már, de hogy itt van egy olyan mindennapos dolog a szülőknek, amit ők tudják. Tehát 0-24-ben ők vannak a gyerekkel, ők tudják a leginkább gyógyítani a gyermeket.
1: Van a délután vendége dr. Nagy Katalin, mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A terápiás szülőségről, a terápiás szülői szemléletről beszélgetünk. Nagyon fontos és nagyon érdekes téma, érdemes lesz figyelni, és én azért megkockáztatom, és a következőkben majd azért erről is beszélgetünk Katival, hogy ez nem csak a szülőknek, hanem nagyszülőknek, nagynéniknek, nagybácsiknak, keresztszülőknek is a hasznára válhat. Hamarosan folytatjuk.

0: 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A mai vendégem, akivel a terápiás szülői szemléletről, annak a fontosságáról és működéséről beszélgetünk a mai Manna délutánban, és az a kellene, azt gondoltam, hogy folytassuk, ami egy nagy merítés, és nagyon érdekes, hogy miben más ez, mint egy hagyományos nevelés? Miből, és hogyan, és miként ad többet?
2: Igazából a válaszreakciók egy kicsit másak, ilyen azt szoktuk mondani, hogy vannak olyan hagyományos nevelési módszerek, amik ugyanúgy működnek ezeknél a gyerekeknél, de egy kicsit felerősítve használjuk ezeket. Úgy szoktam mondani, hogy felerősített aspektusai vannak ennek a terápiás szülői nevelésben. Például mondok valamit, példát, azt a szülők nagyon jól tudják, hogy a napirend kisgyerekek esetében nagyon fontos, az ad biztonságot. Tudják, hogy mi után következik. Ez minden gyereknél fontos. Itt viszont olyan szigorú struktúra és napirend van, ami már-már kívülálló szemmel ilyen nagyon sarkalatosnak, nagyon vaskalaposnak tűnik, de hogy ez segíti a gyerekeket, hogy bizony-bizony az ő korai traumákat átélt gyerekeknél azért a biztonságérzet is megrendül, és ez építi föl újra az ő biztonságérzetüket. Például ez van. Van olyan, hogy nagyon tudatosabb a válaszreakció, tehát, hogy megtanítjuk a szülőket, ugye van egy képzésünk az Ágacska Alapítványban, a terápiás szülői képzés, hogy ne érzelemvezérelt válaszreakciókat adjanak egy-egy viselkedésre, hanem hogy hogyan tudják az ő saját érzelmüket szabályozni úgy, hogy az egy tudatos válaszreakcióba is, ne az első adott érzés alapján történjen a gyerek viselkedésére való válasz. Hogyha ez így érthető. Szóval, hogy kicsit ilyen tudatosabb, de azért vannak ebben olyan dolgok, hogy tanulunk arról, vagy felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a játékos válaszreakció, tehát, hogy nem kell mindent olyan komolyan venni sokszor, az is egy ilyen humoros dolog is, nagyon sokszor kizökkenti a gyerekeket. Mert ugye az a helyzet, hogy azért fontosak ezek a dolgok, mert hogy a korai traumákat átélt gyerekek esetében mondtam, hogy az idegrendszeri fejlődés egy kicsit más, de hogy van ez a stressz hormon, amiben ők azért nagyon sokat nevelkedtek idézőjelbe, egy magasabb a stressz hormon szintjük, és egy kicsit ez alapvetően magasabb, tehát egy nyugalmi állapotban is magasabb. És más a válaszreakciójuk. Mondok erre is egy példát, hogy óvodába játszanak a gyerekek kint az udvaron, és az egyik gyerek hát szaladgálnak, és egyik gyerek véletlenül meglöki a másikat, mert hát oda szaladt, és pont útba volt. Na most az, akit meglöktek, és akinek ez a nagyon magas alapstressz hormonja van, az egyből, visszakézből üti meg a másik gyereket, nem tudja érzékelni, hogy ez egy véletlen volt. Azt gondolja, hogy ez egy bántás. És hát a szülői viselkedéssel, válaszreakciókkal is igazából, ugye ez kell, hogy mindig a szülőknek hát úgy szoktam mondani, hogy fusson a szoftver ott hátul, hogy vajon ez a viselkedés honnan ered? Ezen a másik tudatosság, hogy mindig a történetből indulunk ki.
1: Aha. Hogyha a történetből indulunk ki, akkor az feltételezi azt, hogy van már ott egy felismerés szülői részről, hogy ott valami másra van szükség.
2: Így van. Én szóval, hogy ezt nagyon tudják a szülők, és abban tudunk segíteni nekik, hogy van egy ilyen felismerős, és örökké van ez a billegés, hogy ez vajon miből jön ez a viselkedés, hogy vajon ez egy speciális a gyerek történetéből, esetleg örökbefogadottságából, traumáiból ered, vagy pedig ez egy sima viselkedés, mert sokszor azok a szülők, akik ilyen gyermeket fogadnak el, nincs más mintájuk, nincs egy vérszerinti gyerekük mondjuk, tehát nem tudják, hogy ez most egy szokásos, korosztályos viselkedése, vagy pedig van ennek valami háttértörténete, és ez is nagyon fontos ebben a szemléletben, hogy hát bizony-bizony így képezni kell magukat a szülőknek, hogy például mondok valami fejlődés lélektanból valamennyit tudjanak, hogy mi az a korosztályos, és akkor megnyugszik, hogy ez nem az, ez akkor rendben van.
1: Nyilván, hogy mindenben, minden helyzetben és esetben, ami lélekkel és viselkedéssel kapcsolatos, vagy traumákkal kapcsolatos, esetleg vannak szigorú no-go zónák, amiket nem szabad csinálni, amerre nem szabad menni, amiket nem szabad mondani. Van-e itt is ebben az esetben ilyen?
2: Igen, például szokták szülők ugye alapvetően kérdezni egy viselkedés kapcsán, hogyha egy gyerek mondjuk düböl odavág egy kristályvázát, hogy miért tetted. Na most ez a miért, ez nem megy be. Tehát a traumatizált gyerekek esetében olyan állapotba kerül az idegrendszerük, hogy érzelmeken kívül nem tudnak mást produkálni, és nem megy be az a kérdés, akár az a magyarázat sem. Előbb meg kell nyugtatni ezt az idegrendszert. Tehát hosszadalmas beszélgetés sem jó a gyerek viselkedés. Miért tetted, hogy tetted, és kérjél bocsánatot. Először mindig az empátia az, hogy most ő egy nehéz helyzetben van, ezt kell a szülőknek átérezni és a gyerek felé kimutatni, majd utána jöhet a úgymond kognitív szint, tehát ugye, ami értelmileg hat a gyermekre. És van még egy nagyon fontos dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy a korai traumát átélt gyerekek esetében nagyon-nagyon-nagyon kerülendő, hogy sarokbaállítás, szobájába zavarás, büntető padra ültetni, mert hogy hát ez egyébként hagyományosan szokták mondani, hogy menj be szobádba, gondolkodj el. Na most az ő esetükben ez egy olyan, szintén egy ilyen eltávolítás, nem vagy elég jó, nem vagy szerethető, hogy egy, az, sajnos azt kell mondani, hogy egy újabb ilyen szégyen vagy félelem érzetet kelt a gyermekben, és ez egy traumatizált gyerek esetében már bántalmazásnak tekinthető, tehát hogy ezt nem szabad alkalmazni. Akkor is, ha gyerek mondjuk elvonul, ott kell lenni mellette, hanem közvetlen közelében elérhetőnek kell lenni. Ez a kulcs, hogy elérhető vagyok. Nem kiközösíti, nem eltávolítom, hanem bármikor, ha megnyugszik, ott vagyok, és láthat engem.
1: Mit jelent a terápiás szülői szemlélet, miért fontos, miben és hogyan tud segíteni, erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Nagy Katalin mentáligénés szakember, pszichoedukációs trénerrel, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetőivel. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A mai műsor vendége dr. Nagy Katalin mentálhigiénés szakember, pszichoedukációs tréner, az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. A terápiás szülői szemléletről, a terápiás szülőségről beszélgetünk. Arról még nem beszéltünk, hogy miért és kinél van erre, Kati, szükség a terápiás nevelése. Miért fontos azoknál a gyerekeknél ez, akiknél szükség van erre?
2: Azért fontos, mert nem minden gyerek neurotipikusan fejlődik, az azt jelenti, hogy valami az idegrendszerében eltérően fejlődött, és azt, hogy mire tulajdonképpen iskolába kerülnek ezek a gyerekek, hogy ezek így kiegyenesedjenek, azért van szükség. Illetőleg hát, amit már mondtam valóban, hogy a korai életszakaszban átélt traumákat átélt gyermekek esetében van erre szükség, de van olyan, hogy kötődési zavarral él valamelyik gyermek, mert a családjában úgy alakultak a helyzetek, vagy amit még talán ki lehet emelni, hogy ma azért nagyon sok gyerek ADHD-s, az ADHD-s gyerekeknek is ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy egy szülő más szülői szemlélettel nevelődjenek, és például még az autizmus esetében is hatása van. Mert hogy ez egy ilyen korrekciós nevelési forma. Nagyon tudatosan kell a szülőknek, és meg szoktak ijedni, hogy hú, ezt nehéz elsajátítani. De hogy igazából ez egy szemlélet, és nem úgy kell ezt elképzelni, mondjuk mi az Ágacska Alapítványban oktatunk is terápiás szülőket, hogy ez egy tankönyv, és akkor végig megyünk valamin, hanem bizony-bizony ez egy éves program, ez egy készség, amit el kell sajátítani, és nagyon sok önismereti rész van benne. Hogy ne úgy tudjunk válaszolni mondjuk egy gyerek viselkedésére, hogy az érzelmek elöntenek, mert bizony van olyan, hogy belomja azt a gombot a gyermek, ami mondjuk a mi múltunkból ered valami, amit meg kell dolgoznunk előtte, hogy ne nyomogassa azt a kis triggerpontunkat a gyerek a viselkedésével, mert csak így tudjuk őt gyógyítani, hogy nyugodjon meg egy gyermek. Ugye azért beszélünk erről, nem minden esetben, tehát a terápiás szülők nem úgy léteznek, hogy itt terápiás szülők vagyunk mindnyájan, mindig, hanem a helyzetben, a nehéz viselkedésekben van erre szükség. Egyébként a gyerekeket az is nagyon gyógyítja, ugye a szülők ezekkel a viselkedési formákkal, másrészt, hogy a kortárs és sorstárs közösségben is átéljenek egy ilyen korrekciót, ezért nálunk az Ágacska Alapítványban van egy gyermekgyógyító program által finanszírozott, vagy hát támogatott program.

0: és így értem a környezetet, és el tudják-e tanulni tőle, és ezek a minták akkor elkezdenek működni nagynéniknél, nagybácsiknál, keresztszülőknél esetleg, és a kérdés másik része az, hogy ez visszahat ránk is felnőttekre. Tehát, hogy mi is változunk ezzel, javulunk mondjuk adott esetben.
1: Hát hogy nem, mi ezt látjuk is a szülőkön, és ők is visszajelzik, hogy sokkal jobban értik már a saját viselkedésüket, és ez minden területre kihat az életben. Vannak olyan szülők például, akik szeretnének felkészülni erre, és még mondjuk gyermekük sincs, de tudják, hogy milyen úton fognak, mondjuk örökbefogadott fogás útján fognak szülővé válni, és már készülnek előre, és szokták mondani, hogy ők ezt a válaszreakciós módszert ezt használják a párjuknál, a családjukban, és hogy meglepően jó tapasztalatok vannak. A lényege ennek leginkább az, hogy a saját érzelmi kontrollt kell megtanulni, hogy ne úgymond hüllő agyból, van ugye egy felépítése az agyunknak, és van egy ilyen ősi agy, ami az érzelemért felelős, ami teljesen jó, mert hogyha ér minket valami, és ugyanígy a gyereknél is, akkor beindul ez az üs vagy fus reakció, ami egy túlélést szolgál, csak hogy ugye nem minden helyzetben van ennek jelentősége. Mai modern életvitelünkben már nem kell a mamut elől futni, viszont ezek az ősi reakciók megvannak bennünk. És hogy ezt kontrollálni, felismerni, hogy ez az, lépni egyet esetleg hátra, venni három nagy levegőt, ezt szabályozni, és utána már jöhet a nem érzelemvezérelt, hanem az empátia alapú válaszreakció.
0: Nagyon fontos dolgokat tanulhatunk meg ma is, mai vendégemtől, dr. Nagy Katalin mentáligénés szakembertől, aki pszichoedukációs tréner és az Ágacska Alapítvány koordinációs vezetője. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, akinek pedig felkeltette az érdeklődését mindez, a terápiás szülői viselkedés, vagy a terápiás szülői szemlélet. Érdemes megkeresni Katalint, vagy az Ágacska Alapítványt, és utána járni annak, hogy hogyan válhatunk mi is azzá, hogyha úgy érezzük, hogy szükség van rá. Kati, még egyszer nagyon köszönöm az idődet.
1: Én köszönöm a lehetőséget.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és az olvasás fontossága, illetve annak a csodája, és az is, hogy hogyan tudunk visszaszokni ebben az elképesztően gyors világban az olvasáshoz, a könyvekhez. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Skultit Ilona kommunikációs szakemberrel, a friss hírek után kezdünk is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Napos időre számíthatunk. Ma elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos vita a parlamentben. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. A szülő jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemő Ringató Program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint, hogy egyetlen egészséges gyermek se maradjon indokolatlanul kórházban. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mátul a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra. A dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára 2 hétig maradnak érvényben. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukós isak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi PET-kupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt.
1: Időjárás.
2: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor vendége Skultét Ilona, kommunikációs szakember és bizniszmentor, akivel az olvasás és a könyvek fontosságáról beszélgetünk. Érdemes lesz nagyon figyelni. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: És ahogy ígértem, az olvasásról fogunk beszélgetni. Vendégem Skultéti Ilona, kommunikációs szakember és bizniszmentor, örök tanuló, ami ugye köszönhető annak is, hogy ő az olvasás szerelmese, ami azt jelenti, hogy most nagyon sok mindent meg fogunk tanulni tőle az olvasással kapcsolatban. Szia Ilona, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük azzal, hogy mit ad az olvasás? Te hogyan olvasol, és miért tartod fontosnak az olvasást?
2: Hát nem is tudom, honnan kezdjem. Próbálok rövid lenni, és csak a lényeget tömören. Az olvasás azt gondolom, hogy fejleszti azt a fajta memorizáló, vizualizáló készségünket és képességünket, amire az életünk során azért nagyon-nagyon sokszor szükségünk van. Az olvasás tudást ad, és olyan tudást ad, ami a miénk. Tehát amit egyszer elolvastam, amit utána beépítettem, hiszen nem elég csak elolvasni mondjuk egy önfejlesztő könyvet, utána az be is kell építeni a mindennapokba, de mondjuk egy fantasy regény, az pedig elrepít egy olyan világba, amit te magadnak képzelsz, és szerintem ettől fantasztikus az olvasás.
1: Mit gondolsz, hogy hol tartunk most mi magyarok, és hol tart a világ embere az olvasással kapcsolatban? Ugye köszönhetően annak, hogy egészen más most már a könyvekkel való viszonya azért az emberek túlnyomó többségének, amióta a social media ennyire könnyed, könnyű, és hát könnyen fogyasztható, és ránk igényt valójában nem tartó szórakozást ígér és kínál.
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt nem tudom, hogy a világ hol tart, hogy Magyarországon nem olvasunk eleget, és nem szeretünk eléggé olvasni, azt azért elég határozottan merem kijelenteni. A social media által ránk öntött óriási mennyiségű tartalom igazából véleményem szerint egyébként kedvez azoknak a trendeknek, ami a gyorsolvasást vagy a villámolvasást jelenti, mert hogy egyébként az ekkora információ halmazból nem tudnád kiszedni azt, ami igazán érdekel téged. Nagyon-nagyon sok könyv elérhető ugye applikáción hangos könyv formájába, ami alapjaiban változtatta meg a könyvekhez és az olvasáshoz való szokásainkat.
1: Milyen szokásaink voltak korábban, és milyenek a könyvolvasási vagy könyvfogyasztási szokásaink, idézőjelbes képzavarral élve, mai napság?
2: Alapvetően ugye, mivel én csak szeretek olvasni, de ennek a területnek én ugye nem
1: de
2: vagyok...
1: De nagyon szeretsz olvasni, úgyhogy azért is akartam veled beszélgetni erről, mert szakértővel teljesen más aspektusból beszélgetünk bármiről is, így természetesen az olvasásról is. Te a környezetedben mit figyelsz meg? Legutóbb, mikor találkoztunk, volt neked egy óriás szatyor tele könyvvel.
2: És az csak ugye egy pici szellete volt annak a hatalmas mennyiségű könyvnek, ami a saját kis házi könyvtáramban fellelhető. Azt gondolom, hogy mondjuk például ami nálam megváltozott, hogy ugye az elején még, amikor elkezdtem olvasni, akkor úgymond normál tempóban olvastam. És ugye ezáltal nyilván jóval kevesebb könyvet tudtam elolvasni, és aztán ugye én is megismerkedtem különböző technikákkal, és elkezdtem gyorsolvasni, és ez jelentősen felgyorsította a könyvek feldolgozási sebességét, és egyébként nem semmilyen hátrány nincs a szövegértésre vonatkozólag, és hát természetesen cégvezetőként azt gondolom, hogy óriási hasznát vettem ennek a képességemnek.
1: A műsor vendége Skultéti Ilona, kommunikációs szakember és bizniszmentor, örök tanuló, akivel az olvasásról, a gyorsolvasásról, a szövegértésről és az olvasás fontosságáról és annak varázslatosságáról beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk.

0: aznap reggel 8-tól.
1: Olvasás, gyorsolvasás, szövegértés, az olvasás varázslata és fontossága. Erről beszélgetek vendégemmel, Skulte Ilona, a kommunikációs szakember, bizniszmentorral. Említetted az imént a gyorsolvasást. Mit jelent a gyorsolvasás? Hogyan tanulható a gyorsolvasás? Miben más, mint a normál olvasás? És ugyanúgy megmarad-e az élmény, a könyv élménysége, hogyha így olvasunk?
2: Szeretettel köszöntöm ismételten a hallgatókat, és köszönöm ezt a jó kérdést. Azt gondolom, hogy a gyorsolvasás lehetővé teszi azt, hogy viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot dolgozzunk föl. Ugye valamikor az 50-es években Ellen Wood volt az, aki különböző kutatásokat végzett arra vonatkozólag, hogy hogy lehet akár blokkokra osztani, vagy miért működünk úgy, hogy egyébként mondjuk, hogyha csak a szónak az első betűjét látom, és a betűket összekeverem, az agyam akkor is el tudja olvasni a szöveget, és hogy hogyan lehet ebből tovább lépni. Tehát őt tekintjük a gyorsolvasás vagy villámolvasás úttörőjének. Igazából az agyunk működése az, ami magyarázatot ad arra egyébként, hogy tudja-e ugyanezt az élményt adni, mint a klasszikus olvasás, és itt igazából a módszereknél például ugye az egyik gyorsolvasási módszer az, amikor mondjuk a tempót változtatod meg, és ahhoz az ujjadat, vagy egy tollat, vagy egy ceruzát hívsz segítségül, mert hogy gyakorlatilag a szemed rá fog állni az ujjadra, vagy a tollra, és amilyen tempóban húzod az ujjadat, vagy a ceruzát, olyan tempóba fog olvasni. És ugye az előbb említettek szerint nem feltétlenül kell, hogy minden szót olvas, sőt, határozottan nem kell a gyors olvasásnál, hiszen ugye a normál olvasási tempónál ugye még egy belső monológot is folytatunk, és halkan magunkban kimondjuk a szavakat, azt remélve, hogy sokkal jobban meg fogjuk érteni.
1: Aha. Hogyha ezzel elkezd dolgozni az ember, mit tapasztal? Mennyivel többet tud olvasni? Mennyivel jobban épülnek be a történetek? Mennyivel jobban emlékszünk rá esetleg?
2: Ugye a gyorsolvasásnál is vannak különböző módszerek, van, hogy blokkokra tagolod, és kihasználod azt, hogy mint a szavaknál, hogy az elejét és a végét tekinted ugye egy blokknak a szemeddel, és közben csak a címsorokra figyelsz. Alapvetően ez ugye óriási sebességet tud jelenteni, tehát mondjuk biztos, hogy 200-300 szó között lehet percenként elolvasni a gyorsolvasással, különösebb előképzettség nélkül. És nyilván, hogyha még a jobb agyféltekét is segítségül hívjuk, ami ugye a bal agyfélteke felelős a szavak, a nyelvtani megértésért, meg a szóképzésért, a jobb agyfélteke ugye a kreatív, a memorizálásban segít, és ugye, hogyha már valaki fekete öves ebben a gyorsolvasásban, akkor nyilván ugye segítségül lehet hívni azt is, amikor fotózom a tartalmat, és kvázi a fotókon keresztül még vizualizálok is hozzá egy történetet, vagy pedig valamilyen emléket megpróbálok hozzá kötni. Nyilván nem egyik napról a másikra, hanem hosszú gyakorlással lehet ezekkel a technikákkal megtanulni a gyorsolvasásnak a módszertanát.
1: A gyorsolvasás az egy másik fajta módszer, ami mármint az olvasáshoz, ami egyébként a tanulást is segíti?
2: Nyilván ugye a tanulást abban tudja segíteni, hogy rövidebb időegység alatt nagyon mennyiségű anyagot tudok megtanulni, vagy elsajátítani, vagy elolvasni. Alapvetően azt gondolom, hogy a mai felgyorsult világunkban pont ezért is vannak különböző tanfolyamok, ezzel azért elég sokan foglalkoznak, hogy megtanítsák erre az embereket, mert igazából ez egy kiváló lehetőség arra, hogy minél többet olvasol, annál nagyobb tudásra teszel szert, és hogyha egy adott időegység alatt háromszor annyi könyvet és tartalmat tudok elolvasni, és tudom annak a tartalmát beépíteni a tudásomba, akkor igazából ugye exponenciálisan tud nőni az a fajta képességed, hogy akár több dologban is jó tudsz lenni, vagy akár sokkal eredményesebb vizsgát tudsz tenni, mert sokkal hamarabb, sokkal többet tudtál elolvasni és megérteni.
1: Ennek a gyorsolvasásnak köszönhetően az ember jobban ki tudja szűrni ezt, hogy mi ez a könyv, ami neki való? Tehát ugye azért előfordul az, hogy találkozunk olyan könyvvel, amit ajánlanak, és mások nagyon szeretik, és mások nagyon örülnek neki, és örömmel olvassák, stb. És közben nekünk mondjuk annyira nem fekszik. De ettől még ugyanolyan gyorsan, ugyanolyan könnyedén el tudom olvasni, hogy vagy azért itt is létezik ennél a módszernél, és az, hogyha annyira nem az én világom, vagy nem annyira érdekes számomra, vagy muszáj elolvasnom, hogyha mondjuk visszatérünk a tankönyvekre, a tanulásra, akkor azért nem megy annyira gyorsan vagy könnyedén. Érted, mit akarok kérdezni?
2: Azt hiszem, vagy legalábbis remélem, hogy érteni vélem. Úgy gondolom, hogy a könyv tartalma nem befolyásolja a gyorsolvasás képességét. Ugyanis a maga a technológia vagy technika, amivel olvasok, az igazából segít nekem abban, hogy én például azt a módszert alkalmazom, hogy én leszűkítem a tartalmat, és csak a címsorokat nézem, és a címsorok alapján közben pásztázik a szemem, és pillanatok alatt ki tudom a lényegét venni annak az adott oldalnak, és ugye amikor egy olyan könyvet olvasol, amit egyébként muszáj elolvasni, mert tankönyv, vagy esetleg a munkádhoz kapcsolódik, vagy vezetőként kapsz egy 400 oldalas jelentést, és mondjuk egy óra múlva prezentálnod kell, akkor igazából ez egy óriási segítség tud lenni, hiszen pillanatok alatt tudod a lényegét kivenni a dolognak, és idézőjelben nagyon-nagyon hasznosan tudod a gyorsolvasást használni.
1: Hamarosan folytatjuk a gyorsolvasással és az olvasás fontosságával kapcsolatos beszélgetésünket. A vendégem Skultéti Ilona, kommunikációs szakember, bizniszmentor és örök tanuló. Szándékosan nem egy szakembert, hanem egy szenvedélyes olvasót kértem, és egyébként a kommunikációban viszont nagyon is jártas szakembert, hogy beszélgessünk erről, mert Ilona az, aki igazán jó példa lehet az ember számára. Érdemes azt is végig gondolni, amit a gyorsolvasáson mondott, de lesz még mit megbeszélnünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendéges Kultéti Ilona, kommunikációs szakember, biznisz mentor és örök tanuló, és az olvasás szerelmes, akivel az olvasás fontosságáról, a gyors olvasásról, a képolvasásról beszélgetünk. És azért akartam vele beszélgetni erről, mert ő számomra az igazán hiteles figura az olvasással, az olvasás iránti rajongással, az olvasás és a könyvek létének, és hát hogy mondjam, csak az életünkbe való beépítésének a fontosságával kapcsolatban, hiszen minden egyes történet, amit elolvasunk, az a részünké válik. Ezért nagyon fontos többek között szerintem olvasni, és ebben például szerintem Kultéti Ilonának van egy amerikai megfelelője, akit Sarah Jessica Parkernek hívnak, aki nem hagyja el a házat soha, bárhova megy, a lakását, a házát nem hagyja el könyv nélkül. Az édesanyja tanította őt erre, miatt nekem ő különösen és triplán szimpatikus. Azt mondta, hogy ha van nálad könyv, akkor soha nem vagy egyedül, ha várakoznod kell, ha utazol, ha bármi történik. Úgyhogy én nagyjából Ilonát így apostrofálom, és ezért tartom fontosnak, hogy vele beszélgessünk az olvasásról. Beszéltünk a gyors olvasásról, beszéltünk a képolvasásról, a szövegértésről is. Hogyan tudjuk ezt elsajátítani? Milyen lehetőségeink vannak arra, hogy visszaszokjunk az olvasásra, vissza kell szoktatni a szemünket, az agyunkat, az elménket, a nyugalomra, az olvasás nyugalmára. Na mit tegyünk ezek érdekében, Ilona? Kicsit hosszúra sikeredett, de ezt mind meg akartam tőled kérdezni.
2: Ismételten köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm az összehasonlítást, nagyon megtisztelő, hogy kivel vontál párhuzamot. Alapvetően nekem, ha megengeded, akkor csak annyi a felvezetőhöz, hogy nekem nagypapám, aki a mindenem volt, ő mondta mindig, hogy tanulj kislányom, mert a tudást nem tudják tőled elvenni. Ez nekem párhuzam a Sarah Jessica Parker édesanyja által átadott értékekkel, és az olvasás szeretete az gyakorlatilag nekem innen indult. Igazából ez egy kicsit, és majd meg fogod látni, hogy ezzel választ is adok a kérdésedre, nem túl hoztam, hogy az olvasás nekem mindig azt jelentette, hogy egy könyvvel valahová leültem, bekuckóztam, és elkezdtem olvasni, és egy másik világba képzeltem magam, ahol megelevenedtek a szereplők, ahol kivehettem magam abból a környezetből, amiben voltam, és gyakorlatilag az olvasás igazából ezt jelenti, hogy egyfajta lenyugvás, egyfajta belső figyelem, és hogy ebben a felgyorsult világban, ebben az őrületben, ami körbevesz bennünket, hogy az olvasás hogyan tud valóban érték lenni, és hogyan tud lenyugtatni az, hogy akár egy rituálé az, hogy egy picit mondjuk egy mindfulness légző gyakorlat, egy meditáció, amivel lecsendesíted magad, amivel képessé teszed magad arra, hogy tudj fókuszálni, mert az olvasás, legyen az normál olvasás, gyors olvasás, vagy villámolvasás, vagy bármi is, az igazából arról szól, hogy amíg olvasok, arra a könyvre fókuszálok, és megpróbálom vagy elképzelni, hogyha egy regényt vagy egy fantasyt olvasok, vagy pedig megérteni a lényegét mondjuk egy önismereti könyvnek. És tulajdonképpen ez a fajta belső csendességbe való megérkezés az, amit nekem az olvasás jelent.
1: Hogyan induljunk?

0: mi olyan sztorit dolgoznak föl, ami nekünk segíthet, és igazából én a klasszikus dolgot, tehát hogy én személy szerint imádok könyvesboltba menni, és hál' Istennek a gyerekeimet is így sikerült felnevelni és példát mutatni, úgyhogy nálunk sokszor volt, hogy bementünk a könyvesboltba, és akkor mindenki ment ahhoz a részhez, ahol az ő érdeklődésének megfelelő könyvek voltak, és elkezdtük lapozgatni, átnézni a tartalmat, és az alapján választani, úgyhogy szerintem ebben nincs változás, úgyhogy arra biztatok mindenkit, olvasni jó, többnek lenni az olvasás és a tudás által szerintem nagyon jó. Remek könyvesboltjaink vannak, és én azt gondolom, hogy és nagyon szeretném hinni azt, hogy ez egy olyan érték, amit soha nem fogunk elfelejteni és elengedni.
1: A visszaszoktatásba, és erre még térjünk vissza pár mondatra, Ilona, amikor visszaszoktatjuk magunkat az olvasásra, hogy akkor inkább a közösségi média felületek böngészése és pörgetése helyett akkor elkezdem újra a könyvet, amit félbe hagytam. Vagy neki kezdek egy új könyvnek. Ugye olyankor azért ennek vannak fiziológiás tünetei annak, hogy elszoktunk a könyvolvasástól, hogy elkalandoznak a gondolataim, nem tudok odafigyelni, nem tudok nyugton ülni, mocorgok, izgek mozgok, esetleg elálmosodom, vissza kell lapozni, újra kell olvasni. Ezekkel hogy küzdjünk meg?
0: Az előbb említettem már ezt a fókuszálást, és ahogy mondtad, teljesen természetes dolog, hogy az agyunk ezerrel tiltakozik, hiszen hogyha 10 éve nem vettél könyvet a kezedbe, akkor ott szerintem tehát alapvetően az egyik kedvenc könyvemhez nyúlnék vissza, az atomi szokásokhoz, James Clear-től, hogy amikor sokáig nem csinálok valamit, vagy meg akarok változtatni valamilyen szokásomat, akkor igazából valami meglévő dolog mellé kell beilleszteni, és nagyon pici, apró lépésekkel kialakítani az új szokásomat. Az olvasás is egy új szokás kialakítás. Igazából arra kell rávenni az agyunkat, hogy működjön velünk együtt, és tudjon fókuszálni. És erre tud jó lenni az, hogy nem elveszítem a motivációmat, hogyha két oldal után azon veszem magam, hogy elkalandoztak a gondolataim, hanem igazából minden nap, amikor egyébként mondjuk a social médiát pörgetném, kötök egy olyan megállapodást magammal, hogy mondjuk az utolsó 5 percben elolvasok 3 oldalt a kiválasztott könyvből. Uh-huh. És így szépen napról napra igazából a szokásommá válik, anélkül, hogy tiltakozna mindenem ellene, és aztán egy idő után igazából lehet azt csinálni, hogy akkor már nem 5 percet, hanem 10-et, nem 10-et, hanem 15-öt, és aztán hozhatok egy olyan döntést, hogy a social média helyett megfogom a könyvet, és leülök a kanapéra.
1: Aha. Végezetül még egy, ami hasznos és fontos, hogy mikor olvassunk. Nyilván bármikor és bárhol, de miért olvasunk főként este elalvás előtt? Az miért jó?
0: Alapvetően azt gondolom, hogy ami a fiziológiás része, ugye minden, ami nem a kékfény, és minden, ami nem irritál, és le tud nyugtatni, az segít abban, hogy pihentetőbb legyen az alvás, ezért is ezt a hagyományt nagyon régen valahonnan hozzuk magunkkal, tehát hogy alapvetően az esti olvasás nyilván az elmének a lenyugtatásában és a pihentető alvásban tud segíteni, de mondjuk én ebben például egy ilyen fura figura vagyok, mert én bármikor, bárhol és bármilyen körülmények között nagyon szívesen, tehát így gondolok egyet, és abba hagyok valamit, és úgy döntök, hogy nekem most arra van szükségem, hogy olvassak, akkor igazából mindent ki tudok zárni, és csak az olvasással foglalkozni.
1: No hát erre kell törekedni, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek sikerült most adni jó sok kapaszkodót ahhoz, hogy újra összebarátkozzon az olvasással és a könyvekkel, mert itt van az az időszak, amikor az ember ugye igazán odafordulhat önmagához, nagyon gyors a világ, és nagyon sok időt elvisznek, hát valljuk be, felesleges dolgok, úgyhogy itt az idő magunkkal foglalkozni és magunkkal törődni, pláne ilyen szempontból, hogy egy kis táplálékot adjunk a lelkünknek, és hát a mentális egészségünkre is odafigyeljünk, és azt is megtámasszuk a könyvekkel és az olvasmányokkal. Köszönöm szépen Skultét Ilonának, hogy velünk volt. Köszönöm, kommunikációs szakember és bizniszmentor, de leginkább az örök tanuló jelző az, ami fontos a mi szempontunkból és az olvasás szempontjából, a beszélgetésünk szempontjából vele kapcsolatban. Olvasni jó, olvasni kincs és öröm, úgyhogy érdemes már most, miután meghallgatták a kedves hallgatók, folytatjátok a beszélgetést, szaladni a könyvespolc

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos időre számíthatunk, ma szavaz a vagyonvisszaszerzési hivatalról a parlament. Az amerikai elnökkel találkozik ma Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán államfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy több lakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről nem érkezett hír. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mátul a benzin literenkénti ára 1,62 €, átszámítva 582 forintra. A dízelé 1,75 €, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Drónokkal figyelik a közlekedési szabálysértőket Montenegróban. Az elmúlt napokban főleg szabálytalan előzés vagy sávváltás és bukósisak használatának elmulasztása miatt bírságoltak. Egész nyáron folytatják majd a légi megfigyelést. Rekord alacsony a Duna vízállása Budapestnél, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Reggel a vízmérce megállapított nullpontjához képest a folyó vízfelszíne 31 cm-nél állt. Az eddigi legkisebb vízállás az érintett ponton 33 cm volt. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésben két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett. Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

Peter Gabrielt ünnepeljük most a zenei finomságokban, itt a 98 pontot Manna FM-en. Azt a zseniális muzsikust, akinek mindig van mondani valója, és mindig nagyon fontos mondani valója van, akinek minden szavát érdemes megfontolni, és akinek minden szavára érdemes odafigyelni, sőt, oda kell figyelni. Hát nagyságrendileg 20 év betelt, de végre itt van egy ízelítő Peter Gabriel új opuszából, ami nagyon érdekesen, a saját elmondása szerint, ugye 2023-ban jelenik meg, és a holdfázisok határozzák meg minden egyes dalnak a napvilágra kerülését. A panoptikon az, amiről most szó van, és szándékosan ki kell hangsúlyozni, hogy a szónak a vége nem M, hanem N, tehát nem panoptikum, hanem panoptikon, ami egyfajta jóindulatú változata tulajdonképpen egy börtönkoncepciónak, ahol van egy központi megfigyelőpont, ami mindenhova beáttett. Tulajdonképpen itt van egy nagyon érdekes és abszolút nem elfedett orwelli áthallás, hogy hogyan figyelnek meg bennünket, és hogy mi az, amire nekünk figyelni kéne, és mi az, amit velünk kapcsolatban megfigyelnek. Hogyan vagyunk irányítva, és hogyan tudnánk mi irányítani az életünket, és a természet alakulását, természetesen jósággal és odafigyeléssel. Igazából azért nagyon fontos ez a dal, mert a mondani valóján túl a kiadási pontja egy teli holdra esett pont, ahogy a nő elmondta számára, ez nagyon fontos. Az volt a terv, hogy innentől kezdve folyamatosan ugye minden dal egy-egy teli holdkor jelenik majd meg, teli hold éjszakáján, és azt is elmondta Peter Gabriel, hogy amiről ezúttal írok, és most idézem őt, az az elképzelés, hogy hihetetlen, hogy mennyire elképesztően könnyedén vagyunk képesek elpusztítani a minket szült, vagy létrehozott és az életünket támogató bolygót, és ha nem találjuk meg a módját annak, hogy újra kapcsolódjunk a természethez, a természeti világhoz, akkor nagyon sokat veszíthetünk, gyakorlatilag mindent. Így magyarázta Peter Gabriel a panoptikon jelentését. Egy egyszerű gondolkodásmód ez arra vonatkozóan, hogy hova tartozunk, hová tartunk, és hogy miért nagyon fontos, hogy észrevegyük azt, hogy mi mindent tehetünk meg annak érdekében, hogy mondjuk az utókornak is maradjon abból, ahol mi élünk. Tehát mi ez a panoptikon? Hát Peter Gabriel szerint egy javasolt adatgömb, ami lehetővé tenni az információk korlátlan felhalmozódását és hozzáférhetőségét. A legendás énekes dalszerző hasonló gondolkodású egyénekből álló csapatot állított össze, pontosan azért, hogy úgy tudja megvalósítani ezt az ötletet, hogy mindenki bele tudja rakni a saját elképzelését, és hogy egyáltalán ne legyen gondolatban, véleményben vagy hozzáállásban eltérés. Három szervezetet idézett, amik részben inspirálták a szövegét, a Forensic Architecture kutatócsoport, a Bellingcat oknyomozó újságírói csoport, és Gabriel társalapítója a Witness úttörő emberjogi szervezet. Nagyon fontos mindegyiknek a tevékenység, érdemes ennek is utána nézni egyébként. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy innentől kezdve ez egy olyan előrevetítés, és a lehetséges sötét és nehéz jövőnek, ami ellen muszáj volna tennünk, hogy észrevegyünk magunkban azt az isteni szikrát, ami mindannyiunknak a jó Istentől megadatott, amivel mindannyian tudunk kedvességgel úgy hozzáállni az élethez, az élőlényekhez, ahogyan kéne ahhoz, hogy ne pusztuljon el a bolygó. Peter Gabrielben egyébként sok minden más mellett az is a lehengerlő és lenyűgözően csodálatos, hogy ugyanazt a stílust, ugyanazt a mélységet, ugyanazt a fontosságát minden szavának tudja hozni fülbemászó dallammal, amit az első pillanattól nem változik az ember, milyen érdekes a zenész. Marad olyannak, amilyen, és mindig el tudja kapni, meg tudja ragadni azt a lényegi pontot, amit a zene segítségével érthetőbbé vagy befogadhatóbbá tud tenni számunkra, vagy mint egy felkiáltó jelként oda tud tenni az életünkhöz. Peter Gabriel legújabb dala ez, a legújabb lemezéről, ez a Panoptikum, itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

A zenei finomságok között a következő a sorban: Netta, az izraeli énekesnő, akinek az igazi neve Netta Barzilai, Hotha Sharonban született 1993-ban, és ő az, aki a 2018-as Eurovíziós Dalfesztivál győztese volt, így negyedszerre juttatta győzelemhez Izraelt, mert hogy Izrael 78-ban, 79-ben és 98-ban is megnyerte az Eurovíziós Dalfesztivált. Szóval ő az, aki 2018-ban győzött a Toi című dalával. Ezt fogjuk most meghallgatni tőle egyébként. Az elődöntőben 283 ponttal, aztán a döntőben 529 ponttal végzett az első helyen, elsőprő sikerrel. Hotha Sharonban született, és 3 hónapos volt, amikor a szülei elvitték Nigériába, mert hogy oda költöztek, 4 évet ott éltek, aztán visszaköltöztek Izraelbe, és 2017. szeptemberében, amikor részt vett a Rising Star 5. évadjában, ami tulajdonképpen az izraeli nemzeti válogató az Eurovízióra, na hát ezen a meghallgatáson Rihanna Rude Boy című dalát énekelte, megszerezte a szavazatok 82%-át, elindult a második fordulóban, és David Guettát énekelt, a Hey Mamát, aztán 2018. februárjában a Spice Girls Wannabe-ját adta elő, és a párbajt Ricky Benari nyerte, ugyan, amit kettőjük között volt, azt a párbajt, de a zsűri mégis úgy döntött, hogy annyira tehetséges a kislány idézőjelben Netta, hogy mégis folytathatja a versenyt. És aztán a döntőben 2 produkciót is előadott, az egyik a Gangnam Style volt, ami szerintem stílusában egy kicsit érezhető a Toynak a videóklipjén is, mert hogy itt is ugye, és akkor most egy kicsit megállunk a Toy című dalnál, amit most fogunk meghallgatni, a klipben nagyon erős a japán stílus, a smink, a kimono, a fülön ez a Leia hercegnős zsömleszerű konty, az a furcsa csirke mozgás, ahogyan táncolnak a csajok, és ahogyan táncol Netta, és nagyon sok stílust ötvöz, és nagyon szépen mutatja azt meg, hogy mennyire fontos, hogy az ember képviselje önmagát, saját maga előtt is. Szóval a Gangnam Style is Kesak TikTok című dala volt az, amit a döntőben előadott 2018-ban, és itt történt a nagy áttörés, mert a zsűritől és a közönségtől 210 pontot kapott, meg is nyerte a versenyt, megkapta a jogot, hogy képviselje Izraelt 2018-ban az Eurovíziós Dalfesztiválon, ahol a Toyt adta elő, megnyerte a versenyt, és nagyon fontos volt, hogy ott szerepelt benne ugye egy héber mondat is, tehát a saját anyanyelvén is énekel a dalban. Ahogy már mondtam, a Toy című dalnak nagyon jelentős a videóklipje is, erősen benne vannak a japán kulturális képek, szerepel benne többször a japán baka szó, a dalszövegben számos Pokémon utalás is hallható, és a klipben látható is, és az előadás színre vitelében, tehát maga az előadásként kezelte ő a videóklipet, ott pedig a Maneki Nekosz, a szerencse japán szimbóluma szerepelt, és amikor az Independentnek adott Netta interjút, akkor elmondta, hogy nagyon fontos számára az összes popkulturális utalás, nem csak a zenei stílusban, és nem csak a videóklipben, hanem az ő úgymond statementjét illetően, mert hogy én egy nagyon furcsa lány vagyok, és először nem volt szabad furcsának lenni, mert ugye, hogyha nem vagy elég poppos külsejű, nem vagy elég vékony, nem vagy elég szép, nem vagy elég könnyű, akkor nem tudnak hova tenni, mert hogy egy popstárnak, szépnek, soványnak, könnyűnek kell lennie. Hogyha egy nagyobb darab lány vagy, akkor azt mondják, hogy oké, akkor próbáld elgondolni magadban, hogy kihez hasonlítasz, hogyha te vagy a Big Mama hangú, azaz a nagy mama hangú, ugye, akkor énekelj Adélt, vagy énekelj Aretha Franklint, és mindenképpen megpróbálnak az emberek elhelyezni valahová a hangod által, és én nagyon sokszor beleestem ebbe a hibába, hogy nem mertem önmagam lenni. És ezért nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a társadalmi igazságosságot és a nőknek az erejét képviseljen, mert hogy a társadalmi igazságosság az hajlamos eltűnni valahogy, és hajlamosak az emberek elnyomni a nőket, és nagyon örülök, hogy az elmúlt években kutatták és megtalálták a hangjukat a nők, ami nagyszerű, csodálatos és nagyon-nagyon fontos. Pontosan erről szól ez a dal, egy erőt adó dal, mindenki talál benne valamit, mindenki tud azonosulni valahol, valamelyik részével, a szöveggel és a videoklippel is, és ez egy nagyon vidám hangulatba csomagolt, nagyon fontos üzenet. Ezt mondta el Netta a saját daláról, és ez valóban így is van, nem csak a dal zseniális, hanem a videóklip is. Jön Netta és a Toy itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna.
2: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
0: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája. Jó!

The Temper Temp és a Sweet Disposition a következő a sorban a zenei finomságok között. Ugye ez gyakorlatilag indulatcsapdának fordítható, és sokszor beszélnek is róla a fiúk interjúkban, hogy miért lett ez a zenekar neve, mit is jelent tulajdonképpen, és mit próbál üzenni. Érdekes összefüggés, mert a nevük konkrétan ausztrál zenekar Melbourne-ből jöttek, és úgy nevezik őket, hogy alternatív rock quartet, de hát nyilván nem kell mindig ezeket a skatujákat olyan komolyan venni. A The Lady is a Tramp című kedvenc daluk, és a másik kedvencük a The Parent Trap kombinációjából hozták össze a zenekar nevét. A The Parent Trap, hogyha emlékeztek rá, ez az Apád anyád ide jöjjön címen futott itt Magyarországon. Steve Guttenberg volt a főszereplője, ott az apád, és gyakorlatilag egy amerikai Két Lotti Kestner regényből készült adaptáció. A másik magyarázat pedig a Temper nevű, hát, hogy mondjam, csak figyelmeztetésből eredeztethető, ez a másik magyarázat, ugye ezt akkor mondják angolul, amikor azt próbálják meg mondani a másiknak, hogy na nyugi-nyugi. Tehát, hogy nem indulatoskodunk, nem idegeskedünk, nyugi-nyugi. Tehát, amikor megpróbálsz valakit lenyugtatni, hogy ne legyen dühös, ideges. Na, innen származik a név, és 2006-ban, amikor kijött az első lemezük Ausztráliában, az még olyan kis közepes tempójú sikernek volt mondható, és két évvel később, 2008-ban vették fel az első teljes albumukat, a Conditions-t. Jim Abyss angol producerrel, aki egyébként az Arctic Monkeys-zal és Adele-lel is dolgozott együtt, mindkettőnél, Adele-nél is és az Arctic Monkeys-nál is a debütáló albumukat vette föl, azt producerelte. Azt mondták, hogy ez egy nagyon hangulatos kislemez, mármint maga a Sweet Disposition az egész albumról, és Toby Dundas dobos és programozó elmondta annak idején egy interjúban, hogy úgy született meg maga a dal, hogy egy nap Lorenzo, a gitárosuk, becsörtetett a próbaterembe egy úgynevezett gitárifeg, ami a fővonala lett a dalnak, azt mondta, hogy nagyon tetszett nekik, mindannyian azonnal ráugrottunk, jammeltünk egy kicsit, együtt zenéltünk, és akkor ebből megszületett a végleges dallam, és az énekesünk Dagi visszatért aztán a következő napon a próbára a szöveggel, a kész szöveggel, és nagyjából 2-3 próbával be is fejeződött, készen volt a dal. Nagy szerencsénk volt, hogy ez ennyire könnyen kijött belőlünk, de lehetséges, hogy ez volt a segítség odaföntről, hogy készen legyen az első lemezünk. 2009-ben az amerikai romantikus vígjátékban az 500 nap a nyárból előzetesében és a filmzenéje is. Tehát az előzetesben is ez volt a zenéje, meg ez volt a fő filmzene, és hogy José Mourinho főszereplésével készült Sky Sports HD reklámban is. Ezt a zenét hallottátok, tehát hogyha ismerős valahonnan majd, mert ismerős lesz, akkor ez ezért van, meg azért, mert hogyha ti is úgy elmúltatok már 40, 35-40, akkor pontosan tudjátok, hogy milyen hangzása volt a 90-es éveknek, és a The Temper Trap az konkrétan úgy hangzik. Ez a kedves, kicsit rockos, magára a figyelmet mindig felhívó dal, vagy a szöveggel, vagy pedig különböző olyan kiállásukkal, olyan ritmusokkal, olyan hangszer megszólaltatásokkal, amitől nem lehet nem odafigyelni rájuk. Egyrésztről. Másrésztről viszont szerintem valamelyik Grace Klinika epizódban is benne volt ez a dal, a Sweet Disposition, és aztán annak idején, ugye 2008-2009-ben ez nagy siker volt, köszönhetően a megjelenésnek, meg aztán később annak a romantikus vígjátéknak, amit említettem, és eljött a 2012, amikor újra visszatért a brit kislemez listára, a top 40-be bekerült, mert hogy a Voice című zenei tehetségkutatóban David Julien feldolgozta ezt a Temper Trap dalt, és ő is előadta, és aztán több helyen is énekelt, és aztán újra elkezdtek figyelni a zenekarra. Tulajdonképpen ennyi az, amennyit tudni kell róluk. A színpadképük mindig egyszerű, trikóban, nadrágban, vagy egy szállinkben, nadrágban írnak ki, állnak ki énekelni. Nem az a lényeges számukra, hogy hogyan néznek ki, és ők is azok közé tartoznak, akik, hát nem azt mondom, hogy nehezen adnak ki interjút, de sokkal inkább a zenélésben tudják kifejezni magukat, nyilván nem véletlenül lettek zenészek sem, mint hogy hosszasan beszéljenek és válaszolgassanak kérdésekre. Egy-két interjú készült velük, ami igazán érdekes. 2008-ban volt a nagy fordulat az ő életükben, amikor a Sweet Disposition-t megjelent, és akkor Melbourne-ből Londonba költöztek, és innentől kezdve már ismertek lettek szinte az egész világ számára. Jön a The Temper Trap és a Sweet Disposition itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

Lou Reed és a Take a Walk on the Wild Side, ez következik most a zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en. Azért nagyon fontos mindez, mert mindent képvisel és mindent reprezentál, amit manapság már elnevezünk, akár mondjuk iskolai zaklatásnak, bullyingnek, például odakint Amerikában, amikor rossz fejek veled az osztálytársak, amikor bántanak, akár szóval, akár tetlegesen, amikor a saját családot nincs kibékülve veled, és akkor eldöntöd azt, hogy oké, veszel egy nagy levegőt, alámerülsz, és jársz egyet a veszélyes oldalon, nagyságrendileg, ugye szabad fordításban ez így hangzik, vagy sétálsz egyet a vad oldalon. Tulajdonképpen az egész arról szól, hogy milyen az, amikor az ember neki rohan az életnek, és azt mondja, hogy most innentől kezdve nem foglalkozom azzal, ami történt. Nem érdekel, hogy mit szólnak, nem érdekel, hogy ki mit mond, megyek arra és úgy, ahogyan és amerre én akarok. A The Guardiannek mondta el egyszer Lou Reed azt, hogy valójában az történt, hogy elköltöztek New Yorkba, Miami Beachre, mert az apja ott kapott munkát, és egyfolytában piszkálták és bántották őt az osztálytársai, az úgynevezett rednekek, annak nevezi őket, és igazából azt határozta el 15 évesen, hogy oké, azt mondta, hogy elegem van, és hogy lelépek innen a francba, így fogalmazott konkrétan. Volt 27 dollárom, úgyhogy körbe stoppoltam az Egyesült Államokat. Volt egy hely, ahol bementem egy kozmetikába, ott összebarátkoztam a lányokkal, kiszedték a szemöldökömet, akkor azon röhögtünk, hogy nagyon fáj, nem csinálok többet ilyet, meg kellett várni, míg visszanő. Azt mondja, nagyon sok érdekes emberrel találkoztam, nyilván egy későbbi barátság Andy Warhollal, az meghatározó volt a dal szempontjából is. Azt mondta, hogy nagyon sokáig élt az utcán New Yorkban, akkor találkozott Jackie Curtis-szel és Candy Darling-gal. Ők voltak azok, akik Marlene Dietrich-et és Greta Garbo-t is alakították egy moziban. Szóval nagyon sok olyan kalandja volt, ami igazából azt jelöli, hogy az embernek egyszer csak összekeszedni ilyen magát, kell venni egy nagy levegőt, és azt mondani, hogy jó, akkor most belengetek az eddigi életemnek, ott, ahol bántottak, nem maradok, azokkal, akik bántottak, azokkal nem maradok, ki fogok próbálni mindent, ami csak lehetséges. Ki fogom próbálni azt, hogy milyen szabadon élni, ki fogom próbálni azt, hogy milyen másképp élni, ki fogom próbálni azt, hogy milyen olyan emberekkel összebarátkozni, akiktől mások tartanak. Egy zseniális dal és egy zseniális ember, Lou Reed, akiről szó van, és a Take a Walk on the Wild Side című dala, ami legendává vált. Egyébként ezt azért érdemes tudni, hogy tulajdonképpen a világ minden részén ismerik, onnantól kezdve, hogy ez a dal megjelent. Lou Reed egyébként Louise Ellen Reed néven született Brooklynban 1942. március 2-án. Amerikai rockzenész, zeneszerző és fotós az ő jelölése tulajdonképpen, hogyha utána olvas az ember, de igazából zenészként apostrofálták világ életében. Nagyon sok jó fotót készített, hogyha van lehetőségetek, akkor érdemes megnézni a neten, hogy milyen fotókat készített. A The Velvet Undergroundnak az énekese és gitárosa volt, és aztán később nyilván a szóló karrierje volt még, amiről őt ismerték. A zenekarból való kiválása után kezdett ő nyilván szóló karrierbe, ez 71-ben volt, és akkor volt az első nagy slágere ez a dal, amit most meg fogunk hallgatni, a Walk on the Wild Side. Az ő munkáját, a munkásságát, mint szóló énekes lehetetlenné tette szinte, hogy az összes kritikában a visszatérését akarták, így aztán újra a The Velvet Underground tagja lett. Senki nem bírta elfogadni azt, hogy ő kivált a Velvet Undergroundból. Ő népszerűsítette az osztrich hangolást, és a 80-as években ő kapta meg a rock legidősebb államférfiának járó címet. A dal mérföldkő volt az ő életében is, a muzsika történetében is, és azt hiszem, hogy minden ember életében egyszer csak azzá válik, amikor felfigyel erre a dalra, amikor először találkozik ezzel a dallal, és amikor megérti a szövegét. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy a saját vad oldalán vagy veszélyes oldalán néha tegyen egy sétát, és ezt most nagyon komolyan mondom, érdemes megpróbálni.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harapj rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
7: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Reklám hangzott el.
8: Napos időre számíthatunk, az országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Az amerikai elnökkel találkozik ma Volodymyr Zelenszky. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. A kormány 22 milliárd forintot biztosít a kis településeknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, hogy a pénzből utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. Az Egyesült Államokba érkezett az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij találkozik Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélések fő témája a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés. Az ukrán államfő Nagy-Britanniából utazott a tengeren túlra. Tegnap arról állapodott meg a brit kormányfővel, hogy Kijev a jövőben hozzáférhet egy olyan zavaró rendszerhez, amely a drónoknak segít kijátszani az orosz légvédelmet. Az éjjel folytatódtak a kölcsönös dróntámadások Ukrajna és Oroszország között. Az orosz légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón egy több lakásos lakóházba csapódott Csehovban, senki nem sérült meg. Kisebb károk keletkeztek két másik településen is az orosz főváros közelében. Ukrajnában Szumiból és Herszomból jelentettek sérülteket az éjszakai támadások után. Több lakóház és infrastruktúrális létesítmény megrongálódott vagy megsemmisült.
1: Időjárás.
8: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlva. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Vendégem ebben az órában Szakács Gábor, divatblogger, kotűr szakértő. A párizsi haute couture hét kulisszatitkai lesz a témánk. Élmények, trendek, a luxus divat jövője. Erről is fogunk beszélgetni, hiszen egészen friss élményekkel tért haza Gábor, hiszen július 6 és 10 között volt, ugye Párizsra figyelt a divatvilág, akkor volt az haute couture week, azaz a hét, ugye legismertebb divatházai mutatták be, a világ legismertebb divatházai mutatták be a legújabb kézzel készített kollekciókat, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni. Hát lesz itt bőven élmény, mosolyogva ül itt velem szembe. Gábor, szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt neked is, Gabi, és a kedves hallgatóknak is. Hát igen, az a kérdésem nekem, hogy hány órásra tervezed a mai műsort?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem kell mai napba beleférnünk, jó? Tehát, hogyha nem tudunk mindent átbeszélni, már pedig nem fogunk tudni, akkor ez egy ilyen visszatérő dolog lesz, mert az én kérdéseim is, hát nem tudom, hogy így hányat sikerült összeírnom, nagyon-nagyon sokat, és még mindig van bennem is, és általában azt is egy ilyen kulisszatitkot elárulhatunk a hallgatóknak, hogy ez általában úgy szokott zajlani, hogy az ember vagy a riporter, műsorvezető, szerkesztő készül, de aztán a beszélgetés elmegy egy irányba.
2: És igen, mert mindig találunk egy még érdekesebb témát, pontosan. Vagy belekapaszkodsz te is valamibe, vagy én is mondok valami olyat, amire nem számítunk, vagy amire nem készültél, vagy ami valami nagyon személyes
1: élmény.
2: És akkor és akkor teljesen elkanyarodunk egy más irányba. De hát basszus, ez a rádiózás, az élő műsorvarázsa, meg hát a divatnak a lényege,
1: a varázsa, annak is a varázsa, így van. No, hát én elsőként arra szeretnének kérni, hogy ezt az haute couture, ezt helyezzük már ugye el a hallgatóknak, hogy mi az, hogy haute couture?
2: Az haute couture az egy jogvédett megnevezés. Tehát ezt csak azok használhatják. Ennek a francia, ez egy francia kifejezés, és magyarul azt jelenti, hogy magasfokú szabászat.
1: Aha.
2: És ezt csak azok a kijelölt divattervezők használhatják, akiket egy párizsi szindikátus, egy közösség maguk közül megválaszt. Uh-huh. Vagyis hát pontosabban maguk közé beválasztanak divattervezőket, és csak az a 10-12 tervező használhatja az egész világon ezt a megnevezést, mert ez egy jogvédett címke. A története egyébként 1869-ig megy vissza, most nem fogom elmondani az egész divat történeti hátteret.
1: Akkor valóban nem lesz elég az egy óra, igen.
2: Igen, de érdekes, hogy Charles Worth, egy angol divattervező, aki a francia divatot tette nagyjá, ő hozta létre az első divatkamarát. Ami azt jelenti, hogy a divatban dolgozó tervezők, alkotók, varrónőket egy kamarába tömörített össze. Hát ez gyakorlatilag egy ilyen jogvédő szervezet, egy szövetség. És akkor 1911-ben pedig egy szindikátus jött létre, ami a párizsi divatot, a francia divatot összefogja, és 1945-ben ez a szindikátus, ez levédette a francia államnál az haute couture kifejezést, amit csak azok használhatnak, akik ennek a szindikátusnak a tagjai. Aha. Nagyon érdekes, hogy van ez a 10-12 ember, aki rendes tagja, olyan, mint a Tudományos Akadémiánál, igen, ugye a rendes tag, és vannak meghívott vendégek, vagy meghívott tagok, meg különleges tagok, tehát akik időre kapnak csak engedélyt arra, hogy részt vegyenek ebben az haute couture programban.
1: Nagyon szigorúan veszik, úgy.
2: Nagyon szigorúan veszik, és ebből a szövetségből ki is lehet esni, de be is lehet kerülni.
1: De ez nyilván egyébként azt feltételezem ebből, hogy itt a nagyon erős minőség van.
2: Itt csak a minőség számít. Aha. Tehát itt a minőség, az egyedi ruhadarabok, a kézzel készítés, tehát ott így a hagyományok, tradíciók, kézi hímzések, tehát díszítő műhelyek. És ugye egy haute couture műhelynek, vagy egy haute couture márkának az a sajátossága, hogy kell saját műhellyel rendelkezzen, egy megadott létszámmal, ami jól tudom most 20 fős minimum. Uh-huh. Kell, hogy egy évben kétszer bemutasson, tehát a januári és a júliusi couture héten, illetve kell, hogy legyen showroom vagy üzlete, aha, Párizsban, hogy elérhető legyen a francia közönség számára. Nagyon fontos, hogy ugye ezek egyedi ruhadarabok, tehát ha most itt az etikus ruhakészítésre, vagy a fenntarthatóságra, vagy az etikus divatiparra gondolunk tulajdonképpen, akkor az nagyon fontos, hogy ezek egyedi ruhadarabok. Tehát elkészülnek a showra, és sokszor a kifutóról veszik meg a hírességek, az üzletasszonyok, a befektetők, vagy a gyűjtők, és aki ezen darabok alapján szeretne magának saját ruhadarabot, azt egyedi méret után, mérték után elkészíti.
1: Tehát
2: az
1: akkor ezekből mindegyikből csak egy pár darab,
2: Egy darab van, a bemutató darab elkészül, és hogyha annak alapján te szeretnél magadnak egy haute couture darabot, akkor vagy kijönnek hozzád, tehát van olyan ügyfél, akihez kimegy az adott szabóság, vagy az adott műhely, és leveszik rólad a méretet, vagy neked kell bemenned, vagy elküldöd, és akkor egy vagy két úgynevezett fittingre, ami egy ruhapróbát jelent, átküldik a ruhát, vagy kijönnek hozzád, és akkor ruhapróbát tartanak, de az a szerencsésebb, ha te mész be az adott ateliébe, ami egy műhely, egy varroda, és akkor ott te megpróbálhatod ezt a ruhadarabot, és akkor attól függ, hogy milyen díszítést, milyen anyagot, milyen méretet kérsz, annak függvényében készül el ez az egyedi darab. Nyilván ezek nagyon-nagyon borsos áron vannak. Hallottam az előző divat héten, hogy egy díszítés nélküli alapdarab az 100 000 euróról indul a kotűrvilágban. Tehát az már egy kocsiára, vagy egy lakására, és ez egy darab haute couture mindenféle speciális díszítés nélkül, de ez ugye márkánként is eltérő, meg eltérő divatházanként, eltérő, hogy milyen a te egyéniséged, ugye, mert ezt hozzád alakítják.
1: Igen, nagyon
2: fontos, tehát nem neked kell belefogyni a ruhába, hanem a te méreteidre elkészítik az adott ruhadarabot.
1: Na nyilván itt feltételezem, hogy ha ennyire a minőségről szól, azért ez a divathét, ez az haute couture divathét is más, mint az összes többi divathét, de majd erről is beszélgetünk részleteiben. Jövünk vissza a zene után, folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértővel beszélgetünk ebben az órában, aki nem régen tért haza, ugyanis július 6 és 10-e között volt Párizsban az Haute Couture divat hét. Ennek kapcsán beszélgetünk. Azt is elmondom a hallgatóknak, hogy egészen biztos, hogy nem fogunk a végére érni, folytatni fogjuk még ezt a témát, éppen ezért ne is siessünk, ne szaladjunk át fontos részleteken, nyugodtan beszéljük meg részleteiben. Ugye arról volt szó a zene előtt, hogy mi is ez az Haute Couture, hát ez egy nagyon egyedi és egy nagyon minőségi divat irányzat, hogy mondhatom.
2: Hát ez egy ruhakészítési technológia gyakorlatilag.
1: Igen, főként kézzel készített, ezt mondtad, és hát hogy egyediek, csak az az egy van, amit a kifutón látunk, és nyilván az alapján lehet egyénre szabottan kérni, hát aki meg tudja fizetni, hiszen ugye itt ilyen 100 000 dollár vagy euró is elhangzott a Gábor szájából, hogy annyiba is kerülhet akár egy ruha. Nyilván ez nem a hétköznapi emberek számára készül. No, de hogyha ennyire minőség és ilyen nagy összegek röpködnek itt a levegőben, akkor arra következtetek, hogy ez a hét, ez az Haute Couture divat hét is más, mint az összes többi, tehát sokkal kiemeltebb talán a divatvilágban.
2: Teljesen, tehát ez a divat csúcsa.
1: Aha.
2: Ez a divat csúcsa, tehát ennél följebb a divatvilágban nincs.
1: Ez a legfőső.
2: Igen, tehát, és erre nagyon büszke is vagyok, hogy ezt, amikor elkezdtem divatblogot írni, akkor egyszer csak így beugrott ez a gondolat, hogy hát ha megcélzom a divatipart, akkor miért ne a legfelső rétegeit, és akkor 2019 óta én folyamatosan járok erre a couture hétre, tehát minden januárban és minden júliusban megyek, ami nem azt jelenti, mint egyes úgynevezett szakértőknél, hogy a divathét idején kimegyek Párizsba, és akkor nézegetem a kirakatokat, meg fotózgatom az embereket az utcán, hogy milyen jól vannak felöltözve, hanem én tényleg részt veszek ezeken az eseményeken, kifutós bemutatókon, haute couture prezentációkon, sok divateseményen, koktélpartin, adott márkának egy-egy privát találkozásán, meg hát olyan press díjeken, amik egy nagyon-nagyon nagy márkának a bemutató után a helyszínen meg lehet tekinteni egy zárt közösségnek a kifutós darabokat. Ez a hétköznapi ember számára nem elérhető, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy talán kimondhatom azt, hogy egyetlen magyarként veszek részt most már 7 éve ezeken az eseményeken.
1: És amin egyébként azt is mondjuk, hogy milyen világsztárok voltak jelen.
2: Szóval láttad az...
1: Volt a Gillo is egyébként.
2: Igen. Ahol laktam szállodában a Franklin D. Roosevelt nevű tér közelében, a mellettem lévő Houstonben lakott a Jennifer Lopez, képzeld el. Aha. Tehát ha kinéztem az ablakon, láttam azt a tömeget, aki várta mindig Jennifer Lopezt, hogy kijön vagy bejön a szállodájából. Sajnos élőben nem láttam, viszont nagyon sok más mindenkit láttam élőben.
1: Most már csak még egy mondat, Gillo, ugye amúgy a te oldaladon, meg a Facebookon is megtalálják a hallgatók, ha szeretnék megnézni a...
2: Igen, az Instagramon, a Facebookon, igen. Meg hát a blogomon, a gaborszakacs.blog.hu oldalon írtam a divat hétről, és még folyamatosan jönnek ki a cikkek az eseményről.
1: Bőven rengeteg információ még, hogy én nem tudom, egy fotót láttam, azt hiszem, hogy követem a Gillo-t nyilván, és valamilyen milyen ruha volt? Átlátszó ruha volt rajta? Nem, mi is volt a neve? Tehát, hogy valamilyen nagyon...
2: Melyikre gondolsz, a feketére?
1: Ez az aranyszínű, ilyen arany.
2: Aranyszínű, az egy szerintem az egy Zuhair Murad ruha volt, aminek a bemutatójára ment is, egy ilyen nagyon sok kristálya volt kirakva, és ilyen nagyon mélyen dekoltált volt, és rengeteg kristály volt a ruhán, és ha jól tudom, valami tollkabát, hogy valami.
1: És ugyanakkor meg ilyen áttetsző volt az egész, tehát hogy egy nagyon érdekes, igen.
2: És különben nem látszott át. Tehát, hogy ez benne ennek a mesztelen ruhának a titka,
1: mesztelen
2: hogy,
1: ruha, köszönöm, hogy, volt, igen.
2: Hogy nagyon díszes, nagyon sejthető, látszólag mindent megmutat, de valójában semmit nem mutat meg, és a te fantáziádra van már bízva, hogy úristen, most ez látszik, igen. Vagy nem látszik, vagy már csak oda képzelem. Igen, és hát Jennifer Lopezen egyik este ilyen ruha volt, de másik este például a szülinapját előrehozva ünnepelte, ott pedig egy Stefan Roland ruha volt rajta, amit én ott a Párizsi Olimpia Színházban előtte este élőben a kifutón láttam, és az a márkának is egy nagy presztízs volt, hogy Jennifer Lopez azt a fehér harang alakú ruhát azt másnap a szülinapi bulián viselte.
1: Egyébként az te erről tudsz, vagy ez nagyon erős kulisszatitok, vagy lehet erről beszélni, hogy a ilyenkor a például Jennifer Lopez, ő megvásárolja, vagy a divattervezőtől megkapja bizonyos százalékért, vagy ajándékba megkapja teljesen ingyen?
2: Is. Aha. Legtöbbször úgy van, hát hogyha megyek egy ilyen eseményre, akkor ott több, az ültetési sorrend is nagyon speciális. A beengedési sorrend is. Először általában bemennek a fotósok, akik ugye a kifutóval szemben állnak, és akkor a kifutós modelleket fotózzák. Utána a pressz megy be, aki a világ minden tájáról összesereglett, írók, szerkesztők, influencerek, divatszerkesztők, mindenki, aki egy a terem adott részén foglal helyet, és akkor utána jönnek a márkának az ügyfelei, a kliensek, akik a vásárlók tulajdonképpen, és a legvégén érkeznek mindig a márka nagykövetek, illetve a sztárok, vagy világsztárok. Ez ugye attól is függ, hogy az adott sztárnak, az adott hírességnek van-e valamiféle szerződése a márkával. Mert például Kate Blanchett, akit láttam most Párizsban élőben végre.
1: És ahogy, egész közel volt.
2: Igen, ahogy jött ki az Armani bemutatóról, sikerült látni, és ez egy nagy dolog, hogy Kate Blanchettet az ember élőben látja. Kate Blanchett például az Armaninak az arca, tehát ő nyilván részt vesz a bemutatói, persze, mert neki szerződése van. De például Jennifer Lopeznek, vagy kit láttunk még olyat, Amanda Lear-t láttam például a Roland bemutatóján, nekik meg egy-egy eseményre szerződnek le, és a következő vörös szőnyeges szezonban valószínűleg ezeket a ruhákat fogják viselni, aminek a bemutatóján vannak. Tehát valószínűleg szerződést kötöttek, és a sztár pénzt is kap ezért, hogy viselje a ruhát. Aha. Cserébe ott van a márka eseményein, és mutatja az ő közösségi oldalain reklámértékkel, hogy ő ezzel az adott divatházzal dolgozik. Nagyon érdekes, mert van, amikor ezeket a ruhákat megveszik, mert annyira megtetszik nekik, hogy megveszik. Sophia Lorenről például tudom, aki ugye közeli barátja volt a Giorgio Armaninak, hogy rendszeresen készített neki Armani ruhát, de szívességből is, mert barátok voltak, és Lorennek van egy csomó olyan egyedi Armani ruhája, amit később megvásárolt a márkától azért, mert nagyon megtetszett neki, és ugye ebben a világban nem divat fölvenni egy adott darabot kétszer, háromszor, igen, négyszer, és Sophia Loren például rendszeresen elővet régi Armani ruhákat, amiket valami ékszerrel, vagy egy másik táskával, cipővel feldobva viselte. De például Jane Fonda rendszeresen visel a 2010-es, 15-ös évek környékéről Elisab ruhákat. És neki is annyira megtetszettek, igen, az adott darabok, hogy ő ezeket megvásárolta. Tehát a kérdésedre a válasz az nagyon összetett, egyénfüggő, meg attól függ, hogy a hírességgel
1: milyen szerződésben
2: anyagi állnak, szempontból állnak szerződésbe, vagy ő valóban egy barátja a márkának, igen, vagy a készítőnek, és akkor ő anyagilag is támogatja.
1: Élő reklám
2: így van.
1: Babája, úgymond. Na most megállunk, életöröm zene jön, legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakács Gábor divatblogger, kultúrszakértő a vendégem, aki nem régen tért haza Párizsból. Ugye július 6-tól 10-ig volt a Haute Couture hét Párizsban, hát ott vett részt. Én tényleg tátott szájjal hallgatom ilyenkor mindig, mert olyan érzékletesen tudsz erről beszélni, és olyan ilyen kis történeteket fűző hozzá, hogy olyan kicsit az ember ott érzi magát, és nyilván ezek olyan divat bemutatók, és ezek olyan események, amit te is mondasz, hogy egyetlenként vagy ott Magyarországról. Ez óriási nagy dolog. Hát nyilván laikus, hétköznapi ember meg sehogyan sem tud egy ilyenre eljutni, ha csak nem tudom, valami rokona egyszer csak vesz neki egy olyan ilyen belépő, de talán még az sem...
2: Nem belépős.
1: Nem belépős.
2: Ez Magyarországon divat, hogy kijáruljuk a divat bemutatóra, a belépőért a helyeket. Nem. Tehát ez az a szint, ahova csak a meghívottak mehetnek és kifújt.
1: Na ennyit elhívják.
2: Hírességek, márka nagykövetek, szakma.
1: Tehát ez
2: egy nagyon zárt világ, és nagyon nehéz bekerülni. De aki bekerül, annak elindul a neve körbe, a PR cégeken keresztül, meg hát attól függ, hogy milyen kapcsolatban állok az adott márkával, és az a legnagyobb megtiszteltetés, amikor szezonról szezonra visszahívnak, mert akkor ez egy szakmai elismerés tőlük, hogy komolyan vesznek, és hogy én is őket komolyan veszem, mert én támogatom azzal, hogy írok róla, hogy hirdetem az ő művészetét.
1: Igen, igen. Volt olyan, egy kicsit így a kulisszák mögé pillancsunk be, hogy volt olyan ruha, ami így nagyon megmaradt? Tehát, hogy ezeknek nyilván ezek olyan művészeti költemények, vagy nem is tudom, hogy mondjam, aminek van egy olyan hatása az emberre, hogy mikor azt mondjuk, az állam leesett és koppant például, de hogy ilyen akár így utána, így sokáig, mint akár egy gyönyörű festmény, vagy akár egy csodálatos, nem tudom, színházi előadás, vagy egy opera, vagy kinek mi a... Ami olyan hatást vált ki az emberből, hogy utána így heteken keresztül akár így benned marad. Volt ilyen neked?
2: Mindig van. És ennek pont ez a lényege, hogy ezt a YouTube videó, az Insta content, a kis videók, a személyes fotók sem adják vissza.
1: Nem adják vissza, az így van.
2: Nagyon érdekes, mert egyrészt ruhákban is, díszítésekben, elkészítési technikákban is mindig vannak olyan ruhadarabok, amiket látok, és nagyon megmarad bennem, és nagyon inspiráló, mert vagy, ahogy mondtad, valamilyen művészeti ághoz kapcsolódik, igen, vagy onnan inspirálódik. De nekem például rendszeresen egy ilyen kultúrsok, amikor egy bemutatón úgy van megkomponálva a díszlet, a zene és a ruha, hogy azok nagyon hatnak rád érzelmileg. Tehát most például a Stefan Rolandnak volt egy bemutatója a Párizsi Olimpia nevű színházban, ami egy nagyon híres előadó hely, ahol Edith Piaftól Dalidán át nagy sanzon énekesnők, nagy hírességek léptek föl, és mindig az a hely volt a karrierjük csúcspontja, hogy abban a színházban föléphettek. Na hát most Rolandnak itt volt az Haute Couture bemutatója, és pont Dalida jövőre lesz 40 éve, hogy elhunyt, az ő személyisége, meg az ő emléke előtt tisztelegve rakta össze ezt a divat bemutatót, meg gyakorlatilag a kollekciót is, és bizony volt olyan, akinek könyv szökött a szemében, ott a nézőtéren láttam, hogy a Dalida dalok, a Roland ruhák, meg az egész bemutató vizualitása annyira megérinti az embert, hogy ezt tényleg magaddal tudod vinni, mint egy opera előadás, vagy egy zenei élmény, vagy egy színházi élmény, vagy akár egy festmény, és én azért nagyon szeretem ezt a művészeti ágat, mert ez hat az emberre. Tehát egyrészt ugye előremutató, mert mutatja, hogy mi lesz a következő években a divat, ugye azért is ez a legmagasabb szabászat. Másrészt meg ennek van egyfajta kulturális, társadalmi, meg művészeti értéke is, ami formálja gyakorlatilag a korunk kulturális közegét, és meghatározó.
1: És ez abszolút időtálló, azt mondhatni?
2: Szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen, mert hogyha mondjuk a YouTube-on rákeresel egy-egy nagy márkára, nekem például a nagy kedvencem a Dior, és ott a John Galliano időszak, ami a 2000-es évek, uh-huh. és ott ilyen nagyon teátrális bemutatók voltak, nagyon sokféle zenével, nagyon érdekes, nagy, monumentális ruhákkal, és az is kortalan. Tehát ha most megnézed, most ugyanúgy lehetne azokat a ruhákat viselni, mert annyira időtlenek az elkészítési technológiájuk is, meg a formaviláguk is, hogy igazából azt a mai napig lehet hordani. Meg ha megnézed a bemutatót, akkor ha most látsz először egy ilyen bemutatót, akkor is hat rád.
1: Igen. Az egyébként, hogy a kézzel készített ruhák, az mennyire van még ma is 2021-ben ennek nem is azt mondom divatja, hanem tehát vásárlói ereje, inkább úgy kérdezem, azt hiszem.
2: Felértékelődött. Uh-huh. Felértékelődött, és nagyon elvált. Uh-huh. Ugye most mindenki ezeket a fast fashion, ultra fast fashion darabokat veszi. Tök jó, hogyha veszel egy pamut pólót a 3-4 betűs oldalakon, én Elfből nem veszek ott semmit. Tehát a Kínából rendelt nem. Nem környezetbarát, nem fenntartható, szemetet gyártunk, ide röptetik, igen. Nem? És ennek pont az ellenpólusa ugye az haute couture, amihez ott kell lenned, hogy megcsinálják. Tehát beszéltünk itt az adás előtt, hogy az AI világ, meg a mesterséges intelligencia hogyan hat erre a közegre, és nagyon hat. Tehát, hogy ebben a közegben most felértékelődött az a személyes jelenlét, aha. hogy ott legyél.
1: Tehát a hatást azt így értsük akkor, nem teljesen. Úgy, hogy beszivárog, hanem...
2: Nem, tehát használnak ők uh-huh. is a tervezési persze. folyamatban, számítógéppel, AI-jal, mindenféle... Ugye ennek az a lényege, hogy mindig a legújabb technológiát uh-huh. használják, nagyon innovatív, előremutató, egyedileg kifejlesztett anyagokat például, de nagyon fontos, hogy a kézművesség, a hagyományőrzés, a francia kézműves uh-huh. hímzések, csipkekészítés, vagy nem feltétlenül a francia, mert voltam egy japán tervezőnek a bemutatóján is, és az nagyon érdekes volt, hogy ott a japán és a francia kultúra ahogy találkozott, hogy ott a tradicionális japán viseleteket milyen szépen összemosta ez a tervező a francia kézművességgel, és ez nagyon fontos most, hogy egyszerűen ebben az AI generált a világban csak ilyet látunk aha. a neten, és amikor bemész egy ilyen eseményre, és akkor utána meg tudod nézni a ruhákat, akkor tudatosul benned, hogy ez valódi. Uh-huh. Ez emberek készítik kézzel, hosszú munkafolyamattal, és vannak olyan ruhák, amik 900 óra, vagy akár 4000 munkaóra alatt készülnek el. Tehát el tudod képzelni, el tudod képzelni, hogy ez mekkora igen. munkafolyamat, és ez egy ruhának mondjuk csak egy része.
1: Igen.
2: Hogy ezt létrehozza.
1: Igen, most újra muszáj lesz megállnunk gyorsan, hozunk egy életöröm zenét, de innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szakás Gábor divatblogger, kotűr szakértő a vendégem ebben az órában. Ugye nem régen tért haza Párizsból, az ott kotűr hétről. Nem lesz időnk itt mindent átbeszélni, úgyhogy folytatni fogjuk még ezt a témát. Ugye most így az utolsó blogban, ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy japán és francia keveredés, vagy hogy mondtad pontosan, japán és francia stílusok, meg
2: hát igen, a két kultúrának a találkozása, meg a művészet.
1: Hogyan, ez miben jelent meg pontosan, hogyha ezt most egy kicsit így ki akarjuk bontani?
2: Ez egy elsőként a párizsi divat héten az haute couture kalendáriumban, az haute couture programban először szereplő japán divattervezőnek a Yuima Nakazato-nak a bemutatója volt, aki egy viszonylag fiatal japán divattervező, és egy a párizsi Maré-ban, a Maré negyedben egy kortárs színházban volt a divat bemutatója, tehát nézőtérszerűen voltunk ültetve, és egy divat performance volt a színpadon, ami azt jelenti, hogy kijött néhány modell, és akkor a kollekció címe például az volt, hogy Inferno, tehát ez egy olyan pokollal kapcsolatos túlvilág, alvilág, átalakulás, stb. Tematikára épült, és érdekes, hogy az első 5 percben nem volt se zene, se hang, semmi, csak azt lehetett hallani, ahogy a modellek kisétálnak a színpadra, és ott a színpadon átöltöztette őket a tervező és a segítői, és akkor, ahogy a japán kultúrában ezek a harci jelmezek, a régi idők japán viseletei, és ahogy csörögtek ezek a fém alkatrészek a ruhán, és ahogy átalakultak különböző maszkokkal, különböző drapériákkal, különböző arany és másfajta ékszerekkel, nagyon-nagyon érdekes volt, és nagyon-nagyon hatásos volt, és a show közepén megszólalt a zene, ami már ilyen tűzropogás, ilyen vulkáni morajlással összerakva, tehát és akkor még
1: ez,
2: hozzá...
1: Ez, amit kaptam tőled, ez az?
2: Igen, hoztam...
1: Rögtön asszociálta igen a képekről.
2: Hoztam a Gabinak egy-két prospektust erről az eseményről, és akkor most pont ezt...
1: Ezt lapozgatom, és ez a tűz és a vulkán és a tűzropogás, hát ez abszolút visszajön.
2: Igen, és akkor az volt a nagyon érdekes, hogy ez annyira hatott az érzékszerveinkre, hogy ott ültünk, hogy azt néztem ott a mellettem ülőkön, hogy mindenki, mintha hipnotikus állapotban lett volna, így nem bírta levenni a szemét a történésekről, mert annyira egyedi volt maga a show is, meg hát a ruhák is. Ezek nyilván elég jelmezszerű ruhák voltak, tele fém kiegészítőkkel, ilyen páncélszerű, páncélinkszerű ruhát képzelj el alapnak, és akkor annak ilyen kihajtható, becsatolható részei voltak, és akkor különböző palástokkal, mindenféle más egyedileg készített ruhadarabokkal variálták ezeket a szettet.

0: embereket, és akkor ugye ott a kultúra és a francia kézművesség nagyon szépen találkozott. Ez például egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, hogy két ennyire távoli ország hogyan mennyire jól tudott egy közös nevezőn mozogni.
1: Ez egyébként jellemző sok ilyen a divatvilágban egyáltalán, hogy
0: Igen. Már csak azért is, mert ugye a francia divat és az haute couture az ugye ahhoz úgy mindenki szeretne tartozni. És nekem van nagyon sok libanoni, szíriai, amerikai, távol-keleti ismerősöm, barátom a divatvilágból, és olyan tervezők, akik például Libanonban alkotnak, azok a jellegzetes, ahogy mondta Jennifer Lopezen, az a jellegzetes murad ruha, az a mesztele ruha, de annak ugye a díszítése nagyon jellegzetes, igen. És akkor ez a francia ruhakészítéssel, ahogy összetalálkozik, de például most voltam egy olyan prezentáción, ahol egy shanghai divattervező, Fang Yang nevű divattervezőnőnek volt egy prezentációja, ahol a shanghai kínai kultúra, azon belül is az origami, meg a papírhajtogatás művészete a ruhákban jelent meg. És annyira kifejezőek, annyira szépek voltak azok a ruhák, hogy milliméter pontosan ki volt találva. Az egyik ruhája például olyan volt, nem tudom, emlékszel-e arra a játékra, amikor gyerekek voltunk, hogy ilyen papírjáték, bele kell dugni az ujjadat, és így pörgeted, és akkor vannak benne számok, és akkor ugye...
1: Nyitogatos,
0: és akkor abból valami feladatot kell megcsinálni.
1: Igen.
0: Na ez a játék ihlette például az egyik ruháját, mert hogy ő a nagymamájával, amikor gyerek volt, mindig ilyet játszott, és az egyik ruhájának a felsője, ami egy ilyen Mider-szerű felső volt kialakítva, ezek a formák szerepeltek ebből a papírhajtogatós játékból, természetesen textilből megcsinálva, és ez zseniális volt, ahogy az a forma megjelent, közötte gyöngyök, kristályok, de mégis fölismerted, hogy basszus, én ezt ismerem.
1: És
0: ugye ezt Magyarországon is ismerjük, amikor
1: egy kínai
0: játékot, egy papírhajtogatós játékot, mi is tudunk, hogy mi az, és annyira jó érzés ilyenekkel kapcsolódni, hogy valóban a miénk is egy kicsit ez az ágazat.
1: Hát Gábor, eddig tudtunk eljutni a mai napon, de nem baj, folytatjuk. Legközelebb is ezzel a témával jövünk. Majd én köszönöm szépen neked az élményeket, és mondjuk el a blog oldaladat, mert hogy ott még több információt találhatnak nyilván a hallgatóink.
0: Igen, ezt folyamatosan rakom ki az összes divat beszámolós az eseményekről a beszámolókat. Ez a gaborszakacs.blog.hu oldal, de az Instagramon is és a Facebookon.
1: Most lesz egyébként valamilyen esemény, ami személyesen tudnak elmenni, mert csináltatok...
0: Most nem lesz, szeptembertől lesznek divat előadások több városban is, amikor aktuális lesz és akkor fix lesz, akkor majd beszélünk róla, és köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Szuper, köszönöm szépen én is, hogy itt voltál. Kedves hallgatóim, ebben az órában Szakács Gábor divatblogger, kotűr szakértő volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
1: Reklám hangzott el.
4: Napos időre számíthatunk. Az országgyűlés megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Földrengés rázta meg Japán déli részét. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázatértékelés. A közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellel dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastruktúrális beruházást vállalt azon a területen, ahova a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. Sztrájkolnak az egészségügyi dolgozók Romániában. Csaknem 500 közkórház több tízezer alkalmazottja tiltakozik az új közalkalmazotti bértörvény tervezete ellen. Az érintett intézményekben csak a sürgősségi ellátást biztosítják. A munkavállalókat képviselő Sanitas szakszervezet közölte, hogy a bérpótlékok tervezett lefaragása elfogadhatatlan, és követelik a létszámstopp feloldását is a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő egészségügyben. Erős földrengés rázta meg Japán déli részét. A 7,1-es erősségű földmozgás Kumamoto prefektúrát érintette, de több másik déli prefektúrára is riasztást adtak ki. A Kyushu szigeten több ezer háztartás maradt áram nélkül, és leállították a vasúti közlekedést. A tengerben 10 kilométeres mélységben történt földrengést Dél-Korea egyes részein, köztük a délkeleti kikötő városban, Pusanban is érezték. Megérkezett a Ford T-modell a Magyar Nemzeti Múzeumba. Daruval emelték fel, és a legnagyobb óvintézkedések mellett gurították be az épületbe a 100 éves, ma is üzemképes járművet, amely csütörtöktől látható az Amerikai Álom című kiállításon. Az autó azért is különleges, mert a típus tervezésben két magyar mérnök, Galamb József és Farkas Jenő is részt vett.
0: Időjárás.
4: Országszerte napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27-32, este 16-25 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. És most annak kapcsán fogunk beszélgetni, hogy itt vagyunk az allergia szezon elején, vagy nem is tudom már, hát az elején még igen, ugyanis július végétől kerülünk ugye egyre közelebb a nyárvégi allergia szezonhoz, amikor a gyomnövények, mint például a parlagfű, és ezt azt gondolom, hogy sokan ismerik is, a parlagfű pollenje sokaknál okoz tüsszögést, vízszerű orrfolyást, szemviszketést, vagy akár légúti panaszokat is. Szóval ezt fogjuk körbejárni, és hát nyilván nem csak a parlagfűről fogunk beszélni, hanem úgy általánosan is az allergiáról, az allergia szezonról. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat.
1: No, induljunk onnan, hogy ugye itt azt mondtam, hogy szezonális allergia, hogy mi az, amit pontosan szezonális allergiának nevezünk, és mi történik ilyenkor a szervezetben?
2: A légúti allergiák közül vannak különböző növények, amik gyakran okoznak allergiát embereknél. Vannak a kora tavasziak, mint például a mogyorófélék, aztán most, ahova eljutottunk, itt a parlagfű, illetve a különböző fűféléknek a pollenje, ez inkább a nyár második felében jellemző. Tehát attól függően, hogy ki mire allergiás, amikor az a növény éppen virágzik, vagy amikor a pollenek a levegőbe kerülnek, abban a szezonban okoz problémát. Ezek légúti allergiák, amik azt jelentik, hogy, vagy ami azt jelenti, hogy ahogy belégzik, vagy belélegzi az ember ezeket a polleneket, okoz olyan irritációt, ami tulajdonképpen tünetekkel jár. Ugye magának az allergiának, hogyha a definícióját nézzük, akkor ez úgy szól, hogy van egy eltúlzott immunválasz, egy túlzott immunreakció valami olyan anyagra, ami egyébként ártalmatlan és a környezetünkben megtalálható, de a szervezetünk valamiért egy túlzott reakcióval válaszol erre.
1: És ez bármikor előjöhet, ugye? Tehát nem az van, hogy én nem vagyok semmire allergiás, és soha nem is leszek.
2: Így van. Ezt sokszor szokták mondani, hogy hát, hogy én nem vagyok allergiás, uh-huh. De valójában az allergia bármikor felütheti a fejét. Nyilván vannak hajlamosító tényezők, tehát látjuk azt, hogy vannak olyan tényezők, akár a gyerekkori, akár a felnőttkori allergiáknál, amik hajlamosítanak, de alapvetően elmondható, hogy bármikor megjelenhet.
1: Most ugye itt azt mondtuk, hogy parlagfű allergia, ez az kezdődik most, és milyen más olyan növények vannak, aminek a pollenje így allergiát okoz ebben az időszakban?
2: Hát alapvetően a különböző fűfélék jellemzőek még ebben az időszakban, hiszen azok a fák, amik virágai okoznak, uh-huh. illetve a virágok meg a pollenjei okoznak problémát, azok inkább a kora tavaszi időszakban. Ilyenkor a nyár végén, az ősz kezdetén pedig azok a fűfélék, amikkel találkozunk tényleg úton, uh-huh. útfélen. És ez nagyon érdekes egyébként, hogy ezeknek az allergiáknak a száma évről évre emelkedik világszerte, uh-huh. tehát világviszonylatban több 100 millió emberről van szó, akik allergiásak. Magyarországon is, hát vannak olyan statisztikák, amik azt mondják, hogy az embereknek nagyjából a fele érintett valamilyen allergiás tünettel, és tényleg ez mondjuk 2016-ban lévő statisztikát, hogyha nézzünk, akkor ott 3 millió embert tartottak nyilván allergiásként, de 10 év alatt majdhogy nem megduplázódott az allergiásoknak a száma.
1: És ez az életmódunknak köszönhető? Vagy te hogy látod ezt?
2: Nagyon érdekes statisztikák vannak arra vonatkozóan, hogy a fejlett országokban és a városokban sokkal magasabb az allergiásoknak a száma, míg a fejletlen országokban, illetve az ilyen elhagyatottabb vidékeken, vagy falu tanyahelyeken, vagy az erdőkben, ott pedig jóval alacsonyabb, pedig gondolhatnánk azt, hogy ezek a fűfélék azért egy tanyán nagyobb mennyiségben előfordulnak, de egy nagyon jelentős tényező a környezet szennyezés. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy magának a parlagfűnek a pollenjét is a levegőben lévő kipufogó gázokból jövő különböző gázok, idézőjelben mondom, aktiválják, tehát hogy azok átalakítják egy kicsit, és azáltal még jobban allergizálnak bennünket. Tehát ez az egyik, az iparosodás és a környezetszennyezés, ez mindenképpen növeli az allergiásoknak a számát, hiszen ilyenkor már eleve irritált a légút, már eleve irritáltak a nyálkahártyák azoktól a különböző gázoktól, vegyi anyagoktól, amik mondjuk a nagyvárosban nagyobb koncentrációban jelen vannak. A másik a táplálék, a feldolgozott élelmiszerek, azok, amik kevesebb vitamintásványi anyagot tartalmaznak, tehát erre is voltak különböző kutatások, hogy a D-vitamin, a C-vitamin, az E-vitamin, a szelén, a magnézium, a cink, ezek védő hatásúak, tehát hogyha a táplálékunk tartalmazza jó mennyiségben ezeket a vitaminokat, akkor kisebb az esélye annak, hogy különböző allergiás problémák felütik a fejüket, míg ha feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszereket fogyaszt valaki, akkor ezekben jóval alacsonyabb ezeknek a vitaminoknak a mennyisége. És még egy dolog itt a városokra, a pollen koncentrációra. Sokszor szokták tényleg a nyár végén, még az ősz elején is, hogyha nézzük a levegő minőséget, allergiások szokták figyelni, hogy milyen a levegő minősége, és ilyenkor nagyon várják az esőt, hiszen hogyha esik az eső, akkor ez egy picit lemossa ezeket a polleneket. Amikor így nyár végi időszakban tartósan száraz a levegő, megül tulajdonképpen minden por, minden szennyeződés a városokban, az még egy fokozott irritációt tud okozni, és ilyenkor egyébként nagyon az allergiásoknak kifejezetten jó lehet az, hogyha elmennek tengerpartra, vagy hogyha elmennek akár a magas hegyekbe ez alatt az idő alatt, hogy egy picit tehermentesítsék saját magukat, illetve maga a tengeri sós levegő az mindenképpen egy védőfaktor, egy jótékony faktor.
1: Ami nem csak az allergiánál ugye, hanem egy csomó mindenre tényleg nagyon-nagyon jó. Most viszont életöröm zenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. A témánk pedig az allergia, ugyanis ugye július végén kezdődik az allergia szezon. Ez a szezonális allergiák, ugye erről beszélgetünk egészen pontosan. Itt a parlagfű allergia az, ami most leginkább előjön, illetve, ahogy mondtad, különböző fűfélékre, akik allergiások, azok most érezhetik ezeket a tüneteket, úgymond. Ezek a tünetek viszont, amit legalábbis én azt látom, hogy amit itt a parlagfűnél előfordul, ez szinte ugyanolyan tünetek jelentkeznek, mint hogyha valamilyen vírus fertőzést kaptunk volna el. Tehát orrfolyás, picit talán még a torka is fáj az embernek, úgy köszörüli a torkát. Ez szerintem, én azt gondolom, hogy ha valakinek mondjuk most kezdődik az allergiája, és még nem volt soha allergiás, annak elég nehéz ezt megkülönböztetni attól, hogy ez most allergia vagy vírus.
2: Igen. Alapvetően a szemviszketés, hogy begyullad, vagy piros lesz az ember szeme, folyik a könnye, folyik az orra, valóban ez a torok köszörülés, ez nagyon-nagyon jellemző, és sokszor az allergiások egyébként, főleg amióta volt ugye a világjárvány, hogyha bejönnek valahova ilyen mindenük folyik állapotban, akkor azonnal szokták mondani, hogy jaj, nem beteg vagyok, csak allergiás, és valóban, hogyha valakinek soha nem volt allergiája, és jelentkeznek ilyen panaszok, akkor gondolhatjuk azt, hogy esetleg a klímától megfáztunk, vagy esetleg nem öltöztünk fel annyira. Most azért érezhető, hogy egyik napról a másikra 10-15 fokkal hűvösebb a hőmérséklet, vagy nappal sokkal magasabb a hőmérséklet, mint éjszaka. Tehát előfordulhat az is akár, hogy megfázik valaki. Amiben tulajdonképpen meg tudjuk különböztetni ezeket a tüneteket, az egyik az, hogy a vírusfertőzések általában hőemelkedéssel, lázzal, ilyen elesettebb állapottal járnak, bár hozzáteszem, hogy azért egy allergia is le tudja dönteni az embernek a hangulatát, és tényleg az is okozhat azért egy ilyen nyomottabb állapotot. Illetve a másik, hogy az allergia általában így fennmarad hosszabb időn keresztül. Jellemzően a cirkadián ritmusunkban inkább a hajnali időszak az, ami nagyon rossz. Ilyenkor a legalacsonyabb a kortizolnak a szintje, és a kortizol ez egy ilyen védőfaktor az allergiákkal szemben. És hogyha valakinél például kora hajnalban jelentkeznek a legerősebben ezek a tünetek, vagy akár köhögés, ilyen száraz köhögés jelentkezik, akkor gondoljunk arra, hogy inkább allergia, illetve hogyha ez egy hosszabb időn keresztül fennálló tünet együttes, akkor megint csak az allergiára gondolunk inkább. Ennek is lehetnek, vannak olyan ételek, amik keresztreagálnak ezekkel akár a parlagfűvel is, vagy az allergénekkel, és az is megfigyelhető, hogyha egy bizonyos ételt fogyaszt valaki, akkor rosszabbak ezek a tünetek, vagy például a városban rosszabbak, vagy amit mondtam, hogy ha kimegyünk akár a természetbe, vagy a tengerpartra, vagy esett az eső, akkor utána jobbak lesznek ezek a tünetek. Tehát ilyenkor azért erre gyanakodhatunk. Lehet különböző laborvizsgálatokat, illetve egyéb olyan allergiavizsgálatokat végeztetni, amivel pontosan meg tudják határozni, hogy ki mire allergiás.
1: A száraz köhögés, amit említettél, például az kifejezetten, tehát arra akarnék utalni, hogy ez a fuldokló köhögés, ilyen mélyről jövő száraz köhögés, vagy csak ez a kis úgymond felületes, amit mondtunk ugye, hogy a torok köszörülés, és csak utána, hogy az ember köhétsel.
2: Mind a kettő lehet. Uh-huh. Egyébként, ha reggel jellemzően ez a olyan, mint hogyha valami lenne a torkunkon, az inkább refluxos tünet. Uh-huh. Tehát az, hogyha valaki minden reggel így krákog, meg egy kicsit köszörüli a torkát, és olyan hurutosabb a hangszál, az inkább refluxos, tehát ott a gyomornak a gyomor és a nyelőcső közötti záró izom nem zár rendesen ezekben az esetekben, és akkor inkább azt kell megnézni.
1: Tehát akkor a reggeli inkább ez a kicsit ilyen fuldoklósabb köhögés, ami jellemzőbb
2: Igen, de alapvetően allergiánál ez a száraz köhögés, és egyébként az allergia súlyos esetekben át tud csapni egy asztmává. Az asztma, egy asztmás roham, az viszont már egy életveszélyes állapot tud lenni. Ilyenkor a hörgő, görcs az, ami jellemző. Az asztmásoknál jellemző, hogy ilyen sípoló hangot hallunk a légzés során, és ami nagyon jellemző az asztmánál, hogy kilégzési nehezített van, tehát belélegezni be tud, és kilélegezni nagyon nehéz. Ilyenkor egy idő után aztán így kitámasztják magukat a betegek, hogy minél jobban tudják a légzési segédizmokat használni, hogy minél jobban tudjon áramolni a levegő, de egy asztmás rohamnál tényleg azonnal orvosi segítségre, mentőre van szükség.
1: Meg egyébként is azt gondolom, tehát hogyha bárki ilyen állandó visszatérő tüneteket észlel, akkor orvosi segítség mindenképpen, és akkor meg tudják állapítani, igen, hogy allergia, aszma, hörkurut, vagy nem tudom, mi lehet még, ami ide ebbe a körbe tartozik. Most újra hozunk egy életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és folytatjuk innen a beszélgetést.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
3: Manna FM.
0: Ez a Manna.
3: Manna.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Témánk az allergia, szezonális allergia, ugye érkezik a parlagfű szezon. Vannak, akik most azt mondják, hogy ja, Istenem, mert nyilván, aki tudja magáról, hogy allergiás, azért az gondolom felkészül egy ilyen időszakra már, aki tudja, vannak tapasztalatai arról, hogy mi következik most. Gondolom, neked is volt ilyen már így a praxisodban.
2: Szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy a gyógyszerek mellett vannak olyan életmódbeli dolgok, amiket tudunk tenni, és amikkel tudjuk segíteni a saját jól létünket. Ugye itt nem arról van szó, hogy teljes egészében vessük el a gyógyszereket, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ezeket a gyökér okokat kellene megtalálni. Amivel tudunk segíteni, az egyik, hogyha ismerjük például a kereszt allergéneket, hogy például a parlagfű esetében mik azok az élelmiszerek, amik rontják a betegnek a tüneteit. Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, mert a görög dinnye, a sárga dinnye, ami pont ebben a szezonban érik, a paradicsom, szintén a cukkini, az uborka, tehát pont azok a tökfélék, amik ebben az időszakban amúgy is jellemzőek, ezeknek a fogyasztása rontja az allergiás tüneteket. Tehát például egy cukkinis lecsó elfogyasztása az be tudja lobbantani a parlagfű allergiásoknál a tüneteket. Úgyhogy ez az egyik dolog, amire szerintem mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy ebben az időszakban azokat az ételeket kerülni kell. A másik, amit én nagyon gyakran látok, ez a vitamin hiány, és a D-vitamin, ami nagyon-nagyon lényeges mindenféle immunrendszeri folyamatban. Az emberek nagy része azt mondja, hogy jaj, hát nyáron nem kell D-vitamint szedni, mert a napfény. De tényleg most mindenki tegye a szívére a kezét, és számoljuk végig, hogy mennyi időt tartózkodunk kint a napon, olyan időszakban, amikor tényleg jó, erős a nap, fényvédő nélkül, hát aztán rájövünk arra, hogy valójában ez elég kevés. Egyébként a D-vitamin szintet ma már házi orvos is tud ki érni, évente egy alkalommal meg tudjuk nézetni, hogy milyen a D-vitamin szintünk. Nekem a saját betegeim alapján az a tapasztalatom, hogy Magyarországon szinte mindenki D-vitamin hiányos. Tehát, hogyha valaki nem megy el egy laborba, akkor is azt gondolom, hogy a D-vitamin pótlás, főleg allergiásoknál, ez mindenképpen egy jó gondolat, hogy akkor pótoljunk D3 vitamint, mellett természetesen a K-vitamin az nagyon lényeges, illetve a C-vitamin, az E-vitamin, itt az E-vitamin megint ez fontos, hogy ilyen vegyes E-vitamin legyen, vegyes tokoferolokból, és amit az előbb is mondtam, a szelén, a cink, illetve a magnézium. Ez az a kombináció, ami egyébként van is erre, ezt egy ilyen Müller-féle vitaminterápiának hívják, egy olyan terápiás idézőjelben mondom koktél, amivel nagyon sok allergiás betegnek az állapotán lehet javítani. Tehát, hogyha megnézzük a táplálkozást, hogy jó alapanyagokból friss élelmiszereket, és hagyjuk ki azokat, amik keresztreagálnak azzal a parlagfűvel, vagy egyéb allergénekkel, amire mi allergiásak vagyunk, hogyha ezt kihagyjuk, mellette ez a vitaminpótlás, és ez fontos, hogy ne július 31-én kezdjük el ezt a vitaminpótlást, hanem az egész évben, és mellette tényleg nagyon-nagyon jó, hogyha ami még egyébként rontani szokta az allergiásoknak az állapotát, hogy bent a házban vagy a lakásban a por, az atkák és az egyebek, és erre például nagyon jó, tényleg már azt gondolom, hogy minden háztartás megfizethető összegben lehet szerezni egy ózongenerátort, amivel időnként ki tudjuk fertőtleníteni a házat vagy a lakást, teljesen csírátlanítani lehet. Ha valaki nem akar ilyet venni, akkor vannak erre szakosodott szakemberek, akik tudnak ilyen fertőtlenítéseket végezni.
1: Mert ilyenkor a szellőztetés sem oldja meg, mert akkor meg kintről bejön a bejönnek a pollenek, nem?
2: Igen, igen, főleg, hogyha nem volt eső, akkor az éjszakai órákban inkább szellőztessünk, mert akkor azért inkább így lemennek ezek a pollenek, tehát a házban vagy lakásban a levegőnek a tisztán tartása, és nagyon-nagyon jó lehet valamiféle só párásítás, vannak ilyen só párásítók, vagy akár olyan ilyen inhalátorok, amiben sót lehet tenni, de hogyha meg tudjuk tenni tényleg a tengerpart, sószoba, vagy a barlangok, a barlangi levegő, az is nagyon jótékony ilyenkor.
1: Hát igen, csak ugye ezt nyilván egész szezonban nem tudja mondjuk megtenni mindenki, aki allergiás, ez azért, talán ez azért problémásabb, de már az is elég, hogyha egy bizonyos időre el tud menni az ember, az is segíti az állapotot, vagy csak kizárólag abban az időszakban, mondjuk amikor tengerparton van, akkor fogja majd jól érezni magát, visszajön, ugyanúgy visszaesik.
2: Biztos, hogy segít egy rövidebb idő is, hogyha el tudunk menni tengerpartra, illetve az, hogyha otthonra veszünk egy ilyen sós párásítót, vagy tényleg, hogyha valakinek annyira szűkösek az anyagi keretei, akkor egy tálba tegyünk tengeri sót vagy kősót, és egy picit öntsük fel vízzel, hogy párologjon magában a lakásban, vagy abban a légtérben, például ahol alszunk egy hálószobában. Ez egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, olcsó dolog, tényleg szerintem ennél olcsóbban nem tudjuk ezt megúszni. És ami szintén nagyon fontos, hogy a klímaberendezések azok allergiásoknál nagyon lényeges, hogy nagyon-nagyon gyakran legyenek ezek karbantartva, hogy tényleg ne telepedjen meg bennük semmiféle kórokozó.
1: Egyébként az mindig meglep, hogy a sós víz milyen sok mindenre jó tud lenni, bőr problémákra is, tehát hogy ezt nyilván akinek van ekcémája, vagy bármilyen bőr betegsége, és elmegy a tengerpartra, és egy hét alatt szinte teljes mértékben elmúlik, akkor így elgondolkodik az ember, hogy te jó ég, tényleg fantasztikus. Biztos ott a napfény is segít, de hogy a sós víz az biztos, hogy egy csoda gyógyszer. Muszáj megállnunk egy életörömzene erejéig, de jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Itt be.

0: Az a parlagfű allergia ilyenkor teljesen mindegy, hogy milyen messzi vagyunk esetleg egy olyan helytől, ahol mondjuk van parlagfű, akkor is beindul az allergia, a tüneteket akkor is érzékelem, vagy ez csak akkor jön leginkább elő, amikor a közelünkben van. Tehát nem tudom, megyünk az utcán, és ott egyszer csak egy nagyobb parlagfű van mellettünk, és hirtelen elönt minket az allergia.
1: Azt tartják a szakemberek, hogy a parlagfűnek a pollenje több 10 vagy akár 100 kilométert is tud utazni. Uh-huh. Tehát ezért van az, hogy valóban igazából, hogyha a környezetünkben nincs, de maga a pollen, az át tud jönni bárhonnan. Igen, igen.
0: És ez nem gyógyítható?
1: Vannak olyan lehetőségek, nem a nyugati orvoslásnak a lehetőségei, homeopátiában van egy úgynevezett homeopátiás deszenzibilálás. Uh-huh. Ezt a homeopata orvos segítségével lehet végezni, és ilyenkor, de nem a szezonban, tehát ezt most már nem lehet megtenni, hanem a következő uh-huh. szezonra. Ezekkel a homeopátiás szerekkel lehet egy ilyen érzéketlenítést, ezt nem tudom kimondani. Aha, ezt a szót.
0: Érzéketlenítés, igen.
1: Igen, igen, igen, igen, tehát, hogy ezt a fajta túlérzékenységet visszacsökkenteni, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy mellette az életmód, amit megbeszéltünk, a táplálkozás, és amiről még nem beszéltünk, az maga a stressz, hogy nagyon sok esetben a stressz annyira megváltoztatja az immunrendszerünknek a működését, hogy az elég egy stresszes uh-huh. időszak ahhoz, hogy bekapcsoljon egy allergia, vagy egy nehezebb időszak elég ahhoz, hogy belobbanjon egy ilyen folyamat, és hogyha jó állapotban tudjuk tartani magunkat fizikailag, lelkileg, és akár tegyük hozzá energetikailag, mert ugye a testmozgás is nagyon-nagyon fontos, akkor nagyon sokszor elmondják a betegek, hogy jaj, hát tényleg így elmúlt az allergiám. Volt egyszer egy ilyen nagyon mókás történet, volt egy szer, amit ilyen csodaszernek kikiáltottak, igazából egy ilyen érzelmekre ható szer volt, és nekem rengeteg betegem szedte, mindenféle, tehát úgy árulták, hogy ez mindenre jó, tényleg a vérnyomástól, a cukorra.
0: Ez már kérdéses, ha mindenre jó valami.
1: A potencia problémák, tehát mindenre jó, és akkor úgy jöttek vissza a betegek, hogy hát szedte, igazából semmire nem volt jó, de az allergiája elmúlt tőle, és akkor igazából sok-sok ilyen beteg volt, aki mondta, hogy hát amire szedte, arra nem volt jó, de az allergiájára jó volt. Tehát valójában hogyha a mentális állapotunk, a stresszünk csökken, akkor az immunrendszerünk helyre tud állni, és akkor valójában jobb állapotban
0: tudunk.
1: Igazából
0: itt az immunrendszert kell rendbe hozni, úgymond ahhoz,
1: igen,
0: hogy...
1: Igen, és még egy dolog, és nem akar, mert ez nyilván elvinném a beszélgetést nagyon messzire, de mostanában nagyon sok ember szenved úgynevezett hisztamin intoleranciától, bizonyos táplálékokra megjelennek különböző súlyosságú tünetek, de valójában itt is egy hisztamin tünet, az allergia, egy ilyen hisztamin felszabadulásos tünet, tehát még ilyenkor arra is érdemes esetleg odafigyelni, hogy azokat az ételeket, amik hisztamin felszabadítással járnak, azokat az allergiás időszakban érdemes lecsökkenteni, hogy ne fogyasszunk olyan ételeket, amik amúgy belobbantják ezt az egész hisztaminos folyamatot a szervezetben.
0: Ugye erre gyógyszert is adnak, és nagyon sokan szednek is gyógyszert. Nyilván nem ellene vagyunk a gyógyszerek ellen, de hogy a kérdés, hogy azért az, hogy minden évben, amikor jön az allergia szezon, valaki szedjen egy bizonyos gyógyszert, és aki szedi, az tudja is, hogy ugye ezek általában, amit álmosítanak is, tehát, hogy van olyan, amit este szabad csak beszedni, hogy ezek mennyire, oda szeretnék kiukadni, hogy ez mennyire jó, vagy hogy mennyire egészséges, vagy tehát, hogy hogyan lehet ezt úgy használni, hogy hasson is, de ne ártson.
1: Szerintem az mindenképpen nagyon fontos, hogyha az ember szeretne változtatni, akkor mindenképpen az életmóddal kell kezdeni. Ha elviselhetetlenek a tünetek, és dolgoznia kell valakinek, akkor nyilván kell tenni valamit, hogyha nem teheti meg, hogy elutazzon a tengerpartra, vagy a hegyekbe hónapokra, akkor nyilván kell tenni valamit. Tehát ilyen módon én azt gondolom, hogy mindig meg kell találni azt a fajta egyensúlyt, hogy akkor

0: teszünk az egészségünkért, az életmódunkért, odafigyelünk, hogy tudjuk csökkenteni adott esetben ezeknek a gyógyszereknek a mennyiségét, és van egy olyan típusú gyógyszer, ezek az a szteroid típusú Igen. gyógyszerek, ezekből vannak ilyen depókészítmények is. A szteroid egyébként egy varázsszer, tehát tényleg, hogyha valaki egyszer kapott, tényleg, mint a mesében, olyan hatású és hosszú távon. Tehát azt mondják a betegek, hogy de hát egy injekció, és akkor 3 hónapra, az egész szezonra megoldódik minden, de azért azt tudjuk, hogy ezekből a depókészítményekből folyamatosan szabadul fel ez a gyógyszer, és a szteroidoknak hosszú távon nagyon sok negatív mellékhatása van, tehát rövid távon valóban egyébként életet tudnak menteni. Tehát én is annak idején, amikor mentőztem, és volt egy ilyen életveszélyes, anafilaxiás roham, vagy egy aszmás roham, ott persze életmentés céljából az ember ad szteroidot, Igen. de utána ez nagyon fontos, hogy azért, ha valaki rendszeresen szed kisebb dózisban, de folyamatosan, annak hosszú távon nagyon sok negatív következménye van, de szerintem mindig ezt kell mérlegelni, a haszonkockázatot.
1: Ha a szteroidot, mondjuk, az nem annyira problémás, de hogyha folyamatosan, hát rendszeresen.
0: Igen, tulajdonképpen, hogyha életmentő jelleggel, vagy egyszer olyan a helyzet, akkor nyilván ezen túl tud lendülni a szervezetünk, de az, amikor folyamatosan egy bizonyos gyógyszerrel beavatkozunk, akár az immunrendszerünkbe, akár másba, ennek azért nagyon szerteágazó hatása lehet, és hatással lesz a későbbiekben a vérnyomásra, a cukorra, a csontokra, a gyomorra, és akkor elindul egy ilyen lavina. Tehát szerintem ez mindig nagyon fontos, hogy ha van valamilyen betegség, akkor ezt ismerjük fel, hogy hoppá, álljunk meg egy kicsit, gondoljuk végig, kezdjünk el változtatni az életmódunkon, amellett, hogy az orvos által felírt gyógyszereket szedi a beteg, és akkor szép ahogy változtatjuk az életmódunkat, remélhetőleg lehet csökkenteni ezeket a gyógyszereket, vagy akár évek alatt el is hagyni, mert hogyha tényleg sikerül jó állapotba hozni a testünket, akkor ezek az allergiák azért el tudnak tűnni.
1: A szteroidokról még soha nem beszéltünk, ennek még nem szenteltünk adást, úgyhogy szerintem erről is fogunk majd legközelebb beszélni, mert nem sokat tudunk róla. Én nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést.
0: Köszönöm szépen, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaságot. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhűvel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Minden kórházban fekvő rászoruló gyermek mellé kerülhet képzett önkéntes a jövőben. A szociális és családügyi miniszter közölte, hogy jelenleg a szülők nélkül kórházban ápolt gyerekek negyedéhez járnak el szervezetten a segítők. Kátai Németh Vilmos tegnap a Csecsemőringató program országos kereteiről egyeztetett állami, szakmai és civil szervezetekkel. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Egyetemisták tisztították meg a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mintegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, elő a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Manna délután. Szuper kis 3 óránk lesz, ez majd időutazás 2001 és 11 terítéken, majd Anasztézsával vagy Takás Nikolásszal, az akkor is slágerista vezetőkkel. Aztán jönnek az óra sztárjai is, Robbie Williams és a Florence and the Machine nézve majd hozzánk 3-3 slágerrel. De amivel indulunk, az egy jó kis napszámolgatás, nagyon mennek a napok, megy a nyár, össze-vissza csak kapkodjuk a fejünket, már mindjárt augusztus, úgyhogy majd naptémában nyilvánulnak meg az előadók, lesz hétfő, kedd, de egyébként péntek, szombat és még vasárnap reggel is. Egyelőre induljunk el, jön a Lumineus és a Hohé.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel. SMS-ünk működik ám, már abszolút én nézem 0677098-at. Ide jöhetnek az üzenetek, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi. Érdemes egyébként ma még jó nagy sétákat tenni, hiszen ezt még úgy viszonylag normális 30 fok alatti hőmérsékleti értékben tehetjük. Holnaptól aztán indulnak a rakéták 31 fokkal, és aztán a hétvégére újabb hőhullám érkezik. Tartósan 35 fok feletti hőmérsékleti értékekkel. De hát mikor, ha nem július végén, abszolút tombol a nyár. Nagyon is, az ember csak kapkodja a fejét, hogy mennek a napok, már megint kedd van, és hamarosan újból itt a péntek. Az előadókat is megihlette egyébként, mint a hét, olyan meg annak különböző napjai, különböző hangulatai, már is ebben a témakörben nyilvánulnak meg. Egy jó kis hétfővel indulunk, én az Imagine Dragons, de itt lesz majd Burak Éter és a Kedd, és aztán majd Sting az egészetet összefoglalja. Aztán jön a Nightcrawlers, a 21 Pilots és a Maroon 5 egyes lágere is. De induljunk szépen sorban, már is egy 2008-ban alakult banda érkezik hozzánk Las Vegasból, az Imagine Dragons. A Night Visions címet viselő albumukkal lettek világszerte ismertek, ez 2012. szeptemberében jelent meg, és hát igen nagyot taroltak vele. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzene és slágerlisták első helyén végzett, emellett a heti lap a 2013-as év áttörést elérő együttesének tartotta, a Rolling Stone pedig a Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rockslágereként nevezte meg, ráadásul az MTV szintén az év legnagyobb áttörést elérő együtteseként írta le őket. Tavaly egyébként a koncertturnéjukban kétszer is felléptek két egymást követő napon Budapesten, de előtte már a Szigetet is kétszer megjárták. Elég menő sót adnak egyébként Dan Reynolds-ék, ebből egy kis ízelítő érkezik mindjárt a Monday-en, aztán majd Burak Éter érkezik hozzánk, akinek érdekes neve van, ez köszönhető annak, hogy török származású, de egyébként Amsterdamban látott napvilágot, a törökországi Trabzonban nőtt fel, különben 22 éves korában nyerte el az első elismerését a Burn MTV Dance It által meghirdetett DJ versenyben, és tulajdonképpen utána, mint a rakéta kilőtt. Itt Magyarországon szerintem ezzel a dallal a Tuesday-el ismertük meg, ami a legnagyobb sikerévé vált szerte a világban, és számos remix is készült belőle. A végére pedig majd érkezik Sting, aki talán a legfrissebb koncertező Budapesten, tulajdonképpen egy hónapja lépett fel nálunk, már sokat szorra, tényleg mindenféle felállással képviselte a zeneiségét. Annak idején, amikor volt még kapcsolatkoncert, akkor ingyenes koncerten is láthattuk őt, aztán ugye együttműködött Segivel hosszú éveken át, azt a fajta koncertet is elhozta Magyarországra, és nemrégiben a 3.0-val szerepelt. Ami érdekesség egyébként, hogy nem rohant el rögtön a koncert után, ahogy az előadók tenni szokták, hanem még megvacsorázott. Június 18-án volt ez a bizonyos budapesti fellépés, és ezután egy olasz pizzériában, olasz-magyar pizzériában ejtőzött, a Mercatino Ristorante Enoteca a Facebook oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utóval köszöntötték a zenészt. Englishman in Mercatino, már egy igazán különleges vendéget köszönhettünk. Grazie Sting, írták. A poszthoz egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatóak Sting társaságában. Tényleg szereti Magyarországot. Ők érkeznek már is, tehát számolgatva a hét napjait, Monday, Tuesday és a Seven Days, most a 98 pontat Manna FM-en.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel szépen számolgatjuk a napokat. Tulajdonképpen Sting az előbb az egész hetet összefoglalta a Seven Days-ben. Egyébként a felmérések azt mutatják, hogy kedden tudjuk a leginkább lógatni a fejünket, már hogyha valaki nem annyira kedveli a munkáját, vagy imádja a hétvégét, hiszen ugye már messze van az előző hétvége, a hétfő még úgy csak-csak beindul, és aztán kedden olyan kicsit kilátástalanabb a hangulatunk, mert még messze van a következő hétvége. Na hát, aki minket hallgat, biztos, hogy nem kilátástalan, hiszen jó kis bajűző dalokkal vagyunk, és azért említettem a keddet például, meg a hét napjait, mert hogy ebben a témakörben nyilvánulnak meg az előadóink is, már is a Nightcrawlers érkezik, és egy igazi klub siker a Friday, de itt lesz majd a 21 Pilots és a Maroon 5 egyes lágere is. Közben nézem SMS számunkat, ezen tudunk kommunikálni, a 0677098-ra várom például a közlekedési információkat. Hát a Nightcrawlers egyébként egy igazi klubformáció, hosszú évek óta uralják egyébként a klubérát, még úgy is, hogyha nem jelentetnek meg új dalt, hiszen a klasszikusokat általában mindig felteszik a DJ-k a különböző bulikban, így van ez a Friday-jel is, amit mindjárt hozok. Aztán majd a szombat a 21 Pilots-szal, akik egyébként egy amerikai Grammy-díjas alternatív zenei duó, az amerikai Ohio-ból érkeznek hozzánk, énekesük Tyler Joseph. Két saját kiadású albumot jelentettek eddig meg, amelyek közül az első 2009-ben jelent meg, a második pedig 2011-ben, aztán ezzel bizonyítottak olyannyira, hogy 2012-ben le is szerződtek a Fueled by Raymond lemezkiadó vállalattal, és aztán jöttek az óriási sikerek. 2015-ben a Blurry Face című album hozta meg számukra az átütő világsikert, rajta a Stressed Out-tal, ami tényleg óriásit ment. Egyébként a Hidden című daluk, a Suicide Squad öngyilkos osztag egyik betétdala is volt, úgyhogy ezzel is öregbítették a hírnevüket. A duót 3 Grammy-díjra jelölték, melyből megkapták a legjobb pop duó előadó címet. Egyébként érdekes a nevük, Arthur Miller All My Sons című színdarabjából ered. A színdarab igaz történeten alapul, egy férfiről szól, aki hibás repülőgép alkatrészeket küldött ki a vállalkozására és a családjának jólétére való tekintettel, ezzel viszont 21 pilóta halálát okozta a második világháború alatt. Hát mégis bevállalták ezt a nevet. Aztán majd a Maroon 5 érkezik, talán a legismertebb előadó ebben a hármas fogadban. Ők egyébként az első nagy sikerüket úgy a 2000-es évek elején érték el, de már addig is léteztek különben, csak Carice Flowers néven, de aztán váltottak a nevükön, hogy tényleg meglegyen az igazi siker, és a Songs About Jane meg is hozta, ez volt az eddigi legsikeresebb albumuk, rajta a This Love-val, amivel tényleg berobbantak Európában, illetőleg az Egyesült Államokban, és utána aztán mindenféle stílusban megnyilvánultak. Voltak már a félidei show előadói is, hát azt nem biztos, hogy a siker számlájára írja Adam Levine és csapata, minden idők egyik leggyengébb fellépésének írták le azt a bizonyos produkciót. Hát rögtön reagált, amikor ezt a kritikát kihozták a csapat frontembere, hogy állítólag rossz volt a hangosítás, nem úgy hallotta vissza magát, ahogy kellett volna. Kétségkívül, ha valaki megnézi az interneten, egyébként borzasztó hamis az előadás. Annak ellenére, hogy Adam Levine egyébként egy bomba előadó, ez bizonyítja mindjárt a Sunday Morning-gal. De egyelőre a Nightcrawlers-szel indulunk, jön a Friday, és aztán majd a 21 Pilots és a Saturday, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Itt a 98.6 Manna FM érett öröm zenékkel. Elég komoly hőhullám érkezik a hétvégére, úgyhogy ha valaki már tervezi a hétvégi programot, szerintem víz mellé érdemes, vagy hűvös szobába, 35 fok feletti értékekre is készülhetünk. Ugye a mai az még tulajdonképpen emberes ehhez képest. A 28 fokkal holnaptól viszont kezdődik a fokozatos felmelegedés. Nálunk pedig egy megállás nélküli zenei folyam a programajánlatok után. Jön majd a DNC és a Body Moves.
1: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Kik készítették a templomok és a sírok díszeit, és mennyi megbecsülés övezte az ókori egyiptomi művészeket? Hogyan dolgoztak a mesterek évezredekkel a modern technológiák megszületése előtt? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad az örökké valóság megörökítése, hogyan alkottak az ókori egyiptomi művészek című kiállítás, amely november 1-ig látható a Szép Művészeti Múzeumban. Amint egy 140 műtárgyat felvonultató tárlat azt is megmutatja, hogy a modern természettudományos vizsgálatok és digitális technikák milyen fontos szerepet kapnak a műtárgyak megismerésében. Az ókori egyiptomiak a halottak és az istenek világát az örökké valósággal kapcsolták össze. A sírokat és a templomokat ezért az örökké valóság számára építették, majd szobrokkal, domborművekkel, koporsókkal és mágikus rituális tárgyakkal rendezték be őket, ezek mögött pedig komoly művészi teljesítményt is láthatunk. A kiállítás a Szép Művészeti Múzeumban látható, többek között egy koppenhágai és egy torinói ereklyé. Az időszaki kiállítás jól kiegészíti a múzeum állandó egyiptomi tárlatát is, míg ott az ókori kultúra egészéről kaphatunk képet, itt elsősorban a kultúrát felépítő tárgyakat alkotó kézművesekre és a munka folyamatára kerül a hangsúly. A tárgyakat négy nagy anyagcsoport, a kőfa, fém és fajansz szerint rendezték el, az anyagválasztás ugyanis egyfajta hierarchitást tükröz. Az ókori egyiptomiak maguk is látogatták és csodálták a régi emlékműveket. Az írástudók olykor a falakon hagyott ókori graffiti méltatták az épület szépségét, vagy örökítették meg, hogy jártak az adott helyen. A műalkotásként csodált tárgyak nagy részét eredetileg vallási céllal alkották, az isteni és a földi világ kapcsolatát, valamint a halottak örök fennmaradását szolgálták. Ma viszont egy letűnt kultúra elpusztíthatatlan lenyomataként csodáljuk őket, így valójában egészen másfajta kapcsolatot ápolnak az örökké valósággal, mint ahogy készítőik gondoltak rájuk. Közben újabb Kolotkó szobor került a Szabadság térhez. Kolotkó Mihály új szobra ezúttal egy targoncást ábrázol, aki próbálja megemelni a szabadságtéri szobor talapzatát. A gerilla szobrász Kolotkó pár hete helyezett el egy miniszobrot a Magyar Nemzeti Bank mellé a forint bevezetésének 80. évfordulójára, mostantól pedig a közelben találjuk meg legújabb alkotását. A német megszállás áldozatainak emlékműve talapzatához igazított egy targoncás figurát, mintha az épp emelné fel és szállítaná el a szobrot. A Sziget Fesztivál mínusz első napján Bródy János több mint 6 évtizedes életműve kerül a középpontba, így az Illés, a Fonográf, az István a király és a szóló évek legismertebb dalai csendülnek fel. Az ikonikus szerzeményeket nem csak az eredeti előadóktól hallhatjuk, de a mai generáció kedvencei újra is értelmezik, többek között Azaria, Betonhofi és a Carson Coma. Az idén 80-es Bródy Jánost és életművét ünnepelhetjük tehát egy teljes napon át. A legendás énekes és dalszerző mellett olyan ugyancsak ikonikus pályatársai lépnek majd fel, mint Presser Gábor, Konz Zsuzsa, Szörényi Levente, Halász Judit, Földes László Hobó, Charlie vagy Tolcsvai László. Persze a fiatalabb generációnak is érdemes kilátogatni, az RTL bemutatja Bródy dalok napjára, mert az egész napos koncerten többek között olyan előadók is fellépnek, mint Jude Law vagy a Carson Coma. A különleges koncerten több mint 50 fellépő, mintegy 70 dalt ad elő Bródy János több mint 60 éves pályafutása során született szerzeményeiből.
4: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenékkel is már is indul az újabb óra, majd a friss hírek végén az időjárásról is kaphatunk némi nemű figyelmeztetést, hogy mikor érkezik a nagy meleg, és aztán indul az újabb óra időutazással. 2001 lesz terítéken, és majd 2011 is, a fiatalabb évből Anastasia és a Stereophonics érkezik, a későbbiből pedig többek között majd itt lesz Nabia és Takács Nikolas, de egyenlőre Robin Tickkel és egy igazi catchy dallal indulunk, már is szól a Blurred Lines.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaságot. Napos, száraz idő lesz ma kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Döntött az országgyűlés a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kidolgozása, valamint a szolgáltatói szerződések megkötése. Utóbbi pedig beszerzi a járműveket a hamarosan rendelkezésre álló uniós forrásokból. A képviselők megszavazták azt is, hogy lehessen előleget fizetni a gazdáknak a kárenyhítési rendszerből. Fenn kell tartani a készpénzes fizetés lehetőségét a fővárosi parkolásnál, jelentette ki a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. A szervezet arra kéri a jogalkotót és a fogyasztóvédelemért felelős tárcát, hogy fontolják meg a parkolóautomaták leszerelésének megállítását. Mint fogalmaztak, egyetlen közszolgáltatás esetében sem lehet senkit arra kényszeríteni, hogy okostelefont és azon keresztül alkalmazásokat használjon. Akár 160 új környezetbarát alacsonypadlós trolibusz érkezhet Budapestre. A BKK közölte, aláírták a járműbeszerzésről szóló megállapodást a közbeszerzési eljáráson nyertes cégekkel, így ha lesz rá forrás, folytatódhat a fővárosi járműpark fejlesztése. A társaság célja, hogy a projekt Európai Uniós támogatás bevonásával valósuljon meg. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott intézkedés. Mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban, Kumamoto prefektúrában. Többen a romok alatt rekedtek. Az áruház szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták. Az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan.
1: Időjárás.
3: Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra, elő mindenkinek, én István Dániel vagyok. Egy jó kis időutazásba csöppenünk már is, 2001-ig tekerem majd vissza az időkerekét, és aztán majd itt lesz 2011 is. Szokás szerint majd mondok némi információt a két évről, hogy el tudjuk helyezni magunkat az időben, de sokkal beszédesebbek lesznek az akkor is lágerista vezetők. 2001-ből jön az Anastasia féle One Day in Your Life, de itt lesz a Stereophonics, 11-ből pedig többek között Nabia és Takács Nikolas. Egyelőre Robin Tickkel indulunk, már is szor a Blurred Lines.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

itt a 98.6 Manna FM. Életöröm zenékkel elképesztően megy az idő, a hétvégén már augusztus lesz, szombat lesz augusztus elsője, ennek megfelelően alakul az időjárás is, újabb hőhullám kalkulálható, 36 fok feletti hőmérsékleti értékekkel, úgyhogy érdemes strandolást tervezni a hétvégére. 0677098, ez pedig az SMS és Viber számunk, egyre többen indulnak hazafelé, és kifelé a városból várom a közlekedési információkat, hogy aztán továbbadhassam a többieknek. Miközben egyébként tulajdonképpen mi is utazunk, 2001-ig viszem vissza már is az időgépet, onnét érkezik majd Anastasia, a Stereophonics, illetőleg Gabriel és a Bridget Jones naplójának vetét dala. Hát 2001 ugye szomorú év volt, szeptember 11-én terrortámadás érte New Yorkot, két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, amelyek később össze is omlottak. A több gépet indítottak egyébként a terroristák, egy a Pentagonba csapódott, egyet pedig az utasok bátorsága segítségével sikeresen eltérítettek. Egyébként emlékművek jelzik ezt a bizonyos eseményt, megvan még a két összeomlott toronynak a talapzata. Egy ilyen emlékművet készítettek ott kettőt egészen pontosan szökőkúttal és az áldozatok nevével, és ami megmaradt egyébként a toronyból, az pedig egy föld alatti múzeumban tekinthetjük meg. Érdekes módon egyébként az a bizonyos butik, ahol mindenféle tárgyakat, emlékeket lehetett venni, nagyjából egyébként érintetlen maradt, mai napig őrzik a pólók az összeomlás porát, ez mind-mind látható. Október 11-én átadták a Mária Valéria hidat Esztergom és Párkány között, Mihály Schumacher pedig megszerezte a negyedik Forma 1-es világbajnoki címét ebben az évben a Ferrari csapattal, nálunk pedig a Ferencváros nyerte az NB1-et. No, már is Anastasia érkezik, és a One Day in Your Life, ő nagyon aktív énekesnő, kétszer is megjárta egyébként a poklok poklát a betegségével, akkor nyilatkozott is arról, hogy rákbeteg, ez pedig nagyon sok nőnek gyújtotta fel a lámpát a fejében, hogy menjen szűrővizsgálatra, ugyanez volt a helyzet Kylie Minoggal is, de szerencsére Anastasia jól van, és koncertezik, igen komoly a turnéja, néztem az európai állomásokat, jelentése a nevének egyébként görögül feltámadás. Aztán majd a Stereophonics érkezik, egy Velszi rock együttes, és talán a legnagyobb sikerük 2001-ből a Have a Nice Day, ők egyébként viszonylag fixen léteznek, amióta megalakultak. A frontemberük Kelly Jones, de a csapat tagja még Richard Jones, Javier Wheeler, illetőleg néha csatlakozik hozzájuk Steve Gorman és Javier Wheeler egyik tesója. Aztán a végén majd Gabriel érkezik, aki ugye eredetileg a 90-es évek végén bukkant fel, a Dreams akkor mindent vitt, és azóta is örökzöldé vált a rádiós játszási listákon, és aztán 2001-ben mindenkit meglepve kijött az Out of Reach-el, ami egyébként a Bridget Jones naplójának egyik betétdala is volt. Ezen kívül együtt dolgozott még, hát nem tudom ki mennyire emlékszik, az East 17 együttesre velük is. Az Out of Reach egyébként a B.G. Jones naplójának betétdalaként elérte a negyedik helyet az Egyesült Királyság Singles chartján, és aztán utána még kiadott egy Greatest Hits válogatást is Gabriel. Nagyjából ennyit tudunk róla, még a When a Woman ment tőle különben nagyot. Egyik védjegye, hogy általában egy ilyen kalóz szemfedőt visel azért, mert az egyik szemhéja picit lustább, a másiknál is nem akarja ijeszgetni bele a rajongóit. Ezt ő így mondta saját bevallása szerint. Már is ők érkeznek, tehát 2001-ből indulunk Anastasiával, jön a One Day in Your Life.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Időutazós óránk van, ez mindig azt jelenti, hogy két évben kötünk ki, az előbb volt 2001 terítéken, a folytatásban pedig már is jön 2011. Mindig mondok némi információt, hogy el tudjuk helyezni magunkat az időben, 2011 sem tegnap volt, mi minden történt akkor. Hát március 11-én a Japánban valaha mért legnagyobb 9-es erősségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét, a hatóságok 10 méter magas hullámra vonatkozó cunami riadót rendeltek el, a katasztrófa több ezer áldozatot követelt, és az anyagi kár, hát elsősorban ugye a rengést követő cunami következtében hatalmas lett. Azóta ezt az eseményt már egy sorozat is feldolgozta, ez látható a mai napig az egyik streaming szolgáltatónál. Április 29-én kötött házasságot Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton a londoni Westminsteri apátságban. Az eseményt akkor mindegy 2 milliárd ember követte világszerte. Magyarországon is élőben adták a televízió csatornák. Hát tiszta Disney volt. Ugye ezt lehet tudni, hogy Vilmos és Katalin lesz majd a trónörökös Károly után, úgyhogy igen nagy figyelemmel kísérték nem csak a britek, hanem ahogy mondtam az egész világ, azóta pedig 3 gyönyörű gyermekkel ajándékozták meg a palotát. Ott van ugye köztük majd a leendő trónörökös William után. Nabia idézi meg már is az évet, 2014-et elsőként, az ő nagy slágere akkor a Never Play the Bass volt. Ő egyébként 2010 februárjában jelentette meg az első albumát, csak várni kellett 2011-re, míg az felfutott. Az énekesnő és egyben dalszerző hölgy producer és társszerzője a svéd Carl Ryan. Nabiát egyébként már jelölték többek között a Dán Music Awards-on és a Dán Nemzeti Rádió díjátadóján, mint új felfedezett, a hallgató kedvence díjra, és elnyerte az év művésze és a legjobb afrikai dalszerző díjakat is. Aztán majd Takács Nikolász érkezik, akit ugye mi itt Magyarországon az X-Faktorban ismertük meg. 2005-ben költözött Budapestre, már bőven zenélt, amikor elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ugye az első széria sztárja volt, itt 2010-et írunk, Vastag Csabával jutottak el a döntőig, és aztán Csaba nyerte meg az első X-Faktor, de Takács Nikolász végig ott volt a nyomában. 2011 májusában pedig már önálló nagy koncertet adott a Sportmaxban, illetőleg kijött az első albumával, amiről mindjárt jön a zene kísér majd az úton, ami egyébként a rádiók slágerlistájának élére is tört, és aztán utána tulajdonképpen masszívan szinte évente jelentetett meg új dalokat és albumokat. Takács Nikolász a mai napig aktív, többször nyilatkozott arról, hogy megpróbál betörni az Egyesült Államok zenei piacára is. Hát ezt mennyire tette sikerrel, azt nem tudom, de mi itt Magyarországon nagyon kedveljük. És aztán a végre Jessie J érkezik, és a Domino, ő egyébként kendőzetlen őszinteséggel jött ki azzal nemrégiben, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, de hála Istennek nagyon jó időben, még a legelején elkapták, úgyhogy néhány kezelés után tulajdonképpen gyógyultnak tekinthető. Angol énekesnő és dalszerző a hölgy, karrierjét dalszövegíróként kezdte, többek között Chris Brown és Miley Cyrus számára is írt dalokat, és aztán első átütő sikere a Price Tag volt, aztán 2011 februárban jött a debütáló albuma a Who You Are, aminek egyik húzó dala volt az a Domino, amit én bekészítettem. 2011, tehát terítéken jön Nabia, Takács Nikolász és Jessie J. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM-en egy hazai csapat érkezik. Már is a Brains, és ha nem hinnéd el, jó meleg lesz a hétvégére, úgyhogy ezt érdemes kalkulálni. Nagy bevásárlásokat talán annyira nem, bár mondja rengeteg a klímás autó, de egyébként érdemes sötétítést használni, majd már nagyjából szerdától reggel szellőztetni, amíg lehet, de hát azt olvastam, hogy most már nagyon azért majd a reggelek sem hűlnek le. Tehát nyárban, mikor legyen jó idő, hanem most. Mindjárt érkezik a Brains.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
3: Kiszél.
1: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete Szurdok az első állomás, ez a budai hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a Szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A budai hegység kevésbé ismert Szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária Szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a Szurdokon Zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A Szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény, ez szűk és rejtelmesen sötét Szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található Ördögmalom étteremben tehetjük meg, 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli Szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem Szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, vagy jó pét, hogy a véget ért mindjárt délután 4 óra, hogy a klasszikus értelembe vett munkaidő talán éppen most cseng le. Hogyha hazafelé szól a Manna FM, akkor várom a közlekedési információkat az autóból. Én ugyan fix helyen ülök és nézem a BKK híreit, de a Manna FM hallgatói mindig többet tudnak, úgyhogy hajrá 0677 az SMS és Viber számunk. Közben az óra sztárjai érkeznek, Robbie Williams jön mindjárt hozzánk, aki számtalanszor adott már Budapesten koncertet, tulajdonképpen egy háromdalos mini koncert kalkulálható nálunk is, és aztán majd jön a Florence and the Machine, de egyelőre Theophilus London érkezik, és az I Stand Alone.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. Napos, száraz idő lesz ma, kevés felhővel. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy védi, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Biztonságban van az ország energiaellátása, annak ellenére, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét, tájékoztatott a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, hogy az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, így a biztonságos üzemelés érdekében kellett csökkenteni a teljesítményt. Még tart a vizsgálat a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub. Először telepítenek medvéket külföldre Romániából. A négy nagyvadat a Zernyesti medve rezervátumból egy franciaországi állatparkba viszik át nemzetközi együttműködésben. Az állatok 2,5 évesek és testvérek teherautóval egyedi és szigorú előírások betartásával szállítják majd őket. Romániában található Európa legnagyobb barna medve állománya. Számuk egy felmérés szerint 10 és 12 ezer között mozog, ami szakemberek szerint négyszerese az optimálisnak. Több halálos áldozata van a földrengést követő robbanásnak egy japán bevásárlóközpontban, Kumamoto prefektúrában. Többen a romok alatt rekedtek. Az áruház szóvivője azt mondta, a vásárlókat és az alkalmazottakat már a földrengés után evakuálták. Az azt követő robbanás oka viszont még tisztázatlan. A japán délnyugati részét ért 7,1-es erősségű földmozgásnak legalább 50 sérültje van. Napról napra melegszik az idő. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Innentől fogva a zené, a főszerep, az órasztárjai garantálják a jó hangulatot. Robbie Williams szinte megszámlálhatatlanul sokszor szerepelt már Magyarországon, önálló koncerten, ingyenes koncerten és még a Sziget Fesztiválon is. Most ő tér vissza hozzánk három dallal, itt lesz majd Kylie Minogue-gal közösen a Kids, és aztán majd a Florence and the Machine is érkezik, hát ők is többször voltak már, leginkább a Sziget Fesztivál szokták belőni, mint desztinációt. Kétszer biztos, hogy ott voltak, én mindkétszer láttam őket, ők is érkeznek majd három dallal, de egyelőre Teofil Slendan indítja az órát, már is szól az I Stand Alone.
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
4: Journey starts beneath the stars, I stand alone.

98.6 Manna FM életterem zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, legalább együtt dolgozunk, de már létes a pihenés ahhoz is. Jó szórakozást kívánok, mindjárt majd három Robbie Williams dallal szórakozhatunk. Közben egyébként nézem az SMS számunkat, ha valaki autóban figyeli a kedvenc rádióját és van infója, küldje el nekem, továbbadhassam a többieknek. A számunk hozzá 0-77-1098-at, SMS és Viberes is. Közben pedig az óra sztárjaival foglalkozunk mi itt az éterben. Az egyik tégdettel érkezik Robbie Williams, aki azóta már fényes szólókarriert futott be, és róla hoztam néhány érdekességet, amiről szerintem nem is tudtatok. Például Robbie feleségét, Ida Fieldet egy vakrandinak köszönhető, én ezt nem is tudtam, amit a közös barátok hoztak össze még 2007-ben. A tégdett egykori tagja nemrég viccesen emlékezett vissza arra a bőrruhára, amit Ida a randin viselt, ugyanis az előnytelen szabás miatt Robbie azt hitte, hogy a lány terhes. Azóta a párnak egy kislány és egy kisfia is született. Annak ellenére, hogy Robbie évek óta házas, fiatalabb korában nagy nőfaló hírében állt, összeszűrte a levet többek között Nicole Kidmannel, akivel a Something Stupid című duett során gabajodtak össze, de hódításai között van Cameron Diaz és a Spice Girls két tagja Mel C és Jerry Halliwell is. Sokan nem is tudják, de Robbie Williams tartja a legtöbb eladott koncertjegy és a legtöbb brit zenei díj rekordját. A 2006-os Close Encounters Tour során egy nap alatt több mint 1.600.000 jegyet kapkodtak el a rajongók, amely elég volt ahhoz, hogy az énekes neve bekerüljön a Guinness rekordok könyvébe. Ennek fényében nem csoda, hogy az énekes rekordmennyiség összesen 17 darab brit zenei díjat vihetett haza az elmúlt 20 év során, az első 5-öt még a Tégdett tagjaként vette át. Aztán a sztár több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármelyik más brit szóló énekes a történelem során. Több mint 70 millió eladott lemezzel a háta mögött, 2004-ben bekerült a UK Music Hall of Fame-be, miután megszavazták a 90-es évek legnagyobb művészének. Az énekesnek összesen 13 tetoválása van, a hátán a Beatles egyik slágerének címe, az All You Need Is Love felirat olvasható, egyik csuklóján a Tégdett logóját viseli, jobb gyűrűsújjára pedig felesége nevének kezdő betűje van írva, mert állítólag folyton elveszte a jegygyűrűjét. 2007-ben Robbie heves vitába keveredett szomszédjával, a reszkesetek betörőkből ismert Joe Pescivel, miután a popstar focista cimborái elállták autóikkal a szomszéd garázs bejáratát. Pesi egy golfütővel akart az autóknak esni, ám Robbie még idejében megakadályozta a zúzást. Az eset után az énekes engesztelésképpen egy 400.000 dolláros Bentley-t ajándékozott Pesinek. Örülhettek egyébként a rajongók, hiszen tavaly ismét nálunk koncertezett Robbie Williams, most már fejfájító lenne megszámítani, vagy összeszámolni, hogy hányszor, én kétszer biztos, hogy láttam őt. Egyszer a Puskás Arénában, ha jól emlékszem, egyszer pedig a Sziget Fesztiválon, és biztos vagyok benne, hogy jön még, állítólag imádja Magyarországot, hiszen itt is imádja a közönség. És már az egyik streaming oldalon egyébként láthatunk a Tégdettről egy mini sorozatot. Valaki szeretné megnézni, mi volt a fő oka annak, hogy Robbie elhagyta annak idején a csapatot, és hogy mennyire voltak utána jobban a tagokkal, meg aztán később újból összeálltak-e vagy sem, egyébként megsúgom, igen, akkor nézze meg ezt a bizonyos alapművet, szerintem rajongóknak kötelező. Na de most három szólódallal érkezik hozzánk, Robbie Williams, már is szól az Angels, az egyik legnagyobb slágere, aztán majd a Kids, Kylie Minogue-gal, de amivel indulunk, az az a dal, aminek a videoklipjét meg kellett, hogy vágja az MTV, mert annyira szörnyű lett a vége, hogy nem merték leadni. Ez a Rock DJ.

98.6 FM életőröm zenékebb. Szokás szerint átvettem a lányoktól az SMS falat, úgyhogy most már én nézem a 0677986-ra. Várom egyébként a közlekedési információkat, hogyha bárkinek bármi hozzáfűzni valója lenne a műsorhoz, például most az óra sztárjához, a Florence the Machinehez, mert hogy ott lett volna bármelyik Sziget fellépésén, akkor ha szívesen veszem, legalább együtt nosztalgiázunk. Igen, az óra sztárja érkeznek ebben a 60 percben, ahogy mondom, a Florence the Machine, három sláger, és aztán majd Kamrad is érkezik hozzánk. Hát többször láthattuk őket a Szigeten. Igazából tulajdonképpen ők egy indie rock zenekar, aminek az énekesnő Florence Welch a frontembere, így hát róla is kapta tulajdonképpen a csapata nevét, illetőleg a másik oszlopos tag Isabella Machine Summers, így állt össze egyébként a Florence the Machine név. Ők egyébként a háttérzenért felelősek. Az együttes zenéje sok dicséretet kapott különben a médiától, főleg a BBC-től, mielőtt nagyobb sikereket értek volna el. A BBC nagy szerepet játszott a zenekar befutásában, az együttes a BBC Introducing című műsorban lett népszerűsítve. Ugye erről már többször meséltem, hogy nagyon sok előadó jövőjét megjósolják a BBC-nél év elején, amikor még olyan előadókról próbálnak tulajdonképpen jóslatokat szűni, akiket még a nagy közönség nem ismer. Ilyen volt például Dermot Kennedy, Amy Winehouse, sőt még Adele is. Amikor még senki nem hallott róluk, már a BBC felfedezte őket, és elmondta, hogy az aktuális évben ők lesznek a befutók, hát a Florence the Machine is ilyen volt. Egyébként a debütáló albumuk, a Lungs, 2009. július 6-án jelent meg, és ezután 5 hétig második volt a UK album chart listáján. Aztán 2010. január 17-én az album az első helyre került, miután 28 egymást követő héten is szerepelt a listán. A korong októberben már 25. hete szerepelt folyamatosan az Egyesült Királyságban a legjobb 40 album listáján. Ezzel az elemez vált az egyik legjobban fogyó album már 2009-ben, és aztán 10-ben. A zenekar második stúdióalbuma, a Ceremonials, 2011. októberében jelent meg, és az Egyesült Királyságban első helyen, még az Egyesült Államokban a 6. helyen debütált. A Florence the Machine hangzását többfajta stílus alkotja, például a rock és a soul. Egyébként a Lungs elnyerte a Mastercard British Album díját a 2010-es Brit Awards-on, és az együttes nevezték az 53. Grammy díjátadón a legjobb új előadó kategóriájában. Emellett még játszottak a 2010-es MTV Video Music Awards-on és a 2010-es Nobel békedíj átadón is. Hát a legenda szerint egyébként a csapat úgy alakult, hogy Florence, illetőleg a másik énekesnő Machine egy angol szórakozóhely WC-ben találkoztak, úgyhogy az egyikük meghallotta a másikat dudorászni, és aztán rájöttek, hogy igazából mind a ketten nagyjából ugyanazzal a zenére rezonálnak, ugyanaz a stílus érdekli őket, és ott fogalmazódott meg először az, hogy bizony együtt kellene zenélniük. Hát azóta számos fesztiválon felléptek már, Magyarországon is egyébként többször a Szigeten. Az első koncertjüket még én is láttam, az tényleg bomba volt, a másodikon már nem voltam ott, viszont ott már a kritikai hangok is szépen jöttek, hogy állítólag olyan feldolgozásokban adták a zenéjüket, ami már az eredetit meg sem közelítette, meg hogy kihagyták a nagy-nagy slágereiket. Nem tudom, nem voltam ott, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni. Az biztos, hogy három igazán nagy slágert hozok. Már is jön a No Light, No Light, aztán majd a Spectrum, és a végére talán az egyik legnagyobb slágerük a You Got the Love, a Florence and the Machine-tól, itt a 98.6 Manna FM-en. No!

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már is Pitbull érkezik, aki a múlt héten járt Budapesten, fantasztikus koncertet adott, kimondottan imádták a rajongók, nagyon sokan egyébként egy ilyen külföldön rendelhető kopasságot imitáló fejfedővel érkezett a koncertre, és tehát meg kell hirdették, hogy az első dátumot, ami lepörgött, akkora sikere volt Pitbull koncertjének, hogy novemberben még egyszer visszatér majd hozzánk, többek között ezzel a fannal, amivel én folytatom.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna morzsa. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra. Elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képű a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verk fotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színész óriások és a film klasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.
1: Élet, öröm, zene.

0: itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Én búcsúzom, remélem, hogy mindenki jól érezte magát. A jó hangulat a folytatásra is garantált. Jönnek az életöröm zenék, jobbnál jobb műsorok. Én viszont búcsúzom István Dániel. Holnap találkozhatunk legközelebb, majd 2 órától várok mindenkit. Benne szeretettel, addig is jó mulatást.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
7: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Reklám hangzott el.
8: Átfogó intézményrendszeri átalakítás zajlik a közösségi közlekedésben. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán. Harmadfokú hőségriadó jön csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek. A szakemberek ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy ilyenkor nagyon fontos a folyadékpótlás. Kerülni kell az alkoholt, a magas koffeintartalmú és a cukrozott italokat. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Al-Dunai Folyami Igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmérséket a közelben. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó intézményrendszeri átalakítása zajlik a közösségi közlekedésben, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán hangsúlyozta, az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot, a fejlesztéseket. Hozzátette, létrejön egy új vonatflotta cég. Ezen keresztül lehet majd felhasználni az Európai Uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Budai Bencét nevezte ki a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség ZRT élére a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Facebook oldalán azt írta, Budai Bence több mint 15 év nemzetközi vezetői tapasztalattal érkezik a HIPA élére, és bízik abban, hogy a HIPA tovább erősíti Magyarország versenyképességét. Még tart a vizsgálat a Fradi város 25 milliárd forintos állami támogatásával kapcsolatban, közölte a belügyminisztérium. A tárca jelezte, csak a vizsgálat lezárása után adnak majd részletes tájékoztatást. Hozzátették, a kormány az átláthatóság híve, és ebben az ügyben is megosztja majd, mire adták a közpénzt az előző kormány döntéshozói, és mire használta fel azt a klub.
1: Időjárás.
8: Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Manna Hits.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Dustin from Sanctus Rio. Whether you're in the middle of something really difficult right now, or you've come out...
2: Akármilyen nehéz időszakon mész keresztül, vagy akármilyen nehéz életszakasz kellős közepén vagy, tud, hogy mi imádkozunk érted, és azért, hogy a legújabb dalunk egy szenvedélyes emlékeztető legyen számodra arról, hogy Isten soha nem hagy el téged. Az életed során sokszor mész keresztül rettenetesen nehéz dolgokon is. Néha azt érzed, hogy egyszerűen nincs más választásod, fel kell, hogy add. De Isten ígérete megmarad, és ő azt mondta, hogy semmi sem választhat el minket az ő szerelmétől. Ennek a dalnak a megírása a saját tanúságtételünk. Számomra ez a dal egy személyes megvallás 20 évnyi szolgálatról, 19 év házasságról, nehéz időszakokról, de hihetetlenül csodálatos napokról is. Az utóbbi 3 év minden percében velünk volt Isten, jóban és rosszban. És bár voltak olyan pillanatok az én életemben is, amikor kételkedtem az elhívásomban és a hitemben, de tudom és tudtam akkor is, hogy amikor a legsötétebb időket éljük vagy éltem, az ő irgalma és a kegyelme velünk volt és velem volt. A türelme végtelen és a szeretete örök. Tehát akár bizonyságtételként énekled ezt a dalt, akár azért, mert kétségbeesésedben hozzá kiáltasz, hittel és bizonysággal énekeld ezeket a szavakat, és tudd, és hidd, hogy a mindenható Isten soha nem fog elhagyni téged.
1: He will never let you go.

0: Anna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. Manna FM.

0: fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.
1: G'day to you, it's Joel and Luke here with For King and Country, and here is the story behind our song Love Me Like I Am.
2: One of the great statements of God.
3: Mielőtt Istennel találkozunk, ki vagyunk szolgáltatva a bűneinknek, és így van ez az egész világon mindenkivel. Nem számít, hogy nő vagy-e vagy férfi, felnőtt vagy gyerek, idős vagy fiatal. Nem számít, hogy mennyire gondolod te magadat jó embernek. Az sem számít, hogy mit gondolnak rólad a többiek, hogy te mennyire vagy jó ember. Mert amíg nem ismered Istent, addig bűnben vagy. De eljön egy bizonyos pont az életedben, amikor Isten bekopogtat hozzád, és ha engeded, akkor találkozik veled. És hidd el, hogy ott is, abban a pillanatban, előtte is és utána is úgy szeret majd téged, ahogyan vagy.

Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala. I wish I had

0: Manna Morzsa. Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
7: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra a Vitéz kürtösnél, az édes mackóban, a cirkusz mellett.
3: Reklám hangzott el.
8: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, harmadfokú hőségriadó jön csütörtöktől. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Álin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Csak nem 4000 turistát telepítettek ki az erdőtűz veszélye miatt délnyugat Franciaországban. A város tengerparti kempingjeinek és üdülőfalvainak lakóit arra utasították, hogy vigyék magukkal csomagjaikat és kövessék a polgári védelem utasításait. A várost és lakóit egyenlőre nem érinti az evakuálás. A Franciaország délnyugati részén csak nem 42000 hektáron pusztító erdőtüzet még nem sikerült teljesen megfékezni. A hatóságok attól tartanak, hogy az érkező hőhullámmal ismét erőre kapnak a lángok. Zátonyra futott éjjel egy üdülőhajó a Duna romániai szakaszán, Szalcsia térségében, írta az Ager Press. A folyón rekord alacsony a vízállás, a Budapest és Bukarest között közlekedő jármű pedig ismeretlen okból letért a kijelölt útvonalról. A fedélzeten 186 utas és 52 fős személyzet tartózkodik. Ma reggel a helyszínre érkezett az Al-Dunai folyami igazgatóság műszaki hajója, hogy megmérje a vízmélységet a közelben. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos csütörtök éjféltől jövő hét kedd éjfélig. A hét második felében több megyében 27, Komárom-Esztergom, Fejér és Bács Kiskun megyében 29 fok feletti középhő mérséklet várható. A tartós hőség jelentős megterhelés az emberi szervezetnek, 11 és 15 óra között pedig aki teheti, maradjon hűvös helyen és mellőzze a megterhelő fizikai tevékenységet. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Varázsból tőke. Könyvek, amelyek megváltoztatták az életem. Iványi Ildikó pénzügyi elemző és Péter Petra podcastja. A mai epizód vendége az Axon Soft biztonságtechnikai szakembere Nagy Ferenc, akit már a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatból ismerhetnek a hallgatók, de akivel könyvekről és az ő olvasmányairól még nem beszélgettünk. Szia Feri, köszönjük, hogy ránk érsz.
1: Szervusztok.
2: Szia Feri. Általában úgy szoktuk kezdeni a beszélgetést, hogy én egy pár szót elmondok arról, akivel éppen egy ilyen beszélgetést folytatunk, úgyhogy ez következik. AI biztonságtechnikai szakértő, aki a mesterséges intelligencia gyakorlati, hétköznapi és üzleti biztonsági kérdéseivel foglalkozik. Munkájában azt vizsgálja, hogyan alakítják át az AI alapú rendszerek a megfigyelést, a védekezést, a döntéstámogatást és a kockázatkezelést. Olyan területekről beszél érthetően, mint a deep learning, az okos biztonsági megoldások, a robot technológia és az AI által generált tartalmak kockázatai. Szemlélete azért különösen izgalmas, mert nem elméleti távolságból közelít a technológiához, hanem azt mutatja meg, hogyan jelenik meg mindez a mindennapokban, a vállalkozásokban és a biztonsági gondolkodásban.
1: Köszönöm szépen, hát nagyon szépen összefoglaltad, ha megengeded, akkor ezt lopom, mert nagyon jó.
0: Fel is lehet használni bármelyik platformon, igen. Ami számomra az egyik legérdekesebb, legizgalmasabb dolog veled kapcsolatban, az a te rendőrmúltad. Úgyhogy azt gondoltam, hogy induljunk onnan, hogy mi vitt téged erre a pályára, és aztán majd azt is meg fogom tőled kérdezni, és azért teszem most föl a kérdést, hogy tudjál rajta gondolkodni, hogy mi volt az első könyvélmény. Hát, ha összekapcsolódik a rendőri munkával.
1: Nem tudom, hogy mennyire kapcsolódik össze, majd eldöntik a hallgatók, illetve ti. Tulajdonképpen a rendőri pályára az vezetett, hogy elsősorban, hogy édesapám rendőr volt. Ő onnan is ment nyugdíjba. Eléggé, hogy mondjam, határozott személyiség és határozott neveléstechnikával rendelkezett. Ez odáig vezetett, hogy valahogy bennem is kialakult az, hogy, és itt most nagy szavakat fogok használni, hogy a bűn ellen küzdeni. Uh-huh. Ez a mai napig megvan bennem, ugye a hasonló terület az is, amin most dolgozom, itt is a különböző védekezési és támadások elhárítása a fő feladat, de ez vezetett végig a pályán azért, hogy ezek ellen tudjak küzdeni. És az első könyvélményem az a nagy indián könyv volt, James Fenimore Cooper-től, ahol, ha nem is ennyire élesen kapcsolódik ide, de azért a jó és a rossz küzdelme az ott is megvolt. Tehát ott 7 éves koromban vettem a kezemben, akkor még alig bírtam el, mert hogy akkor a nagy kiadásban volt meg nekem ez a könyv, és ott kezdtem el tulajdonképpen az olvasást is finomítani magamban, illetve az első könyvélményem az volt, és az indiánok és a cowboyok világa az annyira magával ragadott, hogy ez meg is maradt azóta is, tehát én szeretem azóta is az ilyen típusú könyveket, bár azóta már rengeteg félét olvastam már.
0: De ez azt is jelenti legalábbis nekem, hogy neked az igazságérzeted is óriási nagy lehet, tehát hogy aki mondjuk az édesapja nyomdokait követve szeretne maga is bűnüldöző lenni, ez nem csak a bűn ellen vagy a rosszak ellen, hanem az igazságért is harcol.
1: Igen, igen, ezt nagyon jól látod. Tehát óriási igazságérzet szorult belém, horoszkópilag azzal magyarázzák, hogy halak vagyok. Az igazságérzet mindig nagyon erős volt benne, már általános iskolában is, amikor ilyen divatos szóval bullying történik nálunk, akkor azt még hát szivatásnak hívták magyarul. Akkor én mindig a gyengébb mellé álltam és védtem, ami azt jelentette, hogy legtöbbször verbálisan, tehát szóban védtem meg az illetőt, de sajnos volt olyan is, amikor egy kicsit erőszakosabban kellett fellépni, és ekkor is mindig az vezetett, hogy az igazságtalanságot nem tudtam eltűrni.
2: Mivel könyvekről beszélgetünk, ezért így felmerült bennem ez a kérdés, hogy egy rendőr, vagy egy volt rendőr, az hogy viszonyul a krimikhez?
1: Kritikusan. Méghozzá eléggé kritikusan. Vannak nagyon-nagyon jó művek, amelyekben rendkívül jó cselekményeket dolgoznak fel, nagyon jó szálakon futnak a dolgok. Viszont vannak olyanok, amikor, tehát az első három lapon, amikor megmondott, hogy ki az elkövető, az úgy nem olyan izgalmas. Uh-huh. Viszont volt régen egy olyan könyvélmény, egy könyv sorozat, ami a Hód Fedő nevű ügynökről szólt, magyar ügynökről. Matyasovszki Jenő írta a sorozatot.
0: Ez nem a Rakéta regény sorozatban volt, Feri?
1: De abban is megjelentek részek, így van, és iszonyú izgalmas volt az, hogy a végéig nem tudtad, hogy tulajdonképpen az a beépült ügynök az melyik szereplő. Tehát voltak olyan beszélgetések, amit ugye az elhárító tiszttel folytatott, de ott nem volt természetesen könyvről beszélünk, tehát nem volt képi megjelenítése, hogy kiről is beszélünk, de mindig volt bemutatva egy olyan mondjuk dolgozói munkakörnyezet, ahol voltak emberek, és akkor azok közül valamelyik volt a beépített ügynök. És mivel a legvégén derült csak ki sokszor, hogy ki is az a beépített ügynök, ezért rendkívül fordulatos, nagyon-nagyon izgalmas könyveket írt, és szakmát is ismerte, tehát nem ismeretlenül vágott bele ezeknek a könyveknek az írásába, és ettől még hitelesebb lett. Tehát ez például, mint krimi, rendkívül közel állt hozzám, és imádtam a könyveit, faltam. Tehát ahogy megjelent, rögtön vettük meg, és olvastuk.
2: A másik kérdés, ami felmerült bennem, az, hogy ugye te most az AI-ba azért elég otthonosan mozogsz, hogy az AI az mennyire fogja befolyásolni a regényírást. Ugye már hallottunk erről különböző értekezéseket, meg vannak már tanulmányok, de nem biztos, hogy az élet ezt a forgatókönyvet fogja majd leírni. Mit gondolsz, hogy ezeket a fordulatokat, ami mondjuk egy krimiben abszolút elengedhetetlenek, hogy ezt egy AI-jal le lehet majd generálni, vagy ehhez kell majd az ember?
1: Én mindig is humán párti voltam. Nagyon-nagyon szeretem az AI-t, mint olyan eszközt tulajdonképpen, ami segít a mindennapjainkban, akár a munkánkban, akár bármilyen olyan információszerzésben, amiben segítségre van szükségünk. Ellenben az, hogy ezt szubjektív érzésekkel teli módon tegye meg, ahhoz szerintem még nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie. Nem is biztos, hogy én szeretném azt megélni, hogy egy ilyenfajta AI által generált mondjuk könyvet a kezembe veszek, vagy egy online fórumon elolvasom. Nekem mindig kell a szubjektivitás. Tehát vannak olyan közösségi fórumok, üzleti közösségi fórumok is, ahol egyre inkább azt látom, hogy így elterjedt az AI által generált posztoknak a közlése. Én ennek maximálisan ellene vagyok, tehát én 10 kilométerről valószínűleg kiszúrom azt, hogy ezt egy AI írta. Nincs benne a szubjektivitás, nincs benne az emóció, nincs benne semmi olyan dolog, ami egyedivé tenni azt a posztot, vagy azt az információ átadást, vagy azt a vélemény nyilvánítást, amit én nagyon fontosnak tartok. Ugyanezen okból egy könyv megírására biztos, hogy alkalmas lenne, mert leírjuk a rövid cselekményt, most ez fordítva is működik már, tehát ugye rengeteg olyan könyv összefoglalót, például a 17 éves gyerekem már nem olvas könyvet, hanem az AI-tól megkérdezi, hogy miről szól, és ugye azt mondja el az irodalom órán, amit nem tartok jó ötletnek, de még egyszerűen nem sikerült belé nevelnem, vagy belé oltanom azt a fajta könyv szeretetet, ami bennem gyerekkorom óta megvan.
2: Nem meglepő egyébként, mert nagyon sok a te gyermekeddel hasonkorú gyermekeket nevelő szülőktől lehet hallani, hogy nem látnak ugye könyvet a gyereküknek a kezébe, a kötelező olvasmányokkal szemben még nagyobb az ellenállás, mint amilyen volt korábban, de hát ők másképpen olvasnak nyilván, és mást is olvasnak, de én sem tartom jónak, effektíve nem olvasnak el olyan dolgokat, amelyek nekik nagyon-nagyon sokban hozzájárulna a saját személyiségük fejlődéséhez.
1: Nagyon-nagyon jó, amit mondtál. Én pont magamon érzem azt, hogy nekem rengeteget adtak a könyvek. És nem csak a szókincsre gondolok, nem csak az, hogy el tudok olvasni dolgokat, hanem a gondolkodásmód, a hozzáállás, az attitűd, ezek mind-mind formálódtak azokkal, hogy pont azokat a könyveket vettem a kezembe, pont úgy olvastam el. Érdekes, hogy évtizedek távlatából mennyire mást tud mondani ugyanaz a könyv. Tehát elolvasott 17 évesen, utána elolvasott 37 évesen, és egészen más tartalom az, ami megfogalmazódik benned, és nem arról beszélek, hogy más tartalmat, más jelentést kapott a könyv, hanem másfajta érzelmeket állt belőle, és ez szerintem egy óriási dolog.
0: Olyan érdekes, amit mondott az imént Ildikó, hogy másként olvasnak, meg mást olvasnak a mostani srácok. Ezzel szerintem, amit most mondani fogok, ez sem lesz a legnépszerűbb mondatom szerintem, de mivel te meg én, Feri, általában egyetértünk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hogy a modern technológia és egyébként mondjuk az elmefejlődése, úgy lehet, hogy te egyetértesz. Szerintem az olvasás az olyan, mint a szeretés, az egyféle. Tehát vagy szeretek, igen, vagy nem, vagy olvasok, vagy nem, és szerintem nem lehet jóváírni, vagy nem lehet elkenni, vagy elkendőzni azt, hogy a srácok nem olvasnak, mert igenis nem olvasnak. Tehát én most hiába mondom, egy tisztelt a kivételnek, tehát nyilván nem mindenkire vonatkozik ez, de szerintem az olvasás az a könyvet jelenti. Én tudom, hogy vannak eszközök, tudom, hogy te is szoktál Ildikó digitális eszközről, igen, olvasni, de szerintem az nem ugyanaz. Már csak azért sem ugyanaz, mert fiziológiailag nem azt adja, nem élményként, hanem hatásként mondjuk a szemünkre. Egyrészt, másrészt meg kell hozzá papír, kell, hogy lapozok, kell, hogy fogok egy olyan dolgot a kezemben, ami sokkal inkább,
1: igen,
0: sokkal inkább élő, mint egy gép.
2: Ez milyen érdekes, hogy mikor az olvasásról és effektíve a könyvről, tehát a nyomtatott irodalomról beszélünk, akkor mindenki megjegyzi, hogy kell a könyvnek az illata. Igen. Tehát, hogy ez annyira hozzátartozik a könyv olvasásához, hogy érezzük a papírnak, annak a nyomdai terméknek az illatát, meg hogy megfogjuk, tehát, hogy fizikálisan ott van velünk, egy totálisan más élményt jelent. De ha már az élményeknél vagyunk, akkor mi az a olvasmány, vagy az a terület, amit te szívesen olvasol? Tehát amit bármikor azt mondod, hogyha ilyen típusú könyv van, vagy ilyen tartalmú könyv, akkor azt te biztos el fogod olvasni.
1: A történelmi könyveket rettenetesen szeretem. Tehát nagyon sok író nagyon sokféle történelmi könyvet írt. Hozzám nagyon közel áll például Robert Merle francia história című könyve, illetve annak utána a folytatása, mert egy olyan világról írnak valami annyira vizuálisan képszerűen, hogy az valami hihetetlen. Tehát, és itt nem csak a különböző szerelmi jelenetekre gondolok, hanem egyáltalán mondjuk a hugenottákról, akikről szól az első kötet. Uh-huh. A gondolkodás módja, a rejtőzködése, a hitvallása, és nagyon közel áll hozzám egyébként ez a hugenotta hitvallás, ezért is különböző kedves nekem, de a maga az, hogy ez egy olyan történelmi környezetben van belehelyezve ez a könyv, amiről tulajdonképpen valami keveset tudunk, csak leírásokból tudjuk következtetni, hogy mik lehettek ott, mik történhettek ott, de hogy annyira jól és képszerűen, ez egy fontos dolog. Tehát bennem a könyv olvasása mindig egy belső tulajdonképpen filmet vált ki, és sokszor ezért csalódás után egy abból készült filmet megnézni, mert hogy nem stimmel azzal, ami nekem a fejemben van.
0: Az első kép, ami kialakul, nem?
1: Így van.
0: Igen, mert hogyha egy filmadaptáció nem úgy sikeredik, már pedig nem, nagyon kicsi a lehetőség arra, hogy pont azt adja vissza, és pont úgy látta meg a dolgot az az illető, aki filmet készített belőle, ahogy mondjuk az én fejemben megjelent első olvasatra a történetnek a mondjuk úgy a képanyaga, de közben azt mondanám, talán úgy fogalmaznám meg, hogy ott már nem kellek annyira a sztorihoz, mint egy könyvnél.
1: Így van. Ott egy külső szemlélő vagyok, és valakinek a gondolataiból származó vizuális megjelenítés nézek.
0: Van, aki nagyon stimmel, tehát mindig felszoktam hozni ilyenkor az Életben maradtak című filmet, ami szerintem nagyon jól sikerült, de az egy nehéz téma, tehát ott nem volt nagyon diszkózásra lehetőség, mert ugye ott van egy téma, van egy történet, igen. Mondjuk nekem hiányzott a végéről az a jelenet, ami a könyvben megvan, de nem akarom lelőni, mert bárki, aki most hallja, és kedvet kap az, hogy elolvassa a könyvet, akkor tegye meg. Meg egyébként ilyen a képzelt riport egy amerikai popfesztiválra, ami szintén egy jó ellenpélda, hogy az is jól sikerült, hát színdarabként.
2: Igen, nagyon igen, sokan igen. mondják egyébként azt, amit te most mondtál, hogy a könyvet, hogyha elolvassák, és abból van egy film adaptáció, hogy akkor az csalódás. Mert más film van ugye a fejünkben, mint ami valóban, ami, ahogy te is mondtad, ugye képileg megjelenik, és másnak a látásmódján keresztül lesz az a történet ugye újra megvilágítva.
1: Így van, és megint elmondtuk azt, hogy nem csak, hogy különböző korban elolvasott könyvek jelentenek mást és mást, hanem minden embernek esetleg más és más az, ami megragad, ami fontos, ami lényeges. Más élethelyzetekben lévő, máshonnan jövő, származó emberek olvassák ugyanazt a könyvet, nem biztos, hogy ugyanazt fogja jelenteni nekik. Tehát ez is egy olyan dolog, mint a kép, ami kialakul olvasás közben az emberben, hogy változhat és módosulhat. De éppen ez a csodálatos a könyvekben.
0: A rendőrmúltra visszatérve még egy kicsit, ott van egy kiemelt jelentős könyv, akár mondjuk a tanulási korszakból, vagy egy kedvenc olyan dokumentarista leíratos könyv, vagy egy kedvenc tankönyv, amiben esetleírások voltak.
1: Szakmai szempontból nincs ilyen. Uh-huh. Abban a korszakban volt a Gold sorozat, amiről beszéltünk már, amikor egy magyar titkos ügynök az rendkívül megragadott, és nagyon-nagyon vártam mindig a következő kötetnek a megjelenését, de rendkívül széles az a paletta, ahonnan válogatok a könyv a művek közül. Ott például volt, hogy olyan könyv lendített túl nehéz helyzeteken, aminek semmi köze nem volt a szakmához. Ez például szintén Mertől a Maleville, ami egy atomháború után játszódik, tehát ott egy teljesen más történet kerekedett ki. Viszont az emberi nagyságról, az emberi kitartásról és az emberi értékekről, amik technológia híján ugye mindenkinek azt kell megmutatnia, aki valójában, és nincs mód arra, hogy különböző pénz mögé, egzisztencia mögé, vagy bármi mögé elbújjon az ember. Ez nekem rendkívül sokat jelentett, és jelent a mai napig is egyébként ez a könyv.
0: Azt kell, hogy mondjam, hogy mind a hódsorozat, mind az eddig általad említett könyvek azért erőteljesen építik és erősítik az ember igazságérzetét. Ugye?
1: Igen, igen. Pontosan így van.
0: De nem különös, hogy azért az ember valahogy, ahogyan általában mondjuk most már a streaming szolgáltatóknak köszönhetően sokkal könnyebben, de megtaláljuk a magunknak tetszőt. Nyilván ebben az algoritmus segít is, de hogyha egyiket se jelölömből tetszette vagy sem, akkor is megtalálom azt, ami az én lelkemet egy kicsit fel tudja úgy világosítani, hogy rákapcsol néhány lámpát, hogy másképp lássam akár a mostani történéseket is, egy már esetleg többször látott filmnek a fényében, és szerintem a könyveknél valahogy ugyanígy megtaláljuk egymást.
1: Így van.
0: Mármint, hogy
1: van,
0: a könyvek és mi.
1: Igen. És hogy melyik könyvek jönnek szembe veled. Igen.
2: Szerintem ez már valahogy úgy, hogy automatikusan azokhoz a könyvekhez nyúlunk. Tehát van, vagy az író fog meg bennünket, mert jókat hallottunk róla, vagy olvastunk, ahogy te is említetted, ugye itt a Merlét, aztán vagy pedig a címében van valami, ami ugye közelebb visz bennünket, vagy pedig az oldaljegyzetet, hogyha elolvassuk az ajánlást, elolvassuk, hogy akkor abban van valami, ami meg fog bennünket. Tehát nagyobb, egyébként is ugye egy nagyobb kosárból tudunk meríteni, hiszen rengeteg könyv jelenik meg, és nagyon nagy a választék. most ma már a piacon.
1: Igen, így van, így van. Nem tudok elmenni amellett, hogy meg ne említeném Dan Brown-t, aki elég nagy kedvencem.
0: Olvastad most a legújabbat, a Titkok titkát?
1: Hát, mit gondolsz?
0: Akkor igen. Én még csak készülök, úgyhogy nem mond semmit.
1: Magyarországi megjelenés másnapján már nálam volt.
0: Még egy kérdés, még mielőtt Ildikó a záró kérdést felteszi, úgyhogy már most gondolkozhatsz, hogy kit ajánlasz nekünk következő beszélgetőtársnak, de csak röviden egymondatos lehetőség, ére félbehagyni egy könyvet, hogyha egyáltalán nem tudok vele találkozni. Mármint, hogyha nem tud megérinteni.
1: Abszolút úgy érzem, hogy le lehet tenni, mert ha valami nem fog meg, vagy nem úgy érint meg, ahogy azt megértem, nincs időnk már. Tehát rendkívül kevés az az idő, amit erre tudunk szánni, és én ezt magamról mondom. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de tízszer ennyi időt is simán tudnék az olvasással tölteni. De hogyha valami az első 10-15-20 oldalon nem ragad meg, és nem akarja, hogy tovább olvassam, akkor inkább leteszem, és fordulok egy olyan mű felé, ami esetleg megfog. Nincs időm.
0: Abszolút egyetértünk.
2: Ahogy a Petra jelezte, hogy a beszélgetés végén én mindig felszoktam tenni azt a kérdést, hogy kinek adnád tovább a beszélgetés stafétabotját, hogy vele is hasonló beszélgetést tudjunk folytatni.
1: Én úgy gondolom, hogy Dibó Zoltán, aki már ismerős lehet a másik műsorodból, Petra, ő a robotkutya autonóm működésének a fejlesztő szoftverét gyártják. Ő egy érdekes ember, és nagyon gondolom, hogy jó alany lehet.
0: Köszönjük szépen! Meg fogjuk őt keresni, és vele is beszélgetünk együtt. Köszönjük szépen, hogy ránk értél.
2: Köszönöm
1: szépen! Én is nagyon köszönöm a lehetőségét. Szervusztok!
0: A mai epizód vendége volt az Axon Soft biztonságtechnikai szakértője, Nagy Ferenc, vele beszélgettünk. A beszélgetéseket megtaláljátok és visszahallgathatjátok az iványildikó.hu oldalon és a Manna FM 98.6-on.
3: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

város, még épp rá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket.

Testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé,

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel, most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték, vagy elindultak érte.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, még nyomoznak a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, érkezik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozás a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőség. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ma reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, 31 cm-t mutatott a vízmérce, és napközben a vízszint tovább süllyedt, így délután 2 órakor már csak 28 cm volt. Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: A mai vendégem ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző és stíluskomponista, aki nemrégen volt itt szintén nálam a Mannában. Mai adásunkban a szín és stílus tanácsadásról fogunk beszélgetni, ugyanis ugye naponta döntünk arról, hogy milyen színeket és ruhadarabokat viseljünk. Mégis nagyon sokszor vagyunk bizonytalanok abban, hogy mi áll nekünk igazán jól. Ezzel van azért nagyon sok problémánk, és nagyon sok esetben nem is igazán jól választjuk ki azokat a színeket, amiket éppen magunkra öltünk reggel. No, de majd mindjárt belemegyünk ebbe a témába, hogy miért is és hogy van ez egészen. Pontosan, szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, én is üdvözlök mindenkit szeretettel.
1: Én elsőként onnan indulnék, hogy ha külön akarjuk venni, hogy színtanácsadás és stílustanácsadás, ezt külön lehet-e választani, külön kell-e választani, van-e bármi különbség a kettő között?
2: Ahhoz, hogy megállapítsuk valakinek a stílusát, illetve a színét, ugye ez két-két módszer, illetve sokféle módszer van rá, de biztos, hogy összefügg, de nagyon attól függ, hogy aki jön, a vendég, mire kíváncsi. Ő most lehet, hogy ott tart, hogy csak a színeit szeretné tudni, a többivel nem foglalkozik még. Neki már ez is egy nagy lépés, és ez is óriási nagy segítség tud lenni, hogy többet nem vesz meg olyan színt, ami nem fog jól állni neki az arca közelében.
1: De egyébként már eleve egy, hogyha megtalálom a színemet, akkor az szerintem sokkal könnyebb az út a stílusom megtalálásához.
2: Ez így van, bár felül tudja írni. Tehát ugye én a Krisener féle stílus eszenciákat szoktam alapul venni, és ott mindegyik stílus eszenciának van egy nagyon erőteljes kifejeződése a színeken keresztül. És nagyon gyakran van az, hogy ez fedi egymást, és abszolút, sőt, tehát természetesen össze lehet mindegyiket egyeztetni a mi palettánkkal, de egy kicsit jobban megértjük azt, hogy talán mondok egy konkrét példát, okay. és akkor így könnyebben, mert ez elég bonyolult téma, és nagyon összetett, és mindenki nagyon egyedi, tehát nincsenek sablonválaszok. Ezért inkább egy konkrét példát mondjuk. Mondjuk van egy olyan típusú hölgy, akinek a színei leginkább az enyémhez hasonlítanak, tehát ilyen világosabb, visszafogottabb, aki már érti ezt a kifejezést, nyár típus, de a stílus eszenciájában rendkívül erőteljesen ott van a drámai. Tehát a drámainak meg ugye abszolút a sötét, a vörös, a domináns, erőteljes színek a kifejező ereje, tehát abban a stílusban ezek a színek dominálnak, és akkor ő ezt úgy tudja egyeztetni, hogy például nem bírja ki, hogy ne legyen rajta fekete, vagy ne legyen rajta valami olyan, ami nagyon erőteljes, és kifejezi ezt a stílus eszenciáját. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van, amikor abszolút lefedi, mondjuk az én esetemben abszolút fedi egymást a stílus eszenciám, meg a stílus színeim, de van, amikor nem, és ezzel semmi gond nincs, hogy fölvette egy erőteljes fekete keretet, mondjuk egy őszhajú hölgyről beszélek, és ahhoz már tök jól passzolt a fekete, ami rajta van. És amikor megláttam, nem az volt az elsődleges benyomásom, hogy na hát, ez egy nyártípus, és akkor ilyen meg olyan rajta fekete, hanem wow, hú, de egyben van ez a nő. Tehát, hogy azért a stílus az mindig nagyon fontos. Természetesen, hogyha most én öltöztetném, akkor lehet, hogy én mondjuk egy ilyen sötétkéket adnék rá, mert az ugyanúgy nagyon drámai tud lenni, de hát ugye ebben nem menjünk bele, azért a feketének tényleg van egy nagyon sajátos hangulata.
1: Igen, igen. Stílus eszenciákról még mindenképpen fogunk beszélgetni, viszont arra kíváncsi vagyok, hogy úgy általában ezt meg tudod-e határozni, hogy milyen élethelyzetben jutnak el oda az emberek, hogy mondjuk egy stílus tanácsadóhoz, vagy akár színtanácsadóhoz, vagy a kettő egyvelegéhez fordulnak?
2: Biztos, hogy mindig van egy olyan vágy akkor az emberben, hogy meg akarja magát találni, tehát az önismeretével komolyan elkezd foglalkozni. Ezt ugye sok minden előidézheti. Előidézheti egy krízishelyzet, vagy egy betegségből való gyógyulás. Annak nagyon-nagyon segítő része ez, hogy a külsőnkkel elkezdünk foglalkozni, elfogadjuk az új külsőt, ugye, vagy szülés után, ugye ez egy nagyon nagy trauma tud lenni egy nőnek, hogy egyszer csak csak bálna lett belőle, vagy akár utána ugye visszafogyni, és ezt az új testet elfogadni, és megszeretni újra. Tehát ez azért ez egy kemény feladat.
1: Egyébként, hogyha bocsássanak, ha igen, a testalkat változik, attól függően változhat tehát a színeink azok nem változnak, azok ugyanazok lesznek, attól függetlenül, hogy testalkatunk változik?
2: Hát ugye a bőrszínünk az marad, tehát az egy kicsit változhat idősebb korban, de maga a színtípusunk az nem változik.
1: Uh-huh. Inkább az, a bőrszínünk adja meg.
2: Így van, igen. Tehát főleg a bőrszín. Tehát azt mondom, hogy barna hajú, barna szemű, ezt köszönöm szépen, ez mindegyik típusban van, csak mindegyik máshogy barna. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy ezért segítség a színtanácsadás, mert ugye a felvezetődben említetted ezt, hogy mi hogy döntsük el. Az biztos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy világos, vagy sötét, vagy középértékű. Ez oké, belenézek a tükörbe, és látom, hogy melyik van túlsúlyban. Aztán jön az, amit ugye magyarázatra szorul, hogy egy színtanácsadásnál miért nézek másfél-két órán keresztül, miért bámulok az arcába. Hát azért, mert ezeket az árnyalatokat figyelem rajta, hogy a színeknél melyik szín hogy hat rá, és ugye az egyik ez a színtulajdonság, hogy világos vagy sötét, utána az, hogy milyen kontrasztok vannak az arcon, és a harmadik, amihez biztos, hogy szakember kell, mert azt nagyon ott szokták a legtöbben mellélőni, hogy hideg vagy meleg tónusú, vagy akár neutrális a kettő közt.
1: Pontosan ez az, amivel a következő blogban folytatni fogjuk, ezt szerettem volna majd kérdezni, de most először hozunk életörömzenét, és innen jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: stars with you.
1: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
2: Vendégem ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista. Témánk pedig a színtanácsadás, stílustanácsadás. Ebben megyünk egy picit bele mélyebben. Legutóbb, amikor itt volt Kati nálam, akkor érintgettük ezt a témát. Ezt is pontosabban, de most egy kicsit kivesézzük jobban. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy hideg vagy meleg típus, hogyan lehet ezt megállapítani, a különböző árnyalatok. Erre lennék én úgy igazán kíváncsi, hiszen ezt nyilván, aki már volt színtanácsadáson, de az is lehet, hogy ha csak rákeresett a neten, akkor ez is szembe jöhetett vele, hogy először azt kell megtudnod, hogy te milyen típus vagy. Ez a kettő van egyébként, hideg vagy meleg?
3: Hát tulajdonképpen igen, és ugye a kettő közt rengeteg árnyalat van, tehát mondjuk azt mondom, hogy élénktér, és azon belül is nagyon sokféle élénktér van, rengetegféle. Valakinél tök jól állnak, egy kicsit átmászik az élénk tavaszba, és nagyon jól állnak neki az élénk tavaszból is meleg színek. Uh-huh. De van, aki meg annyira hideg, annyira hűvös, hogy ledob magáról mindent, ami egy kicsit is meleg árnyalat, de mégsem csúszik át abba, hogy a világos, nagyon hideg, élénk színek álljanak neki jól, mert az már ugye a hideg tél kategória, tehát ott már a világosság érték más.
2: Ez egyébként összefügg azzal, hogy mennyire, tehát maga a személyiséggel. Tehát amikor azt mondod, hogy hideg, akkor így eszembe jutott egy olyan arcot látok így magam előtt, aki ilyen, tehát ez a hideg, amikor nyilván mindenki találkozott ilyen emberrel, hogy így látja, hogy így nem is mosolyog, és ilyen megközelíthetetlen, ilyen távolságtartó. Ez összefügg a kettő egymással?
3: Hú, hát ez egy nagyon-nagyon izgalmas ez a kérdés. Ugyanis mondok példákat. Ugye az élénk tél az általában a leggyakoribb hazánkban is, bár szerintem most már a világ Európában, most ezt nem tudom, hogy mennyire, de úgy állítólag még mindig torony magasan ez a típus vezet. De még egyszer mondom, rengeteg változó
2: igen,
3: van.
2: Igen.
3: Ahány ember, annyi féle. Viszont nagyon gyakori az, hogy ott ül egy introvertált, befelé forduló hölgy, rikítókék szemmel, fekete hajjal, tehát hogy semmit nem kell csinálni, azonnal észreveszik. Uh-huh. Na most ez teljesen ellene megy az ő személyiségének, és akkor nála például érdemes megtalálni a palettáján, megkeresni azokat a színkombókat, amiben nem érzi azt, hogy ő feltűnő. Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy van saját magunkról egy kép, és van egy külső kép, és a kettő ebben az esetben nem mindig ugyanaz, tehát más a megérzésem, megélésem pontosabban, más a megélésem az élénkkel kapcsolatban. Mindenkinek más az élénk. Tehát ami nekem, mit tudom én, már túl élénk, az máson, egy élénk típuson felsett, tehát az a természetes neki. Ő az összes többibe kevesebbnek tűnik, egyszerűen eltűnik, öregíti. Neki az élénk színek állnak jól. De, és akkor ilyenkor át kell valahogy az agyban ezt állítani, hogy ő nem feltűnő, csak jól néz ki, és ez nagyon nagy különbség. De az ő megérése az, hogy hú, hát ez annyira rikító, hát mindenki rám fog nézni, hát én bár hova belépek, egyből ezt veszik észre. Nem, ma már az utcakép ennél sokkal színesebb, hál' Istennek, bár még mindig nagyon szeretjük a bázis színek óvó, védő, takaró összeállításait, hatásait, tehát még mindig kevesen mennek, hogy igazából színeket viselni, de az nem jelenti feltétlenül az élénkséget. Tehát ez meg a másik, hogy ez a viselj színeket, mert színes vagy, tehát hogy nem, valaki visszafogott személyiség, és visszafogottak a színei is, akkor ő nem akar élénkbe pompázni, és nem is állna neki jól.
2: Volt már neked olyan ember, aki pont ez a, tehát hogy egy introvertált befele forduló, de közben meg ezek az élénk színeket kellett volna, hogy hordania, és sikerül őket, hát most nyilván nem meggyőzni, hanem hogy egyszerűen szembesíteni azzal, hogy figyelj, neked ez áll jól, neked ezt kell hordanod.
3: Nálam azért is tart másfél-két óráig egy színtanácsadás, mert az a lényeg, hogy ő lássa. Tehát én nem akarom meggyőzni semmiről. Ha ő nem látja, akkor most nekem elhiszi, megtisztel a bizalmával, de nem nekem kell elhinnie, hanem a saját szemének kell látnia.
2: Igen.
3: És akkor is mutatok neki olyan színkombinációkat, ugye a fekete-fehér az egyáltalán nem egy, nem tudom milyen, tehát az nem szembe jön, tehát abban semmi különös nincs. Abba el lehet rejtőzni, hogy abban meg tudja élni ezt. És akkor azt mondom, figyelj, lehet, hogy egy öv, lehet, hogy egy kezd akkor a bugyiddal, mert azt senki nem látja, csak hogy valahogy kezd el szokni, hogy megérezd ennek az energetikáját, vagy a játékosságát. Ugye itt megint bejön a stílus.
2: Igen.
3: Hogy neki milyen a stílus eszenciája. Mert az nagyon meg tudja határozni. Viszont biztos, hogy a palettájában tudunk úgy találgatni színeket, hogy jól is álljon, az ő stílusa is legyen. Tehát nagyon egyénre szabott, és hát még egyszer mondom, tényleg amikor így egy-egy ilyen színtanácsadás folyik, pláne hogyha még stílus tanácsadás is jön hozzá, akkor egy nagyon, mindig az az érzésem, hogy egy ilyen hihetetlen gazdag a női lélek, hogy mennyire csodálatosan vagyunk összerakva, komplexen, mennyi félék vagyunk, mennyi kombináció van, és én ezért hiszek nagyon ebben az egyéni intim környezetben lezajló tanácsadásban, mert azért mégiscsak ez a második bőrünk.
2: Igen.
3: Tehát, hogy én azért is értem meg azt, hogy meg kell érkezni ahhoz, hogy valaki eljusson egy ilyen tanácsadásra, mert azért ez egyrészt egy intim dolog, másrészt meg azért az mégiscsak az önismeret része, egy kicsit olyan, mint a pszichológushoz mennél.
2: Uh-huh.
3: Ez kell a bizalom.
2: Igen, abszolút, meg arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire nyilván aki már eljut hozzád, ő már nyitott egy ilyenre, de hogy alapvetően mennyire tartják ezt az emberek fontosnak, mert most is, hogy erről beszélünk, meg legutóbb is, amikor itt voltál és beszélgettünk egy picit ugye ebben a témában, így azon gondolkodtam, hogy egyszerűen az emberek szerintem azt nem is tudják elképzelni, hogy mennyire sokat számít az, hogy milyen szín van rajtunk, vagy milyen stílusú ruhában vagyunk. Tényleg rengeteget számít. És én is, hogyha visszanézem mondjuk korábbi fotóimat, és vannak olyan fotók, amin így nézem, hogy hát ez valami nagyon nem oké, és akkor nézem, hogy hát miért hordtam én ezt a ruhát? Vagy biztos mindenki már volt úgy, hogy tavaly vette egy ruhát, amit akkor nagyon jónak érzett, színben, minden szabásban, és idén meg fel akarta venni, és hát ez nem is jó ez a ruha, nem is értem, hogy mit szerettem én ebben.
3: Igen, hát ebben segít, tehát ez egy önismeret, még egyszer mondom, ez egy önismeret, ugyanúgy a pszichológia része, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez rossz hír, hogy ahogy a lelkünkkel foglalkozunk, ahogy utána olvasgatunk történeteknek, pontosan ugyanúgy érdemes időt, energiát, pénzt fektetni abba, hogy ez a csodálatos tartalom, ami belül van, az meg is mutatkozzon.
2: És ha már mondtad, hogy önismeret, akkor a következő blogban, a hírek és a zene után ezzel érkezünk a stílus, a testalkatunkról, illetve az önismeretre. A önismerettel folytatjuk. Tartsanak velünk a következő percekben is.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában, Szalai Katalin, zeneszerző és stíluskomponista. Nem is tudom, melyiket mondjam. Előbb volt a zeneszerzés, úgyhogy az is sorrendben szerintem teljesen rendben van. Igen. Ugye színtanácsadás, stílustanácsadás, erről beszélgetünk, és nagyon szépen átvezettük a következő témánkra, illetve ugyanez a téma, csak ezen belül arról, hogy arról fogunk most beszélgetni, hogy a megfelelő színpaletta megtalálása, ugye az csak az első lépés, és ahhoz, hogy valóban jól érezzük magunkat a ruháinkban, fazonoknak, illetve az életmódunknak, a személyiségünknek és testalkatunknak is találkoznia kell egymással, és akkor itt jön elő az a bizonyos önismereti rész, ugye, hogy hogyan tudjuk megtalálni a saját magunkat adott ruhába, adott színekbe. Miért kapcsolódik ennyire szorosan egymáshoz az öltözködés és az önismeret szerinted?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Talán pont azért, amit az előbb mondtam, hogy meg tud jelenni az, aki én vagyok, amilyen én vagyok.
1: És akkor is, hogyha, amit az előző blogban beszéltünk, hogyha valaki introvertált, és mondjuk az erős színeket, az erős színek, az melyik típus? Segíts nekem.
2: Ez a tél, meg a tavasz.
1: Tél-tavasz, a színei, az élénk színek, ez akkor is érvényes?
2: Hát igen, akkor, tehát hogy neki akkor azokat, az, igen. Uh-huh. Tehát az igazság, hogy bárki bárhogy öltözködik, nagyon-nagyon sokat mesél magáról. Tehát szoktam mondani, hogy az outfitünk az a vizuális történetmesélés színpada. Tehát, hogy ez az a tere. Tehát ott van az, hogy te mit gondolsz magadról, mennyi az önbizalmad, nagyon-nagyon sok mindent ki lehet olvasni. Tehát, ahogy ezt már az ókori görögök is mondták, hogy szólj és megmondom, ki vagy, ugye Kazinczy fordításában, itt ugyanez, hogy öltöz fel, és nagyjából sejtem, hogy ki vagy.
1: Igen.
2: Tehát ugye nagyon jól lehet olvasni. És mindig ott van, tehát minden reggel, tehát ez egy, ráadásul ugye ez egy olyan történet az öltözködés, hogy ezt muszáj, tehát minden nap muszáj valamit felvenni.
1: Igen.
2: Tehát állandóan döntés elé vagyunk állítva minden nap, és az nagyon, nagyon megnehezíti a lelkünket is, hogyha az nekünk mindig egy keserves folyamat, hogy kivágom a szekrényt, és akkor na, nincs egy rongyom, ugye? Ez valahonnan jön ez a mondat. Vagy hogy ezt ezért nem veszem föl, vagy azt azért nem veszem föl, vagy és akkor mit vegyek föl? És akkor, tehát ez az állandó dilemmázás, ez rengeteg energiát elhúz. Mennyivel jobb az, hogy tudom, hogy milyen vagyok, és itt jön be az önismeret, hogy ez mennyire jól visszahat a lelki világomra, az, hogy tudom, milyen vagyok, ez áll jól, ez biztos, hogy ebbe jól érzem magam, és az van a szekrényemben. Tehát másképp indul a nap egyszerűen. Visszahat ránk a ruha, nagyon erőteljesen.
1: Igen, erről beszéltünk a múltkor is, hogy a szín, hát nyilván, mert hogyha egy szép színben, vagy egy olyan szín van rajtam, vagy és egy olyan ruha, ami nekem jól áll, és kiemeli a személyiségemet, akár az én természetes színeimet, akkor észreveszik az embert, akkor máshogy közelednek, akkor jobban érzed magad. Tehát ez, amit beszéltünk, igen, hogy kifelé is, és befelé is úgy hat igazából.
2: Így van, így van. És rengeteg testalkatelemzéseknél azt szoktam észrevenni, hogy rettenetesen kritikus a nők magukkal, elképesztően, szinte bántóan. Olyanra is kritikát mondanak, amit hát még simán, hogy mondjam, tehát semmi gond nincs a lábával, vagy semmi gond nincs a felkarjával, mégis ő úgy éli meg, mert rettenetesen kritikus.
1: Tehát igen, ez a 21. századi óriási probléma.
2: Meg generációs probléma igen. is, meg ugye most főleg a fiataloknál ugye ez újra nehéz, mert ott meg a TikTok világban, meg ezekben igen. a Photoshopokban egyszerűen már nem látni, hogy mi a hiteles, és mi az, ami te vagy, vagy egy ilyen csinált kép, tehát ez is rettenetesen rosszul hat a lélekre. De a másik része, meg ez a sok hiedelem, hogy hát nekem milyen a bokám például. Tehát konkrétan volt olyan vendégem, akinek centivel le kellett mérnem, és meg kellett mutatnom, hogy amit beszólt a nagypapa tizen nem tudom hány éves igen. korában, hogy lett ilyen lőcslábad lányom, vagy unokám, ez egy életre elég volt neki, igen. hogy hosszú nadrágba járjon, és akkor így mutattam neki, de ugye ilyenkor megnézzük, hogy milyen szoknya hosszájól, vagy valami, és nézi, azt mondja, hát mint ez nem is jelenik. Hát mondom, de látod, ugye? Hm. Tehát én életemben először látlak, én azért vagyok itt, hogy megmondjam, hogyha esetleg nem előnyös az a hossz, vagy valami, de nézd meg, milyen szép vékony bokád van. És ez egy 30 éves program volt nála például, de ilyenekkel mindig van. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes történet. És még egyszer az, hogy én nagyon abba az irányba igyekszem mindenkit elvinni, hogy fogadj el a saját testalkatát. Hogyha ugye ez a gyümölcskosár történetnek is ez egy fantasztikus jó módszer, de nagyon nagy hátránya az, hogy folyamatosan a homokóra a number van, és aki nem olyan, hát akkor azt majd odaigazítjuk. Bocsánat, ő úgy nő, ő úgy szép. Tehát akkor hagyjuk már meg olyannak, amilyen, és abból kiindulva hozzuk ki azt, amiben ő a legjobban érzi magát nőnek. Az a kérdés, hogy ő hogy tudok neki abban segíteni, hogy ő elfogadja és megszeresse a testét, és ne kritizálja napi 24-be, megüsse magát. Tehát tényleg nagyon gyakran találkozom ezzel, és ez nagyon szomorú. Viszont az meg nagyon vidám, amikor már látni, hogy valaki úgy érkezik meg hozzám, hogy nincs problémája a testet, tehát elfogadja, és akkor onnan még nagyobbat tudunk lépni. Uh-huh. Ott akkor már bekapcsol az, hogy milyen stílus eszencia, mert ugye a testalkat is beleszól abba, hogy milyen a stílus eszenciánk.
1: Az eszenciákról fogunk majd beszélgetni a következő blogban. Most még annyit itt ennek a végén, hogy viszont én azt látom, hogy igazából két tábor van. Biztos van az is, aki tökéletesen elégedett magával, és minden rendben van, de van az, aki nem tudja elfogadni magát, holott szinte minden rendben van rajta, és van az, aki viszont, akit egyáltalán nem érdekel, hogy néz ki, bármit magára vesz. Nyilván az utcán is találkozunk ugye ilyen emberekkel, és az a furcsa, hogy nem kritizáljuk, de hogy így megnézzük azokat. Én magam is bevallom őszintén. Tehát, hogy amikor valakinek olyan szinten előnytelen, és tényleg ez a kint van mindene, de hogy nem kéne, hogy kint legyen. Tehát nem tudja az ember, nem tud az ember nem oda nézni, és azt mondani, hogy jaj, én mondjuk ennyinél így megállok, de nyilván a közösségi oldalaknak köszönhetően azért ma már nem csak a komment szekcióban, hanem sokszor még az életbe is beszólnak az ilyen hölgyeknek, embereknek.
2: Igen, hát ez egy kicsit messzire vezet, ugye ezek mögött is pszichológiai dolgok vannak. Az mindenképpen tanulandó, az a szabadság, ahogy ő megírja magát, az a pozitív része, de azt gondolom, hogy én nehezen tudom összekapcsolni az ilyen megjelenésű hölgyeknél például az eleganciával.
1: Hát az biztos, hogy nem.
2: Tehát, hogy az a kultúráltsága, visszafogottsága, tanultsága, tehát azért erről is beszél a megjelenésünk, és ezzel nincs semmi baj, tehát ahogy a társadalomban is különböző rétegek élünk együtt, el kell fogadni, hogy ő ott van, ő ott tart, és ő ilyen. Milyen jó, hogy én már nem ott, vagy nem így öltözöm, érted? De valahogy szeretettel elfogadni azt, hogy ez is van, és igen, hogy ő ilyen.
1: Ettől
2: és
1: színes,
2: biztos, igen, és hogy én most, ha eljönne, én elmondanám neki, hogy nézd mennyivel, mi a célod, mert hogyha egy kicsit elegánsabb irányba szeretnél elmenni, akkor az biztos, hogy mondjuk a cuppanósat levenném rólad a skiniket például. Tehát az iszonyatosan, ez valahogy beette magát a magyar társadalom, női társadalom köztudásába, ez a skinny, mindenütt ezt látom, és nagyon keveseken áll jól. Igen. Ezt talán tényleg nem akarok senkit bántani, de az biztos, hogy nem az elegancia biztos nem a skinnyvel kezdődik. Lehet stylingolni ingekkel, meg mindennel, de...
1: Igen, mondjuk az is tényleg, hogy nem mindenki az elegancia irányába megy, vannak ugye a sportos, a mindenféle, de abszolút egyetértek evel, viszont muszáj megállnunk egy életöröm zene erejéig, és jövünk vissza, az eszenciákról mindenképpen beszélgetünk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista. Színtanácsadás, stílustanácsadásról beszélgetünk. Ugye itt az imént a zene előtt arról volt szó, hogy milyen fontos az önismeretünk abban, hogy milyen ruhákat, milyen színeket öltünk magunkra. Kifelé, befelé hatnak ugye a színek, az, hogy észrevesznek minket, hogy néznek ránk, hogy szólnak hozzánk. Sokkal fontosabb ez, azt gondolom, mint sokan gondolják, vagy gondoljuk, az, hogy tényleg milyen ruha van rajtunk, milyen színek. Még van egy téma, amit most nem fogunk tudni kibontani, de majd legközelebb erről is szeretném, ha beszélnénk, hogy az alkalomhoz illő öltözködés. Ez még nagyon-nagyon fontos, mert ez a másik, amivel szerintem egyáltalán nem vagyunk tisztában. Tehát az, hogy mondjuk például eseménytől függően például milyen ruhát veszek fel. Tehát lehet egy családi, mit tudom én, karácsonyi esemény, ahol összejön a nagy család,

0: Nagyon fontos, hogy ezt már 1920-as évektől kezdve elkezdték kutatni, hogy, és itt most bejön a színpad, hogy egy művésznőn miért nem működik a jelmez. És ez, nem tudom, hogy kell kiejteni a nevét, Belle Northrup, vagy Northrup, 1920-ban ő az, aki először lefektette ennek az egésznek az alapjait, vagy elkezdte kutatni, hogy a személyiségünk és a ruha stílusa az van, amikor diszonáns, hogy ilyen zenei szakkifejezéssel éljek. És utána ezt nagyon sokan elkezdték még kutatni, most ezt nem, hajnem mondjam végig, persze, rengetegen, de a lényeg az, hogy kb. 960-as években kristályosodott ki először a hatos rendszer, ugye itt 7 stílus eszencia van, és ez a bizonyos John Kitchener volt az, aki észrevette, hogy van még egy hetedik eszencia, ez a bizonyos éteri, angyali. Ezért én nagyon hálás vagyok, mert én nekem ez nagyon sokat segített, hogy ezt például felismertem magamban. Mik ezek az eszenciák? Tulajdonképpen ugye mindegyik eszencia, ugye a lényeget tekintve lehet drámai, amiről már beszéltem az pár perccel ezelőtt. Van a játékosan drámai, ez a nagyon kis, általában alacsonyabb hölgyek szokták ezt szeretni, vagy urak, mert ugye ott is érvényesek
1: ezek. Az urakról ezek is fogunk majd legközelebb beszélgetni. Igen.
0: Náluk is ugyanígy vannak ezek az eszenciák, és ez a játék játékosan drámai, tehát nagyon szereti a színeket, a játékot a megjelenésében. Van a természetes, ebbe rengetegen beletartoznak, és itt több leágazás is van, a sportos is ide tartozik, illetve minden, ami az etno, a folk, minden, ami természet, föld közeli. Itt általában itt jön ki az például, hogy valaki hiába nem tudom milyen, mit tudom én, téltípus, mégis elemi, ösztönös igénye van a földszínek. Ott általában van valami ilyesmi hatás, hogy persze, mert a természetes eszenciája ott van. És akkor ez persze, hogy hat rá, és persze, hogy vonza a tűzszín, meg a zöld, meg a minden, ami földszín. De a természeteseknél nem egy élénk típusról beszélünk. Tehát a természetes eszencia nagyon sokféle, de mindegyiknek valahol ez a lazaság, a kényelem, szabásvonalak, tehát hogy itt nagyon sok mindenről beszélünk, amikor egy eszenciáról beszélünk, hogy milyen mintákhoz, rusztikus anyagokhoz, vagy mondom, ezek a kicsit etno mintázatokhoz nagyon szívesen nyúl, tehát a természetes is egy nagyon nagy kosár. Aztán a klasszikus, itt ugye a legfontosabb, hogy ugye ez a hét eszencia tulajdonképpen minek a mentén épült fel. Azon az alapon, és talán ez a legfontosabb, és sajnos nem ezzel kezdtem, hogy a női megjelenésben is vannak maszkulin, férfias vonalak, energiák, megjelenések. Tehát miről beszélek? Egy erőteljes, minden, ami szögletes, minden, ami domináns, minden, ami kicsit sötétebb. Tehát ez minden, ami a maszkulin energia, ezzel szemben ott van minden, ami bájos, gömbölydet, keskeny, nyulánk, ugye, tehát minden, ami gömbölyűség, most ilyen nagyon-nagyon primitíven leegyszerűsítve az egészet, tehát ezek a dinamikák ott vannak bennünk. És ugye Hollywood megalkotta a maga tiszta jin karakterét, mondjuk a Monroe-val, vagy akár ezekkel a nagyon nőies modellekkel, illetve a macsó férfit is, és ugye ez a két szélsőség. Na most hát ebből nem rohangál olyan sok a világba, tehát hogy ezek is vannak, na de akkora az a gazdagsággal van jelen ezeknek az energiáknak a variabilitása minden egyes testalkatban. Valakinek a nőiesebből van több, valakinek a férfiasabból, de mindenképpen attól ő még nő, csak
1: vagy
0: van.
1: Férfi, nem? Tehát vagy a férfiakban ugyanúgy a nőies oldal.
0: Tehát
1: igen.
0: Ott is van ez, hogy vannak nőies férfiak, és vannak férfias nők.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: Azzal, hogy egy kicsit, én ezt a Hollywood számlájára írom ezt a történetet, tehát azzal, hogy ez volt az álom nő, meg az álom férfi, ez egy kicsit nem életszerű kép.
1: Leszűkíti, így van, igen, és vannak ezek. Vagyunk.
0: tény, hogy vannak ezek, nyilván hétköznapokban is, de sokkal színesebb a paletta és az átmenet.

0: És hogyha ez így rendben van téve, akkor nem kérdőjeleződik meg talán olyan erőteljesen az, hogy én most férfi vagyok, vagy nő. Hanem én egy olyan nő vagyok, akinek vannak férfias igen. tulajdonságai, vagy egy olyan férfi vagyok, akinek vannak nőies érzékenységei.
1: Igen, de ebben nyilván szakember tud segíteni, hogy mindent helyére tenni, mert ebből a beszélgetésből is azért az kiderült, hogy tényleg olyan minden, tehát mindenki személy, minden egyes személy egyedi. Tehát igen. nincs olyan, hogy neked jó a, nem tudom, a rövid haj, és akkor nekem is jó lesz a rövid haj, és nincs olyan, hogy neked ez a keret szemüveg áll jól nekem, meg amaz. Sajnos nagyon kifutottunk az időből, úgyhogy muszáj lesz lezárnom, de ezt a témát nyilván folytatni fogjuk, mert én is érzem meg, szerintem a hallgatók is, hogy még rengeteg kérdés van ezekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is nagyon köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szalai Katalin zeneszerző, stíluskomponista volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megszavazta a vagyonvisszaszerzési hivatal felállítását a parlament, még nyomoznak a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, érkezik a kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladatai ellátásához nyomozati és vádképviseleti hatásköröket kap, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy más szervezet közreműködését. A hivatal vezető tisztségviselőit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Magyar Péter azt mondta, történelmi döntést hozott az országgyűlés, Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye állhat fel. A miniszterelnök a közösségi oldalára kitett videójában hangsúlyozta, a hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni. Új politikai erőszakszervezet létrehozásával vádolta meg a Tisza pártot a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője. Bóka János a Facebook oldalán azt írta, magánemberek és cégek vagyona is a politikai bosszú és elrettentés célpontjává válhat. Bóka János úgy véli, hogy Magyar Péter totális önkényt épít, amely ellen a Fidesz minden törvényes eszközzel fel fog lépni, zárta bejegyzését Bóka János. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. A főpolgármester szerint rendezni kell a 13 éve változatlan vízdíjakat, mert azokból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Karácsony Gergely a Duna rekord alacsony vízállása kapcsán közösségi oldalán azt írta, Budapest vízellátása stabil, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, azt kérik a kormánytól, hogy a vízellátásért felelős önkormányzat határozhassa meg a díjakat. A főpolgármester közbotránynak nevezte, hogy amíg egyesek az úszómedencéjüket töltik fel közpénzből támogatott vízzel, addig másnak ivóvíz sem jut a nyári hőség. A következő napokban nem várható említésre méltó mennyiségű csapadék sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén, ezért sorra dőlnek meg a negatív vízállás rekordok, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ma reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél, 31 cm-t mutatott a vízmérce, és napközben a vízszint tovább süllyedt, így délután 2 órakor már csak 28 cm volt.
0: Időjárás.
1: Érkezik a kánikula, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Mint ahogyan azt ígértük, egy korábbi adásunkban, azt hiszem 2 héttel ezelőtt volt utoljára szó, Sri Lankáról beszélgettünk, hogy folytatni fogjuk a történetet, hiszen nem volt időnk, nem volt rá lehetőség, hogy befejezhessük azt a rengeteg élményt, és azt a rengeteg tudást, ami Szilvinek a fejében van, hogy ezt megosszuk a hallgatóinkkal. Így folytatni fogjuk, most jött el ennek az ideje, hogy folytatjuk a Sri Lankai történetet. Ugye a Sri Lanka kultúrája és spirituális hagyományai nagyon szorosan összekapcsolódnak Indiával. A sziget mégis egészen önálló, különleges világot teremtett. A buddhista és hindu vallási örökség, erről beszélgettünk egyébként a legelső adásban, de az ajurvédáról még nem esett szó, ugye ez egy több ezer éves szemlélet, a szingaléz és tamil kultúra, valamint az őslakos veddák hagyományai egyaránt formálták ezt az országot. Ezekről is szó lesz többek között. A rendkívül gazdag állatvilágáról is beszélgettünk, és ami belefér ebbe az órába, azt gondolom mindenről is. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: És azt nem mondtam elő, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szervező, már olyan baráti viszonyban vagyunk itt Szilvi, vagy elfelejtem a konkrét titulus elmondását, de szerintem már a hallgatók is nagyon jól ismernek, legalábbis bízom benne. Aki nem hallgatta mondjuk esetleg az előző 2 adásunkat, természetesen visszahallgatható, ott van az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is elérik, ajánlom, hogy hallgassák vissza, illetve a kis videót is, amit a Manna FM YouTube csatornáján nem sokára majd láthatnak a hallgatóink. Ők már tudhatják, hogy mi együtt voltunk, ugye, akik hallgattak minket Sri Lankán egy 10 napos csodálatos úton. Kicsit nekik mondjuk el, aki nem hallgatott minket, vagy aki nem tud erről, hogy hogyan történt ez az utazás, induljunk innen.
2: Hát úgy indult az utazásunk, hogy meghívást kaptunk Sri Lanka a legnagyobb beutaztató cégétől, amely az Aitken Spence cég. Magyarországon a szakmának ismert a cég, tehát így a közéletben lehet, hogy annyira nem, mert az ő útjaikat a helyi cégek adják el, tehát utazásirodák, utazásszervezők, de a szakmán belül rendkívül ismert. Tudjuk jól, hogy az egyik legmegbízhatóbb cég, hát nyilván
1: hiszen... Mi is tapasztaltuk a
2: munkát. Igen, igen, tehát nagyon magas színvonalon dolgoznak, rengeteg alkalmazottjuk van, több száz alkalmazottjuk, és óriási profizmussal intézik ezeket az utakat. Tehát az ő meghívásukra ment, tölthettünk ki ezt a hetet, illetve 10 napot Sri Lankán.
1: És hát csodálatos helyekre vittek el, ugye körbejártuk nem az egész Sri Lankát nyilván, mert 10 nap nem volt rá elég, de rengeteget utaztunk. Már beszéltünk is jó néhány dologról az előző műsorban, például a fűszerkertekről beszélgettünk, azt hiszem a teaültetvények is szóba kerültek, illetve a drága kövekről is volt szó, hát csodálatos helyen voltunk tényleg, ameddig a szem ellátott, mindenhol tele volt ékszerekkel, oda egy nőnek beszabadulni, hát ha nincsen elég pénze, akkor vétek inkább, azt mondom, mert tényleg mindent is meg akar vásárolni, ahogy ezt mondani szokták az ember. Viszont az ajurvédáról például nem esett még szó annak kapcsán, amikor Sri Lankáról beszélgettünk. Ugye elsősorban a legtöbben talán a masszázsokra és a gyógynövényes kezelésekre gondolnak, hogyha azt mondom, hogy ajurvéda, de ez egy világnézet, ez egy életszemlélet, ezt mondhatjuk.
2: Igen, ez így van. Az ajú az életet jelent, a véda pedig tudomány. Tehát az élet tudománya alapjaiban, ami ezt jelenti, és Indiából származik, ahogy nagyon sok minden, ami Sri Lankára vonatkozik, ugye tudjuk, hogy óriási a kötődés a két ország között, a múltjukban, tehát maga a lakosság is onnan származik, több hullámban jöttek el Észak-Indiából, illetve délről, a tamil vidékekről, és az most Tamil Nadu nagyrészt ahonnan jöttek, és az északi részen Sri Lankán ez a népesség él még a mai napig is. Tehát mind ezer szálon kötődik a kultúra, a népesség, a nyelv, a szokások, a vallás átalakulása, és ezen belül ugye a hinduizmus volt az első, ami az emberekkel együtt ugye átkerült a kontinensről Sri Lankára, habár tulajdonképpen ez is a része, tehát tudjuk, hogy ugyanazon a kőzetlemezen van, és a jégkorszakoktól függően volt egy földhíd, illetve, vagy nem volt, attól függően, hiszen a jégkorszakokban a földvíz mennyiségének egy sokkal nagyobb része volt jég formájában, tehát a tengereknek a szintje alacsonyabb volt. Ezekben az időszakokban történt az meg, hogy átjárható volt száraz lábbal, az egyébként egy kőzetlemezre tartozó, csak hát ugye az egy mélyebb rész, szárazlábbal át lehetett menni, és ezek voltak azok az időszakok, amikor a népesség átkerült több hullámban, illetve az állatvilág, amiről beszélünk, és ki tudott alakulni, utána pedig a jégkorszakok elmúltával, az az endemikus állatvilág, amiről ugye azt a szót arra használjuk, amikor csak ott jellemző, igen, tehát oda kerültek, és egy egész speciális fajokat alakítottak ki, úgy az ázsiai elefántok, úgy a leopárdok, aminek van egy fajtája, ami csak ott létezik, van a srilankai kék szarka madár, amire én mindig azt hittem, hogy varjú, mikor kint voltam, és közben nem
1: most
2: az.
1: Most nem láttunk viszont.
2: De láttunk ott.
1: Akkor én nem láttam.
2: Negombóba lehet, voltak sokan, emlékszel, az asztalnál még oda is.
1: Jaj, tudom, megvan, igen. Ó, az azt, és ellopták
2: a igen, kajánkat.
1: De ilyen igen, másodpercet, hogy észre nem vetted, és odött, és pikpak, már nem volt a tányéron semmi, igen, tényleg.
2: Igen, tehát ebben ugye a jégkorszakoktól függően ilyen hullámokban érkezett át az állatvilág, növényvilág, illetve az emberiség, és a kultúráknak a különböző fejlettsége, vagy fejlettsége, hát szakaszai, és ezzel együtt ugye az első emberekkel ugye jött a hinduizmus is, és aztán szépen lassan a buddhista vallás, hogy ez hogyan történhetett meg, nem egyszerűen csak egyik napról a másikra, nyilván volt egy fokozatosság, és az embereknek ugye ismerősek voltak ezek a fogalmak, ugye a karma, az újjászületés, ami mind-mind ugye az indiai kultúrának a része, tehát ez így egy fokozatos átalakulás volt, először szerzetesek jöttek át, és utána egyes srilankai királyok, hogy úgy mondjam, a hónuk alá nyúltak, elkezdték őket támogatni, templomokat építeni, az tyúpákat, aminek ugye igen, tudjuk, hogy különböző típusai vannak, ahogy a guide-unktól hallottuk, tehát ennek az építményeit, ennek a, nem is tudjuk, hogy ez vallás vagy világnézete, a buddhizmus ki tudja,
1: igen,
2: tehát nagyon komolyan elkezdték pártfogolni, és gyakorlatilag így egy uralkodó vallásra tették. Ennek az épületei is, városai is megépültek, amiket láttunk, például Polonnaruva, ugye az ősi város, csodálatos szép emlékei a hatalmas sztúpával, ami a világ egyik legnagyobb sztúpája, tehát ezek mind-mind a buddhizmusnak az épületei, és ugyanez van Anuradhapurán, ami egy kicsikét északabbra van, sajnos nem voltunk, ott is egy ilyen hatalmas, óriás sztúpa van, csak az fehér, ezek mind-mind betöltötték ezek a városok a főváros szerepét is.
1: És akkor most muszáj lesz megállnunk, bocsáss meg, beléd folytom egy picit a szót, hozunk egy életörömzenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Megyünk tovább, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazás szervező, utazási szakember, nem is tudom, hogy fogalmazzam. Minden, ami az utazáshoz kapcsolódik, azt gondolom, hiszen szervezel is utakat, ugye?
2: Igen, hát,
1: hogy
2: igen,
1: ez
2: igen.
1: Abszolút igaz az állításom. A témánk pedig Sri Lanka, ez a harmadik adás, amit ennek a csodálatos desztinációnak szentelünk, hát nem véletlen, hallgatók is ezt érzékelhetik, hogy maga a, hát most az a baj, ha azt mondom, hogy maga a mennyország, akkor azt gondolják, hogy itt túlzok, pedig tényleg nem túlzok, és egyébként benned is van, és benned is érezni, meg ki is mondtad többször is ott Sri Lankán, hogy te mennyire szereted ezt a helyet. Ha azt kérdezem, hogy mi az oka, amiért ennyire, vagy miért szerettél ennyire bele ebbe a desztinációba, akkor te mit emelnél ki leginkább?
2: Hát én azt emelném ki, hogy egy kis területen, ugye maga az ország nagysága körülbelül kétharmada Magyarországénak, de egy olyan óriási változatosság van, ugye maga az egzotikus helyszín.
1: Igen.
2: Tehát az óceán maga, tehát ha csak valaki nyaralni megy, már ez önmagában elképesztő. A növényzete. Tehát ahogy szálltunk le, már úgy is látni, hogy teljesen zöld a sziget. Tehát, hogy a növényzet még így is, ugye, hogy tudjuk a történelemből, hogy azért óriási pusztítást végeztek rajta, de még így is csodálatosan zöld, ugye ehhez kapcsolódó állatvilág. Tehát amiről beszéltünk, tehát kint a strandon is, ugye nem ekkora pici gyíkokat látunk, hanem fél méteres, tehát a majmokat, ahova kirándulni megyünk, meglátogatunk egy-egy helyszínt. Tehát önmagában a természet is oka lenne annak, hogy az ember kimegy, de hát a kultúra, amiről beszéltünk, és ugye ennek a csodálatos remek művei, az épületek, az ősi városok. Tehát ez egyszerűen olyan elképesztő hatással van az emberre, hogy mindenféleképp megéri érte kimenni. És hát ez ugye az emberek. Az embereknek a mentalitása, azt itt láttuk, ugye, amiről most beszéltünk, hogy a buddhizmus kapcsán, hogy a világ legszelidebb emberei, tehát végtelen jóság, ilyen gyermeki jóság, ilyen gyermeki jóság,
1: igen.
2: Amit lehet mondani. Mindenki mosolyog, tehát megvárják, amíg nem közelednek. És de hogyha csak ránézel, és egy kicsit elmosolyogod magad, biztos, hogy ők is fognak. Tehát kedvesek, rendkívül jók az emberek, és hát egyszerűen isteni ott lenni, tehát alapvetően ez.
1: Igen. Ugye itt említettük azt, hogy India milyen nagy hatással volt Sri Lankára, viszont én nem voltam Indiában, te már voltál, azt hiszem ott sem egyszer, ugye? Többször is voltál? Négyszer vagy ötször voltál, mutatta Szilvi, csak mondom a hallgatóknak, hogy nagy hatással volt rá, de mégis Sri Lanka egyedi, hogyha legalábbis bárhol, ahol utána olvasok, amit én érzékeltem, ez mindenképpen egyedi, de nem tudom én összehasonlítani, mivel nem voltam Indiába, hogy te mit mondanál, hogy valóban egyedi? Tehát oké, hogy rengeteg hatás éri, de ettől függetlenül.
2: Abszolút egyedi. Tehát csak ott jellemző ez a hangulat, ez az érzés, amikor ott vagy az országban, hogy nyilván Indiára is az jellemző, de hát azért hatalmas ország, ugye az egy szubkontinensnyi ország. Ez egy idézőjelben kis sziget, azért nem olyan kicsi.
1: Igen,
2: amikor úton voltunk...
1: Akkor érzékeltük, hogy
2: ez nem kicsi, ez csak a térképről ránézve kicsi, de amikor ott vagy és ülsz egy buszban, akkor azért vagy egy kis autóban, akkor azért nem olyan kicsi. Abszolút egyedi, tehát semmihez sem hasonlítható. Semmihez sem hasonlítható. Nagyon Ázsia, azt látjuk, tehát ez a csodálatos ázsiai érzése az embernek megvan. Az ételek is olyanok, a zenék olyanok, tehát minden olyan, az emberek, nem tudom, semmivel se hasonlítani. Nyilván ugye tudjuk meg, olvastunk is utána, meg hát tudjuk, hogy ugye elszakíthatatlan gyökerei vannak Indiától. Ha csak nézzük a hölgyeknek az öltözködését.
1: Pontosan.
2: Bár ugye nagyon
1: milyen
2: sokan
1: csodálatos
2: már...
1: ifjú párt láttunk, mennyasszony vőlegény.
2: Na hát a tradicionális viseletet, az ünnepi tradicionális viseletet pedig az esküvőkön hordják, ami elképesztően szép. Tehát ilyen szépet nagyon ritkán látni. Igen, tehát a hétköznapi viseletben is teljesen egyértelmű, hogy az indiai gyökerek. És kapcsolódik hozzá, és amiről beszéltünk itt például az előbb, ez az ajurvéda dolog, hogyha elmentünk többször, ha vegyük azt egy masszázsra.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ahol felhasználták azokat a fűszereket, a krémekben benne volt az illatokat, az illóolajokba, az egész környezet, tehát ahova vittek minket, az nem olyan volt, mint itt bemész egy szobába, és elkezdenek püfölni, hanem ahogy hozzányúlnak az emberhez.
1: Igen.
2: A technika, a mozdulatok, amiket vele csinálnak, ugye ezek az kifejezetten ajurvédikus masszást kértünk, tehát ez egy teljesen más hozzáállás az emberhez.
1: És szerintem ott máshogyan is csinálják, mint hogyha nem tudom, itthon megy el az ember ilyen ajurvédikus masszázsra, mert biztos itthon is van. Biztos, hogy teljesen más az ottani, mint ahogy ilyen itt csinálják, hiszen ott a hazájába vagyunk.
2: Igen, hát a lányok is, akik ugye ezt elvégezték rajtunk, ők maguk is teljesen mások. Tehát egy találkozás egy egész más kultúrával, más emberekkel, ezt nem lehet így elmondani. Azok az illatok, hát hoztunk haza krémeket, az ajurvédikus krémek, abban mi van benne? Hát az csodájára járnak, én hoztam tuszatjával, és azt osztogatom itt szuvenírnek, és
1: azért
2: teljesen...
1: Fahéjas
2: volt, igen, nagyon volt, intenzív illatú, isteni finom.
1: Tehát az olyan parfümöt se kell használni az embernek, mert rákenni a bőrére, és egyszerűen illatozik.
2: Igen. Ugye az ajurvéda szerint minden ember egy mikrokozmosz, tehát ugyanúgy kell magadra vigyázni, békében kell, hogy legyél a testeddel, a szellemeddel, a lelkeddel, a világgal, olyan ételeket vihez be csak, ami ugye a földdel való kapcsolatodat jelzi, az ételbevitele. Tehát ezek ilyen érdekes gondolatok, vagy eszmék, ugye ajurvédához kapcsolódóan, ha már ezt vesszük, szóval...
1: De nyilván ez is több ezer éves gyógymód, úgymond.
2: Igen.
1: Gyógynövény, tehát hogy ennek biztos, hogy van alapja.
2: Persze, tehát ez a fűben fában orvosság,
1: igen,
2: hát ugye ez volt ott, és ugye olyan bőséggel, pontosan az intenzitása, tehát a növényeknek, a gyógynövényeknek a rendelkezésre állása, ugye, amit felhasználtak itt, és hát muszáj volt, hát ott nem volt, hogy elmegyek a patikába,
1: és megvásárolom,
2: hanem kitapasztalták, hogy melyik mire, hogy hat, melyik nyugtató, melyik fájdalomcsillapító, stb. És ez a tudás, amit most ugye mi is profitálhattunk belőle.
1: Az egyébként csodálatos, hogy ezt az ősi tudást, ezt megtartják így a 21. században is, ezért mondom, hogy nyilván oka van, tehát, hogy láthatóan hatásos, de nagyon sok olyan dologról tudunk, ami hatásos lenne, de mondjuk nem tartják meg adott népek, adott kultúrák, mert hogy nem annyira jövedelmező. Igen, kérdés, hogy itt azért az láthatóan, tehát a turisták is nagyon szeretnek menni ezekre a különböző kezelésekre akár, meg mondjuk a világon azért több helyen vannak, tehát ez azért Európában is vannak ilyen ajurvéda központok. Sőt, azt hiszem, hogy itt Magyarországon is van. Én nem voltam, de hallottam róla, hogy van.
2: Én nem tudom, hogy van-e, de hogy óriási igény van erre, az egészen biztos. Tehát láthatóan a nyugati ember ugye rendkívül túlhajszolt, nincs rendben önmagával, egy felgyorsult életet él, egy hát megkockáztatom, valamilyen szinten boldogtalan életet él.
1: Igen.
2: Noha sokkal több mindene megvan, mint az ottani embereknek.
1: Ez is egy érdekes dolog amúgy, igen.
2: És ott mindenki mosolyogni tud és boldog. És kedves tud lenni vele.
1: Pontosan. Tehát akkor mi az, ami boldogság? Mi kell a boldogsághoz? Itt jön a nagyon-nagyon nagy bölcs kérdés. Hát a hallgatók ezen gondolkodjanak el, most van idejük, hiszen életörömzene legfrissebb hírek következik, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember, utazás szervező a vendégem. Sri Lanka a témánk, ez már a harmadik adás, amit ennek a csodálatos desztinációnak szenteltünk. Beszélgettünk itt ajurvédáról, beszélgettünk egy picit így a történelméről, a vallásokat is, ugye, hogy mi minden megtalálható itt, eszmélet gazdag desztinációról beszélgetünk, a vidám emberektől elkezdve, hát nem is tudom, annyi mindent tudnék felhozni, hogy tényleg egy nagy kavar van a fejemben, viszont amiről mindenképpen szeretném, ha beszélnénk, említetted is egy gondolat erejéig az állatvilágáról, hogy milyen csodálatos állatvilága van. Kék, milyen madár volt? Kék?
2: Szarka.
1: Kék szarka, ugye kék szarka, akik ellopták a tányérunkról a kaját. Nagyon sokan voltak, ezt csak így mondom a hallgatóinknak. Illetve láttunk ilyen kis leguán volt, ugye? Amikor elmész a Stupáról, amikor jöttünk, és ott ment át, gyalogolt át előttünk. Igen. Azért kicsit ilyen ijesztő is volt, mert ilyet én csak a filmeken láttam eddig, hogy egy ilyen nagy csupasz leguán így át sétált lazán előttünk. Hát majmokat rengeteget. Igen. És hát elefántot, szintén rengeteget, de ez a nem volt olyan nap szerintem, amikor ne láttunk volna elefántot.
2: Igen, az ázsiai elefántnak egy jelentős számban, jelentős csoportja van Sri Lankán, van vagy 11 nemzeti park, és mindegyikben tele van elefántokkal, úgyhogy egy óriási kolóniát megőriztek szerencsére, ahol nagy területeken vonulhatnak, és ugye odafigyelnek rájuk, tehát nyilván sokkal tovább élnek, mintha kint lennének a természetben. A kicsikre is odafigyelnek, meg a betegekre, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon jó vívmánya, de ugyanakkor ugye emlékszünk arra, hogy simán kint a természetben is találkoztunk, tehát úton, amikor közlekedtünk, nem az, hogy sajnos, hát ez előfordulhat, tehát kint is élnek, úgy próbálják ugye lelimitálni a mozgásukat ilyen kerítésekkel, ezzel-azzal, de hát ugye ők még a természet része ott is, ami ugye egy nagyon fontos szempont Sri Lankán, tehát a természetnek a része lenni.
1: Ugye, és ők egy vadelefánt volt, akivel összefutottunk.
2: Az vad volt,
1: tehát,
2: igen.
1: Hogyha valaki arra jár, és mondjuk guide nélkül császkál Sri Lankán, azért ezt nem árt tudni, hogyha csak így megjelenik az utcán elefánt, akkor az vadelefánt általában.
2: Igen, az vadelefánt, ott azért részen kell lenni, tehát közelébe menni semmiféleképpen, pillanat alatt ott volt nálunk is,
1: igen,
2: ugye?
1: Igen. Pedig és autóban ültünk.
2: Tehát autóban ültünk, benyúlhat az ormányával, ahogy meg is teszi, tehát olyankor el kell tolatni, és lehetőleg persze nagyon izgalmas egy ilyet látni, de nem szabad a közelébe menni.
1: Hát az adrenalin az biztos, hogy
2: az
1: felugrik.
2: Az biztos. Felugrott nekünk is rendesen. Úgyhogy azért jobb egy kicsit messziről. Tehát nagyon izgalmas, nagyon szép, de nincs elzárva, mint az állatkertbe.
1: Igen.
2: Vagy nincs, nem egy jeepbe ülünk, mint mondjuk, amikor szafarira mentünk, tehát nincs a lelépési lehetőség.
1: Igen, úgy, igen. Egyébként a szafari utat is, vagy azt is említsük meg, igen, ha már itt elefántok, és ha már említettető szafari, hogy hát oda is bementünk, szinte nem is láttunk pávát, meg mi, és rengeteg elefántot, de pici elefánttól elkezdve a nagyokig.
2: Meg a madarakat ott a tónál, tényleg, mintha Afrikában lett volna az ember, tehát itt is óriási számban és nagyon nagy területen, tehát nagyon jó életet biztosítanak nekik. És van egy évben egyszer egy ilyen gathering nevezetű, hát idézőjelben esemény, amikor összegyűlnek az elefántok ott a tó környékén, és azt olyankor nagyon szeretik fotózni, filmezni is nyilván az emberek, tehát az egy nagyon érdekes esemény.
1: És ugye azt is nagyon fontos elmondani, mert ugyanis vannak helyek, ahol nagyon azt hiszem Balin, most nem akarok, de majd kijavítasz, ha nem Baliról van szó, ahol az elefántokat ilyen nagyon, tehát a turistáknak, tehát felhasználják ilyen mindenféle látványosságra őket, ugye, tehát hogy nem mondhatnám azt is, hogy nem jól tartják őket. Itt ez ilyennel azért nem találkoztunk Sri Lankán. Lehet, hogy van, nem tudom, de mi nem találkoztunk ilyennel.
2: Nem találkoztunk, sajnos ez minden országban előfordul, tehát még pont egyébként Sri Lankán is van ez a Perendaria fesztivál, vagy nem is tudom, hogy hívják, ahol beöltöztetik őket, és fel kell vonulniuk. Tehát nagy számban azért. Uh-huh. Ez minden országban jellemző, hogy vitetik a turistákat az elefántok uh-huh. hátán. Tehát én magam is mentem többször Indiába is, Tajföldön is. De azért vigyázni kell. Tehát nagyon sok ilyen filmet láttam arról, hogy azért mégiscsak a víz az úr, ugye, hogy vegyük az idézetet, tehát, hogy egyszer csak elszakadt a a cérna, tehát nem lehet a végsőkig, és aztán amit ott rendezni tudnak, az az azért ijesztő, tehát hát életveszély konkrétan, tehát
1: ha belegondolom, akkor igen, ha fogságban van egy állat, ugyanúgy, mint ahogy az ember is, akkor kijönnek a különböző agresszív hajlamai.
2: Hát meg ha nagyon túl van dresszírozva, nincs meg az a szabadság, a mozgása, bár ritka ez, de azért előfordul, sajnos láttam rossz példákat.
1: És ha már állatvilág, amiről nem beszéltünk, az óriás teknőcök.
2: Az óriás teknősök nagy számban fordulnak elő itt bizony, és a legtöbb partszakaszon lehet úgy látni, tehát a fürdik az ember, és egyszer csak ott van mellette, mint egy asztallap akkora. De különösen van egy rész, ha Hikkadóva nevezető helység, ahol egyébként arról is híres ez a város, hogy kijön a korál szirtek, kijönnek egészen a partig, és ugyan a hajók meg csónakok készen állnak, tehát be lehet menni vele, és akkor ott merülni, és nézni a korallokat, meg a millió színes halat, de ez kijön egészen a partig, és ezt be lehet sétálni ugyanígy. Most ebben a városban egy kicsikét, ha sétálunk a parton, akkor itt nagyon sok minden megvan, többek között az óriás teknősök nagy számban, ahol etetni lehet őket. Úgyhogy ott
1: és mindig időre jönnek oda, gondolom, meg tudják, hogy mikor kapják a kaját, és oda jönnek.
2: Hát én nem tudom, mindig ott voltak, amikor én ott voltam, mert lehetett venni ott ilyen hínárt, valami apró pénzért, és akkor megetethettük mi is. És csak évek múlva derült ki, én évek óta etettem ott a teknősöket, mikor egyszer valaki pont egy ilyen Facebook posztnál kitettem, és hogy nem félted az ujjadat, és mondtam, hogy miért kellene, és mondták, hát bizony kellene, mert le tudja harapni. Eszembe se jutott. Úgyhogy csak ajánlom, hogy tehát, ha valaki oda megy, és vannak ilyen programok, tehát többen vannak ilyen kisebb-nagyobb cégek, akik ilyen kirándulásokat szerveznek, hogy bemennek csónakkal, merülnek, és ott vannak teknősök, ott azért legyünk észen ezzel. Óvatosan, igen. És hát nem csak a teknősök, ugye a bálna les, tehát itt pont a déli parton Mirissa többek között arról híres, hogy a kékbálnáknak a vonulási helyszíne. És ki lehet menni hajóval ugyanúgy látni a bálnákat, tehát ez is, erről is nagyon híres ez a déli partszakasz. Nekem még nem sikerült, egy-két ilyen apró farkot láttam.
1: És akkor már boldog voltál, igen.
2: Akkor már boldog voltam, igen. Volt, hogy kint voltunk 5 órát, és rosszkor mentünk ki valószínűleg, tehát már nem voltak ott. És az esőbe megáztunk, de nem sokat láttunk, úgyhogy de lehet látni. Tehát azért mondom, ilyen programok vannak.
1: No, életörömzene jön újra, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Ez a Manna Selection. Családi Manna. A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember a vendégem. Sri Lanka a desztináció, amiről beszélgetünk. Nagyon sok mindenről szó esett. Van egyrészt két különböző másik adás, úgy, amit vissza tudnak hallgatni, illetve ez a harmadik része, ajánlom, hogy így hallgassák sorba. Most a zene előtt viszont beszélgettünk az állatvilágról, és itt a teknősöknél hagytuk abba, hogy ugye egyrészt nagyon kell vigyázni, hogyha eteted a teknős, mert itt van arra is lehetőség Sri Lankán Hikkaduvánál, hogy, etessük a teknősöket, hogy azért tehát az ujjunkat ne adjuk oda neki, mert arra még szükségünk lesz ugye a jövőben. Viszont voltunk egy ilyen, mi volt annak a neve? A teknős nem árvaház, ahol ilyen kis mentet, és láthattunk teknős tojást, amit megfogtunk, és olyan volt, mint hogyha egy rongyot, tehát nagyon érdekes, hogy egy ilyen kerek tojás, és mikor megfogod, akkor így bemélyed, de úgy, hogy semmilyen nyomást nem helyeztem rá, és akkor is így bemélyedt az ujjam, és úgy megijedt.
2: Igen, több ilyen helyszín van, gyakorlatilag elég sok a part mentén. Megmentik a sérült állatokat, azokat is ott összegyűjtik, nevelgetik, ha olyan állapotban van, akkor kiengedik, illetve a teknős lerakó helyeket védik, tehát hogy összegyűjtik a tojásokat, mert ugye túl sok a turista, vagy igen, hogyha nem tudják, hogy ott van, felnevelik a kis teknősöket, ami kiengedhető, és sokszor lehetőség van arra is, hogy mi a kezünkbe megkapjuk, és mi engedhetjük az útjára. Tehát ilyenek vannak, ez ilyen menhelyek, nem is tudom, hogy mondjam. Tehát valószínűleg az ilyen sérült állatok, kis állatok,
1: rehabilitációs centrum mondjuk ennek, igen. De
2: hát igen, igen. Ilyenből
1: mert
2: több
1: itt
2: van.
1: Pici, rengeteg kicsik pici vannak, apró teknős igen. Volt, és voltak hatalmas nagyok, igen.
2: Ami nagyok is voltak, ami valamiért sérült, tehát nem véletlen van, nyilván nem véletlen tartják ott, meg nem örökre, tehát nem persze. Egy medence lesz az otthona, hanem ki fogják engedni, ha kiengedhető. Hát én magam is láttam olyat, hogy kifogtak véletlenül helyi halászok, akik így mit tudom, egy 20-asával, 50-esével mennek be nagy hálókkal, de így lábon, tehát meg csónakkal a parton, tehát most nem a lehalászás a cél, de hát valami élelmet, hogy fogjanak maguknak, és akkor véletlenül bekerült a hálóba teknős. Több is. És a teknősökre rátapadnak ilyen élősködők, én most meg nem mondom, mi volt annak a neve. Aha. Tehát azt lepucolják késsel, letakarítják az állatot, és úgy engedik vissza, mert az ő rá veszélyes. Tehát olyan volt, mintha ilyen gombok lettek volna, igen, vagy kagylók, nem is tudom mi, azokat lepattintották, letakarították az
1: állat. Kullancsszerű valami,
2: igen.
1: Kapaszkodik az állatba. Aha.
2: Ilyen kisebb faluba voltam, ott egyik ismerősnél laktunk akkor pár napot, és ott tehát rendszeresen néztem, ahogy kimennek halászni, és hogy azt hogy intézik, nagyon érdekes volt, és többek között a teknősökkel, hogy ezt, és ott is volt egyébként pont egy ilyen kis menhelyszerűség, tehát ott is volt egy pár állat, hiányzott a lábából egy darab, vagy megsérült itt-ott, vagy a szeme, vagy, és kicsik is voltak, és utána kiengedtük azokat is, igen.
1: Szóval rengeteg

0: Holdba senki nem beszélt az angolt, ahol vettem magamnak egy ruhát, szóval, hogy azért... Tehát, hogy igazából, ha valami történne, nem is tudom, hogy hogyan, mondjuk nyilván mobiltelefon, meg internet, meg lehet oldani mindent, de hogy, az, hogy nulla félelem volt bennem. Olyan lazán, mintha csak így itthon mentem volna az utcán, hogy van egy ilyen, az egész Sri Lankának, és ez így most fogalmazódott meg bennem, egy ilyen nagyon erős biztonságérzet.
1: Igen, nem kell félni semmitől nyilván, tehát láthattad, milyenek az emberek, tehát meg nem fordult volna a fejembe első perctől fogva, már sokatszor vagyok kint én is, hogy bármitől féljek.
0: Tehát ez olyan, hogyha arra gondolok, hogyha mondjuk ott elestem volna, vagy bármi történik, én biztos vagyok benne, hogy azonnal segítségemre siettek volna. Nem történt meg ne is történjen meg ilyen senkivel, de hogy nem érte, tehát olyan bizalmat éreztem, nagyon furcsa, mert azért egy idegen országban, nem tudom, honnan jön egy ilyen, nyilván a környezet adta lehetőségekből.
1: Szeretik a külföldieket, szeretnek minket, ez látható volt a bánásmódból végig. Igen. Tehát ha mondjuk a szállodákban a pincérek is, meg a lányok, akik kiszolgáltak, tehát, hogy azt lehet látni, hogy őszinte egy mosoly, vagy ahogy veled bánnak, igen, vagy ahogy kezelnek, hogy az őszinte olyan volt az ember, mint valami filmsztár, tehát úgy kezelnek tényleg ahhoz képest. Igen. És ezeken a helyeken, tehát ahol fontos, tehát a szállodákban is vannak üzletek, most nem a kiskereskedőkről beszélek, persze, ahol persze. Tényleg nem beszél angolul, de azért ott vannak, mindenhol vannak olyan üzletek, ahol biztos, hogy beszélnek, az éttermektől kezdve, ilyen élelmiszerüzlet is, Calgary's például, hálózat ott van, tehát lehet beszélni angolul, és hát kell is, tehát az országnak azért egy komoly bevétele. Igen. Attól függ, hogy jönnek-e a turisták,
0: turizmus,
1: vagy nem.
0: Persze, igen, hogy ne. Na, a műsorunk végére értünk sajnos, még mindig egyébként beleférne, de most egy időre lezárjuk szerintem Sri Lankát. Amit még szeretnék tényleg egy mondat erejéig, ez a Szigiria nevű hegy, amit ugye mi megmásztunk, hogy erről kérlek néhány infót még mondjunk el, mert hogyha valaki arra jár, akkor annak mindenképpen ajánlom, hogy ezt tegye meg, ezt az utat fel a Szigiriára.
1: A Szigiria sziklaerőd az egyik.
0: Szikla, igen, nem
1: hegy. Ilyen sziklaerőd, pár száz méter magas. Hát az UNESCO világörökség helyszíneknek az egyike, és méltán ugye láttuk, hogy csodálatos festmények vannak a falán, tehát a királyoknak a lakhelye volt, erőd is volt természetesen, hiszen megközelíthetetlen volt. Azt látjuk, hogy palota volt a tetején, medence hátán,
0: igen,
1: óriási ilyen tigrisláb, vagy nem is tudom, milyen karom.
0: Oroszlán karom.
1: Igen. Bár ugye oroszlán nincs Sri Lankán, csak a leopárd a legnagyobb, igen, ragadozó, azt tudjuk, de mindegy, tehát az kifaragva ott sziklából. Tehát egy elképesztően szép természeti jelenség, és hát történelmi helyszín. Ugye az ősi városokkal együtt, amiket már említettünk korábban, együtt nem véletlenül UNESCO világörökségi helyszín ez is. Hát ez is, ha felmegyünk észak-keletre, ha felmegyünk, ennek a túráknak ez a része szokott lenni, tehát uh-huh, feltétlenül menjünk el, de benne is lesz, hogyha kérünk ilyen kirándulásokat, vagy választani lehet, ezt meg kell látogatni. Hát jó kis kaptató, tehát azért ember próbáló, sok-sok lépcsőfok, van, ahol létrán, van, ahol a levegőbe megy a létra, tehát úgy tériszonyosoknak kimondotta jó, de kihagyhatatlan.
0: Kihagyhatatlan egyrészt, másrészt meg ami fent, ha felér az ember és onnan lenéz, ami elét árul, hát azt nem szabad kihagyni, de nem csak a látvány, hanem ott van fönt, tényleg van valami energiája annak az egész sziklának onnan fentről, szóval mindenképpen, ha arra jár bárki a hallgatóink közül, nagyon tudom tanácsolni, hogy látogassa meg. Szilvi, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is beszélhettünk. Szerintem majd egyszer még foglalkozni fogunk Sri Lankával. Most egy kicsit betesszük a szekrényfiókba, aztán majd újra elővesszük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező volt a Családi Manna vendége.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtérsértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MTI-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Tánc Együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül, a szél több helyen megélénkül, derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet, a hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Omanna Hit.
1: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down.
2: I keep running away from love. You keep hunting me down.
1: After teaming up with Bamzy, a very talented producer.
3: Miután összeálltam Bamzyvel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
1: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: Ez a Manna Hit.
1: Writing songs is usually an arduous process for us that is filled with revisions.
2: A dalok írása általában eléggé fárasztó folyamat, állandóan vizsgáljuk a mondani valóját, és mindig ott van bennünk a kételj, hogy valóban Isten dicsőségét szolgálja-e, amit létrehozunk. A Glory, Honor and Power kivétel volt ez alól. Egy reggel felébredtem, és egy szöveg és egy dallam is hihetetlenül hangosan és tisztán zengett a fejemben. Úgy éreztem, hogy ezt a dalrészletet már hallottam valahol, minthogyha egy emlék lett volna. A következő napokban több embernek is elénekeltem, mindenki megpróbált utána járni, hogy mi ez a zenerészlet, és létezik-e az egész dal valahol. Aztán elénekeltem Jeffnek is, és ő azt mondta, hogy úgy gondolja ezt a szöveget és ezt a zenét Kevin adta nekem, és hogy be kell fejeznünk, hogy egy teljes dicsőítő dal legyen belőle. Miközben elkezdtük készíteni a dalt, észrevettük, hogy ez igazából egy kinyilatkoztatás, mégpedig a Jelenések könyvének 4. fejezetéből, és gyönyörű képet fest arról, hogy pontosan mit mondanak a mennyben jelen pillanatban. A jelenet mennyei lényeket mutat be, akik imádják és köszöntik az Urat, a 24 vén pedig a koronáját Isten lábai elé tette, és mindenki őt dicsőítette, és minden dicsőséget, becsületet, hatalmat neki tulajdonítottak, és nem tudták abba hagyni a dicsőítést. Azért imádkozzunk, hogy ez a dal mindenkinek megnyissa a mennyországot, és hogy mindenkit emlékeztessen arra, hogy egy szuverén Isten ül a trónon, aki méltó az imádatra.
1: There is a sovereign God sitting on the throne who is worthy of worship and has our best interest at heart.

0: Cross GPS.
1: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kiszmeyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Mi az első reakciót, ha nehéz helyzetbe kerülsz az életben? Azt gondolod, hogy meg tudom oldani, mert Isten segít nekem? Vagy inkább az, hogy ó, annyira félek, hogy nem tudom majd ezt legyőzni, szerintem túl sok lesz ez számomra. Tudod mit? Az életben bármit legyőzhetsz, ha alkalmazod majd Istennek az adott helyzetre vonatkozó alapelveit. Többek között erről lesz szó a mai örömteli mindennapokban.

0: Okay? Our friend here.
1: Tehát láthatjuk, hogy tervük volt. A barátjuk béna. El kell juttatnunk Jézushoz, mert hallottuk, hogy Jézus embereket gyógyít. Szóval rátesszük egy hordágyra, és elvisszük őt az összejövetelre, bevisszük az ajtón, végigmegyünk a folyosón, majd egyenesen Jézus lábai elé tesszük őt, és ő meggyógyul. Most a probléma az volt, hogy amikor odaértek, a tömeg sokkal nagyobb volt, mint amire számítottak. A sok ember miatt nem tudtak bejutni. De azt olvassuk, hogy mivel a sokaság miatt nem találták módját, na tessék, megint itt van, 19. vers, de mivel nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Tudjátok mit? Ez bizony elszántságot igényelt. Ma hány ember mászna fel a tetőre, szedné szét azt, és eresztené le azt az embert. Azt sem tudták, mit szól majd Jézus. Ez olyan volt, hogy bocs, emberek, de nincs más választásotok. Mi most őt leeresztjük. De tudjátok, Jézus nem bánta ezt. Nekik tetszik az ilyenfajta hit. Szereti az olyan agresszív lelkületet, ami azt mondja, nem adom fel addig, amíg győzelmet nem aratok az életemben. A 20. vers, ő pedig látva a hitükből fakadó magabiztonságot így szólt, ember, megbocsájtattak a te bűneid, majd meggyógyította a férfit. Jézusnak tetszett az ő hitük. Tudjátok, a hit mindig agresszív. A hit mindig agresszív, vagy szellemi síkon, vagy pedig úgy, hogy bármit megtesz, amit Isten mond. Persze nem jó, ha önhit módon a testünkből vezérelve teszünk mindenféle dolgot, de késznek kell lennünk Istenre hallgatni, és amikor ő azt mondja, hogy cselekedj, akkor meg kell tennünk, amit mond. A hit az, amikor kilépünk egy olyan irányba, amiről nem tudjuk 100%-ban, hogy mi fog történni. Egyszerűen csak érzed azt a dolgot a szívedben, így ha teszel egy kis lépést, aztán meglátod, hogy hogyan alakulnak a dolgok. És ha az első lépés rendben van, akkor megteszed a következőt, és meglátod, hogy azután mi történik. Ha a második lépés is rendben van, akkor megint lépsz egyet, és meglátod, hogy mi történik. Így járunk hitben, lépésenként. Minden ember esetében így van ez. De honnan tudom majd, hogy ez a helyes lépés? Csak lépj egyet, és majd meglátod. Imádkozz! Bizonyos vagy meg arról, hogy biztosan ezt érzed a szívedben. Ne kérdezz meg túl sok ember véleményét, mert ha így teszel, akkor összezavarodsz. Mi értelme van másoktól megkérdezni, hogy te mit tegyél, amikor még ők sem tudják, hogy ők mit csinálnak? Neked Istentől kell hallanod, amen? Persze nem baj, hogyha megerősítést kapunk, de tudjátok, időnként jól összezavarjuk magunkat, amikor arra várunk, hogy mindenki jóváhagyását adja ahhoz, amit szerintünk Isten mondott nekünk. Ha túlságosan függsz az emberektől, akkor a gonosz arra használja majd őket, hogy távol tartsanak attól, amit Isten neked szánt. Tehát a hit mindig agresszív, még akkor is, amikor Istenre válsz. Mit csinálunk? Csak várok Istenre. Mit csinálsz, testvér? Istenre várok. Mit gondolsz, mire hív téged Isten? Ó, csak várom, hogy kiderüljön. Hova jársz gyülekezetbe? Várom, hogy Isten megmutassa. Az Ézsaiás 40:31-ben azt mondja a Biblia, de akik az Úrban bíznak, őre várnak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok. Nézzük csak meg, mit mond a magyarázó Biblia. De akik az Úrra várnak, mit jelent az, hogy az Úrra várni? Elvárással lenni. Várni rá, és reménykedni benne. Tehát elvárásokkal kell élnünk. Ez azt jelenti, hogy Istenre várni, nem pedig egy passzív életmódot, lesz, ahogy lesz, mi csak várunk, majd meglátjuk, mi történik. Nem, a hit látással rendelkezik. Álmokkal, lát valamit a szellemben, és az Isten igényére támaszkodik, nem a testből cselekszik, de előre néz, vágyakozik, várakozik, és számít rá, hogy Isten mozdulni fog az életében. Az igazi hit minden reggel azt mondja, ma valami jó dolog fog történni velem, ma talán megtörténik az áttörés az életemben, ma jó híreket kapok, ma hallani fogok Istentől, ma növekedni fogok Istenben. Nos, mi van akkor, ha mégsem történik semmi, akkor kelj fel a következő nap is, meg az következő napon, és mondd, mondd ezt újra, aztán kelj fel a következő nap, és mondd ezt újra, azért, mert elhatároztad magad. Hogy Isten az Isten, és ha ő azt mondja, hogy képes vagy rá, akkor úgy is van.
0: Amen.
1: Amen. Meg kell szabadulnunk attól a gondolkozásmódtól, ez túl nehéz. Én utálom ezt a hozzáállást. Ez túl nehéz. Tudjátok, nem azért vagyunk telve a Szent Szellemmel, hogy egyszerű dolgokat vigyünk véghez. Nem ezért lakik a szellemünkben az univerzum ereje. Ti az Isten templomai vagytok. Ha hívő vagy, akkor Isten benned lakik, és nem azért él benned, hogy minden olyan nagyon egyszerűen menjen. Bármit megtehetsz az életedben, amit csak akarsz. Ez az egyik dolog, amit nagyon mélyen a szívedbe kell vésned, és akár ezerszer is el kell mondanod majd magadnak, hogy bármit megtehetek, amit kell, nem fogom feladni, nem fogom feladni. Eltöki egy szándékom, hogy megismerjem őt, és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Márk 10, 46. Egy olyan dologról szól, amit a világnak látnia kell. Teljes szívemből hiszem, hogy a világnak látnia kell a bátorságot. Hallottátok, mit mondtam? Hiszem, hogy a gyermekeid előtt akkor lehetsz a legnagyobb példa, ha bátorsággal éled az életed. Hiszem, hogyha így élsz a gyermekeid szemei előtt, akkor rájuk is átragad majd az a bátorság. Az én anyukám az apám miatti hatalmas félelmében élt. És tudjátok, ha azt látjátok, hogy mások félelemben élnek körülöttetek, akkor az valahogy rátok is rátok ragad. Szóval mi mind félelemben nőttünk fel, mindenki félt az apámtól. Én utálom a félelem szellemét, mert ellopja tőlünk mindazt, amit Jézus megszerzett nekünk a halálával. Hit által kapunk dolgokat Istentől, a gonosztól pedig a félelmeken keresztül. A félelem tulajdonképpen a gonosztól jövő elferdített hit. Amikor félünk, akkor inkább hiszünk abban, amit a gonosz mond és mutat, mint abban, mint amit az Isten mond és mutat nekünk. A félelem szellemiség, ami érzelmeket kelt. Azonban, ha tudjuk, hogy Isten mindig velünk van, akkor olyankor is tehetünk valamit, amikor éppen félelmet érzünk. Márk 10:46. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, Bartimeus egy vak koldus, hát igen, az ő körülményei nem voltak valami jók. A Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názareti Jézus az, így kiáltott fel. Nem suttogott, hanem felkiáltott. Észrevette, hogy ez most az ő lehetősége, és nem akarta kihagyni. Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Nagyon tetszik ez nekem. Tudjátok, Dávid azt mondta a Zsoltárokban, Uram, küldj bőséget most. Nem a jövő héten van szükségem az áttörésre, hanem ma. Ma kell hallanom tőled. Lehet, hogy egy kicsit bátrabbaknak és merészebbeknek kellene lennünk. Tiszteletteljesnek, de mindenképpen bátraknak az imáinkban, mert a Biblia azt mondja, hogy Isten mindent megtehet sokkal bőségesebben, hatalmasabban, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk. Bátorság. Emberek, legyünk bátrak. Legyünk eltökéltek. Persze Bartimeussal is a szokásos dolog történt, hogy amikor megpróbálsz előrelépni, akkor valaki megmondja majd neked, hogy az nem fog működni. Hello! Azt mondtam, hogy amikor megpróbálsz előrelépni, eljutni a következő szintre, megpróbálod meglépni azt a következő dolgot, amit úgy hiszed, hogy Isten neked tartogat, akkor valaki jön majd, és így vagy úgy, de közli majd veled, nos, ez nem fog működni. Sosem fogom elfelejteni, hogy amikor 32 éves voltam, és Isten elhívott arra, amit most csinálok, nagyon izgatott voltam. Fiatal nő voltam, akit betöltött a Szent Szellem, tele voltam szenvedéllyel és lelkesedéssel. Annyira prédikálni akartam, hogy alig fértem a bőrömbe. Imádkoztam Istenhez, bíztam benne, megtettem mindent, amit tudtam. Szinte semmink sem volt. Turkálóban vettük a gyerekeknek a cipőit, és közben tizedet fizettünk, meg adakoztunk, és hittük, hogy Isten megadja majd az áttörést és a csodát. Aztán az egyik barátom, tudjátok, amilyenek jobb barátai is voltak. Egyik este egy tábortűznél voltunk, májva cukrot sütögettünk egy gyülekezeti összejövetelen. Aztán az egyik lány azt mondta, Joyce, valakit hallottuk, hogy úgy hiszed, Isten azt mondta neked, hogy tiéd lesz az egyik legnagyobb nővezette szolgálat a Földön. Tényleg ezt mondtad? Én azt válaszoltam, igen. Úgy hiszem, Isten mondta ezt nekem. Erre azt mondta, nos, hogy őszinte legyek, beszélgetünk erről, és nem gondoljuk, hogy a te személyiségeddel ez lehetséges lenne. Tényleg ezt mondta nekem. Hozzátenném, hogy később ez a nő nekem dolgozott, de ezt a történetet most nincs időm elmesélni. Tehát a vak Bartimeus felismerte az ő lehetőségét, nem volt hajlandó csődben maradni, kiabálni kezdett, Jézus, segíts most! 48. vers, többen is rászóltak, hogy hallgasson. Volt már olyan veletek, hogy így vagy úgy valakik megpróbáltak benneteket elhallgattatni? De ez az ember azonban nem adta fel, ő tovább kiáltozott. Azt mondja a Biblia, hogy amikor megpróbálták elhallgattatni, akkor ő annál inkább kiáltozott. Ha a gonosz megpróbál elhallgattatni, akkor még hangosabban kell kiáltanod. Amikor azt mondja, hogy nem fog sikerülni, akkor még keményebben kell próbálkoznod. Az ellenség egy úton jön ellenünk, de sok úton kell elfutnia tőlünk. Sok baja van a kinek? Az igaznak. De Isten mindegyikből megszabadítja őt. Mindegyikből. De persze feladhatjátok, ha akarjátok. Tehetitek azt is, amit a férfi tett 38 éven keresztül a Betesda tavánál, miközben a csodájára várt. Jézus arra járt, és azt mondta, mióta is vagy ebben az állapotban? Szerintem egy sok terápiát akart alkalmazni. Valahogy így. Elnézést. Mióta is fekszel itt? Szerintem az ember még büszke is volt rá, hogy 38 éve. Tudjátok, évente egyszer jött egy angyal és felkavarta a vizet. Miközben a víz kavargott, aki először belelépett a medencébe, azzal csoda történt. Szóval ez az ember már 38 éve feküdt ott, miközben az évi egyszeri alkalomra várt, hogy majd jön az angyal és felkavarja a vizet, aztán Jézus megkérdezte tőle, mióta fekszel itt? Majd azt, hogy tényleg meg akarsz gyógyulni? És ez az ember azt mondta, jól figyeljetek. Nos, uram. Ez a fickó kikészít engem. Hát nekem nincs senki, aki beemeljen a medencébe. Ez a János 5-ben van. Nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jól megfogalmazta a lényeget. Nos, nincs senki, aki megtegye helyettem, és valahányszor én próbálkoznék, valaki megelőz engem. Olyan régóta bízom Istenbe, hogy megkapom az előléptetést, de minden évben valaki más kapja, és nem értem, olyan elegem van ebből. Tudjátok mit? Jézus nem gugott le a porba a fickó mellé, és nem mondta azt neki, hogy ó, te szegény ember, úgy sajnálok, el sem hiszem, hogy egész életedben így bántak veled. Tudjátok mit mondott neki Jézus? Kelj fel! Kelj fel! Kelj fel! És úgy szeretem a mondat második felét, és vedd fel az ágyadat! más szóval ne hagyd szét magad után a dolgaidat. Tudjátok, ebben a fickóban semmi életre valóság nem volt. Nem volt benne eltökéltség. 38 év az nagyon sok idő arra, hogy kúszunk, másszunk a földön. Hadd mondjam azt nektek, hogy ebben a helyzetben én 38 éven keresztül ott lettem volna a medence szélén, ugrásra készen. Mondd nekem, hogy semmit nem tehetsz, bármit megtehetsz, amit csak akarsz az életben. De elszántnak kell lenned, és senki sem lehet elszánt helyetted. Ez egy olyan dolog, amit neked kell megtalálnod a szellemedben. Többé ne sajnáld magadat, ne keresd kifogásokat, és ne várj arra, hogy valaki más oldja meg az életedet. Hanem mondd azt, hogy elszántam magamat. Eldöntöttem. Eljutok a célig. Keresztül megyek a célvonalon, és mindezt örömmel fogom megtenni. Én élvezni fogom az életemet. A gonosz ki nem állhatja, amikor boldog vagy. A nevetésed megőrjíti őt. Ezért mondja a Biblia, hogy Isten ül a trónján és neveti az ellenségeit. A vak Bartimeus csak kiabált, és egyre hangosabban. Ó, Jézus, Dávidnak fia! Jézus megállt. Kinek áll meg Jézus? Annak a kevés bátor embernek. Nem a legokosabbnak, a legszebbnek, nem a legjobb háttérből jövőknek, nem is a legnagyszerűbb ajándékokkal rendelkezőknek, hanem azoknak, akik bátrak és elszántak. Azoknak, akik azt mondják, nem maradok le erről. Ha Isten azt mondja, hogy bárki meghapatja ezt, akkor az enyém lesz. És amikor ilyen valakit talál, akkor megáll. Tudjátok, fogadok, hogy sokan kiabáltak, de ő Bartimeust hallotta meg. Meggyógyította őt. Mert ez az ember nem fogadta el a nemet. Lukács 19, az egyik kedvenc férfim a Bibliában. Szeretem ezt a férfit. Zákeus. Első vers. Jól vagytok? Ezután Jerikóba ért, és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, tehát elég jó helyzetben volt, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kisméretű lévén nem láthatta a sokaságtól, vagyis alacsony volt. Tehát volt ugyan pénzed, de alacsony volt, és emiatt volt egy kis problémája, látjátok? Nem látta Jézust. Csak gondoljátok végig. Ó, jön Jézus, és úgy szeretném látni őt. De hogy láthatnám? Nem látom őt a tömegtől. Ó, bárcsak ne lennék alacsony. Igen, ez az alacsony testmagasság az életem legnagyobb problémája volt. Mindig a magas emberek kapják az áldásokat. Na gyerünk! Tudjátok, mindig van valami. Túl magasak, túl alacsonyak, túl szélesek, túl ilyenek, túl olyanok. Nekem a mély hangommal volt bajom. Mindig van valami. De ő körbenézett. És eltökérte, hogy látni fogja Jézust. Ezért előrefutott és felmászott egy fügefára. És lehet, hogy aznap nem volt kedve fára mászni. Azt sem tudni, hogy milyen volt az a fa, vagy hogy mennyire volt nehéz felmászni rá. Nos, az biztos, hogy számomra kihívás lenne fára mászni. Olvassuk ezt, és azt gondoljuk, jó, igen, nagy ügy, felmászott egy fára. De tudjátok, lehet, hogy nem volt olyan könnyű. Valószínűleg nem volt nála létra. De eltökélt volt. Nem számít, hogy mit nincs. Ha van elszántságod, akkor az bárkivel egyenlővé tesz téged.

0: emberek valószínűleg rángatták, és beszélni akartak vele. Nagy zaj lehetett körülötte, egy zűrzavar, de ő mindig megáll, és megtalálja azokat az embereket, akik nem adják fel. Hadd mondjak valamit. Lehet, hogy te azt hiszed, hogy elfelejtett téged, de ő ismeri a nevedet, tudja a címedet, rajta tartja a szemét, és már eltervezte az áttörésedet. Nagyon közel van a szabadulásod napja. Nehogy feladd. Tehát a következő történt. Felnézett a fára, és ezt mondta, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Igen. És mi történt? Mindenki mérges lett. Miért mész az ő házába? Miért mész hozzá? Miért nem hozzám? Ő mindig az olyanokhoz megy vacsorázni, akik a keskeny úton maradnak. Ő mindig olyanokkal vacsorázik, akik hajlandók felmászni a fára, akik egyre hangosabban kiabálnak. Azokkal, akik azt mondják, nem fogom egész életemben sajnálni magamat azért, ahogyan felneveltek, vagy azért, mert tanulási zavaraim voltak, vagy azért, mert túl magas, vagy túl alacsony vagyok, túl ilyen, túl olyan, mert nem vagy eléggé ilyen, meg olyan. Nem fogom úgy élni az életem, hogy 38 évet fetrengek, miközben arra várok, hogy valami csoda történjen, hanem megragadom az Isten ígéret, és megszerzem azt az áttörést, amiről Isten azt mondja nekem, hogy lehetséges. Látjátok, szerettek ilyeneket hallani, mert izgatottak lesztek tőle. De hadd legyek őszinte veletek, az a helyzet, hogy az élet nem ilyen összejövetelekből áll. Tehát, lehet, hogy otthon nincs senki, aki a szellemi szurkolód lenne. Ezért aztán neked kell felgerjesztened a szellemet magadban. El kell beszélgetned magaddal egy kicsit. Azt kell mondogatnod, hogy nem fogom feladni, nem fogom feladni, nem fogom feladni. Emlékszem, amikor eldöntöttem, hogy megtanulom élvezni az életemet, mert az ördög mindig ellopta az örömömet, és távol tartott tőle. Nem igazán volt gyermekkorom, ezért aztán bennem nem volt ott egy gyerek mélyen legbelül, és fogalmam sem volt, hogy milyen a gyermeki lelkület. Aztán, amikor rájöttem, hogy a gonosz szó szerint ellopta a gyermekkoromat, és hogy mennyire fontos, hogy bennünk legyen egy egészséges gyermeki lelkület, akkor arra gondoltam, ó, én akkor egy 60 éves gyermek leszek. Visszaveszem azt, amit a gonosz ellopott tőlem. Arra is emlékszem, hogy én mindig a munkát választottam a játék helyett. Mert jobban éreztem magamat, ha dolgoztam, mint amikor pihentem vagy szórakoztam. Aztán egy nap meghívtak valahova, és el is akartam menni, ezért elindultam felfele lépcsőn, hogy elkészüljek. És rögtön jött az ismerős, vádlóhang, nos, nem kellene ezt tenned, inkább dolgoznod kellene. Én pedig teljes torokból azt üvöltettem, hogy gonosz! Én élvezni fogom az életemet. Egyedül voltam a házban, és a gonoszszal üvöltöztem. Lehet, hogyha valaki hallja, azt gondolja, hogy zárt osztályon a helyem, de tudjátok mit? Felülkerekedtem, még mindig itt vagyok, és élvezem az életemet. De eltökéltnek kellett lennem, és még mindig vannak olyan napok, amikor eltökéltnek kell lennem. Vannak napok, amikor elszántan ragaszkodnom kell a békességemhez. Más napokon eltökéltnek kell lennem, hogy megbocsájtok, hogy tanulmányozom az igét, hogy tornázom, hogy helyesen étkezem. Semmire sem jutok majd az életben, ha csak ültök és azt mondjátok, ó, bárcsak, bárcsak, bárcsak. Mondd azt, hogy eltökélt vagyok. Kérdezheted, hogy mi van akkor, ha nincs meg bennem ez az eltökéltség. Nos, akkor jobb, ha imádkozol érte. Mondd azt, hogy tudom, hogy van bennem eltökéltség, de szerintem az enyém kómában van. Istenem, kérlek, ébreszt fel!
1: Tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hits.

0: már én. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direktnapsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus, a hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
3: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon, holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvívőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvívője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szöllő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvívője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves kecskeméti táncegyüttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a híres agórában két kiállítás is nyílik.
0: Időjárás.
3: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka, 11-17 fok várható, majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula, 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm,

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, július 28-a. 116 éve például Bánki Donát bejelentette szabadalmát a forgó ekére a mai napon. A Budapesti Műegyetem építészmérnöki szakának elvégzése után Bánki egy ideig tanársegédként dolgozott, majd a MÁV-nál is 1899-ig a GANZ-nál volt szerkesztőmérnök. Bánki és Csonka János nevéhez fűződik a motorgyártás hazai bevezetése, melynek legfontosabb újítása az 1893-ban szabadalmaztatott porlasztó, vagyis karburátor volt. A GANZ-nál töltött évek alatt sok saját találmánya is szabadalma volt, többek közt az első kerék meghajtású autó, valamint a gőz és a vízturbina. Bánki 1899-től haláláig a Műegyetemen oktatott, a Gépipari Tudományos Egyesület 1955-ben Bánki emlékérem néven három fokozatú díjazással egybekötött, évenként kiosztásra kerülő műszaki kitüntetést alapított. 107 éve Gyöngyösön született Bálint György, azaz Bálint gazda, kertész és mezőgazdasági mérnök, író, újságíró, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Magyar Televízió 28 évig futó Ablak című magazinjának állandó munkatársaként szerzett ismertséget, több műve is van, ilyen például a talajerőgazdálkodása az üzemi gyümölcsösökben, Kertbarátok műsora, Mesterfogások, Kiskönyv a magyar almáról. Bálint János kertészmérők egyetemi dékán, édesapja egyébként. 84 éve született Somogyi Győző, kossuthdíjas grafikus festő, aki történelmi építészetet és viseleteket rajzol. A magyar történelmi viseleteket, a népi építészetet kutatja és rajzolja, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Nemzetművészet címmel kitüntetett kiváló művész. 82 éve született Szurdi András, filmrendező, író, forgatókönyvíró, internetbiztonsági szakember a mai napon, testvére Szurdi Miklós filmrendező. Több mint 100 reklámfilmet, 20 tévés rövidfilmet, majd játékfilmeket rendezett. Dolgozott internetbank tervezésében és megvalósításán, majd internetbiztonsági szervezetekben. Ismertebb alkotásai a Kisváros, Éretlenek sorozat forgatókönyve, a Hair Musical, magyar nyelvű színpadi változata. 137 éve született Nyírő József, erdélyi magyar író. Középiskolai tanulmányait Székelyudvarhelyen, a teológiát Gyulafehérváron és a bécsi Pázmáneumban végezte. 1912-ben Nagyszebenben katolikus pappá szentelték, később mint plébános tevékenykedett, majd kilépett a papi rendből és írással foglalkozott. 1938-ban a Kolozsváron megjelenő Keleti újság felelős szerkesztője lett. Nevezetesebb művei a Sibói bölény, a Madéfalvi veszedelem, Isten igájában vagy a Jézus faragó ember. 43 éve hunyt el Ferenczi György, zongoraművész, tanár. Érdemes művész. 1947-től a Liszt Ferenc Zeneakadémia tanára, 57-től tanszékvezetője, később egyetemi tanára volt. 42 éve kezdődött meg a mai napon a 23. újkori nyári olimpia Los Angelesben. Visszavágásként a moszkvai bojkott miatt az Egyesült Államokban rendezett játékokra ezúttal a szovjet sportolók nem utaztak ki, de politikai okokból magyarok sem. Így lemaradtunk arról az olimpiáról, amelyen egyébként rekordszámú sportoló versenyzett. 64 év után először vettek részt az ötkarikás játékokon kínai sportolók, és egyből aradtak is, főleg súlyemelésben, tornában, lövészetben, de a női röplabdát is ők nyerték. Ezen az olimpián vehettek részt először profik, a kosárlabdát így például már is az amerikai profi csapat nyerte, és olyan profi labdarúgók is indulhattak a bajnokságon, akik világbajnokságon még nem szerepeltek. Los Angelesben szerepelt először olimpiai sportákként a szinkronúszás és a ritmikus sportgimnasztika. A mindig nagy nézőközönséget vonzó atlétikai stadion sztárja az akkor 23 éves Carl Lewis volt, a színesbőrű amerikai sportoló 4 aranyérmet is szerzett. Ő nyerte a 100 és a 200 méteres síkfutás, a távolugrás és a 400 méteres gátfutás versenyét is. 5 éve hunyt el Dusty Hill, amerikai zenész, aki több mint 50 éven keresztül basszusgitározott a ZZ Top zenekarban. Teljes neve Joseph Michael Hill. A basszusgitár mellett énekelt és billentyűs hangszereken is játszott. 2004-ben neve bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be. Akaratának megfelelően halála után a helyét Elwood Francis gitáros vette át, aki hosszú ideje dolgozott a zenekar.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a mai reggelen a főváros kapcsán. Várhatóan augusztus végéig burkolatjavítást végez a 18. kerületi Nagykörösi út, Hunyadi János utca és a Nagykörösi út 32 szám közötti szakaszán a Budapest Közút ZRT. A társaság közleménye szerint a munkálatok 3 ütemben zajlanak, ez idő alatt forgalomkorlátozásra és buszterelésekre kell számítani. A Nagykörösi utat egyirányúsítják a Szálfa utca és az Eke utca közötti szakaszon gyár felé. Az 54-es, 55-ös, a 84-e, a 89-e, a 255-e, a 294-e, a 994-es és a 994-B autóbuszok a belváros irányába az Eke utca és a Szálfa utca közötti szakaszon terelve a Vasút utcán át közlekednek a lezárt szakaszra eső Eke utca, Betlen Gábor utca és a Pest Szent Imre felső vasútállomás megállók helyett a Vasút utcában kijelölt ideiglenes megállókban állnak meg. Közölték azt is, a beruházás során 907 méter hosszan, mintegy 6488 négyzetméteren újul meg az útpálya. A munkák részeként taktilis burkolat és új burkolati jelek készülnek, elvégzik a közműszerelvények javítását és cseréjét, valamint szükség szerint járdák, kapubejárók, egyes buszmegálló peronok és vízzel vezető elemek korszerűsítését. Kiderült, hol jelentenek leggyakrabban éjszakai száguldozókat Budapesten. Vidéken is betelt a pohár, aláírásgyűjtés indult. A főváros külső kerületeiből és a belvárosból is érkeznek panaszok az éjszakai gyorsulási versenyek miatt. A probléma vidéken is terjed, miközben a legsúlyosabb szabályszegőktől akár a járművüket is elkoboznák. A rendőrséghez leggyakrabban a 4., a 13., a 22. és a 23. kerületből érkeznek éjszakai lakossági bejelentések, gyorsulási versenyek vagy hangos autók miatt. A rendőrség a világgazdaság megkeresésére közölte, hogy az illegális gyorsulási versenyek nem szerepelnek külön nyilvántartási kategóriaként. Az egyes eseteket a történtektől függően szabálysértésként vagy bűncselekményként rögzítik, ezért arról sem tudtak kerületi bontású adatokat közölni, hogy az ország mely részein fordul elő leggyakrabban ilyen jogsértés. Korábban Vitézi Dávid jelentette be, hogy a 200 km/h meghaladó gyorshajtás, súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is indokolt lehet. Példaként Ausztriát és Svájcot említette, ahol bizonyos esetekben már alkalmaznak hasonló intézkedést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kisebb sebesség túllépésekről van szó, hanem olyan szabályszegésekről, amelyek súlyosan veszélyeztetik mások életét. A közlekedési és beruházási miniszter az Árpád hídon szimbolikus helyszínen jelentette be a tervezett szigorításokat. A hídon az elmúlt években több súlyos baleset is történt. Az egyik tragédia során két autó versenyzett egymással, amikor az egyik résztvevő egy Mercedes sofőrje halálra gázolt egy kerékpárost. A jármű menes stabilizátorát is kikapcsolták, vezetője pedig a közlekedési szabályok sorát megszegve legalább 137 km/h sebességgel száguldozott. A hatóság tapasztalatai szerint a versenyzők jellemzően hosszú, egyenes útszakaszokat választanak. Az illegális versenyzés egyik típusa spontán módon alakul ki. Előfordulhat például, hogy a piros lámpánál egymás mellé érkezők, nagy teljesítményű autók vezetői hívják ki egymást. Nem csak Budapesten okoznak gondot a száguldozók, Kaposvárot is betelt a pohár. A rendőrség közlése szerint Budapesten kívül a nagyobb városokban arra is akadt példa, hogy az autósok egy-egy parkolóban gyűlnek össze. Újabb éjszakai járatok indulnak augusztustól. Visegrádtól Etyekig könnyebb lesz a hazajutás például Budapestről. Július eleje óta egyre több Budapest környéki település elérhető éjszaka, így nem kell igénybe venni autót azoknak, akik a fővárosból mennének haza. Az újabb módosítások kidolgozása közben is a települések minél jobb elérése mellett az egyszerűségre törekvés volt a jellemző az éjszakai járatok útvonalainak kialakításánál. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hévek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Kelenföld metróállomásról indulnak új vonalak, közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Az éjszakai járatok Kelenföldről indulnak és Biatorbágy után érintik Sóskutat, Pusztazámort és Etyeket. Szigethalomra, Halászterekre és Tökörre, augusztus 11-től indulnak az éjszakai buszok Kelenföldről, az M4-es metrótól csatlakozva. Északnyugat irányába is bővülnek a kapcsolatok. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. A Solymár vasútállomás megállótól az éjszakai vonathoz igazodva, hétköznap és hétvégén a hajnalban induló buszokkal el lehet jutni Pilisszentivánra és Pilisszántóra is. Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az M3-as metróhoz csatlakozó buszok érintik majd Szentendrét, Leányfalut, Tahitót falut és Dunabogdányt is. Az utolsó H5-ös évtől is bővítik a csatlakozásokat, Pomásztól Pilisszentkereszt és Csobánka felé is új járat indul. Helyére került a 2500 tonnás új híd a budapesti közvágó hídállomásnál. A 2500 tonnás új hídszerkezet beemelésével jelentős mérföldkőz érkezett a déli körvasútsor fejlesztése. Az új közvágó hídállomások a tervek szerint a főváros déli kapujaként szolgálnak majd. Bétézi Dávid beszámolója szerint a szakemberek sikeresen a helyére emelték az új hídat a Soroksári út felett, amely a déli körvasút fejlesztésének egyik meghatározó eleme. A beruházás részeként az új közvágó hídállomás peronja már megközelíthető, amely a 7 évvel ezelőtt megkezdett déli körvasút koncepciójának egyik legfontosabb eleme. A fejlesztés célja, hogy a Budapestet átszelő távolsági és elővárosi vonatok közvetlen kapcsolatot kapjanak a helyi hív, villamos és buszhálózatokkal. A Queen budapesti nagykoncertjére emlékeztek közben a brit nagyköveti rezidencián. 40 éve lépett fel először a Queen Budapesten, amelynek emlékére Justin Mackenzie Smith nagykövet szervezett különleges estet. A zenekar magyarországi fellépése a zenetörténet egyik emlékezetes pillanata volt. Különösen azért, mert Freddie Mercury a koncert során magyarul énekelte el a Tavaszi szél vizet árasz című népdal első sorait. Az eseményt Justin Mackenzie Smith nagykövet hívására szervezték meg, ahol a vendégek betekintést nyerhettek a zenekar akkori magyarországi tartózkodásának részleteibe. A program különlegességét az adta, hogy bemutatták Dennis O'Regan, a Queen egykori hivatalos fotósának ritkán látott képeit. A fotók segítségével a résztvevők a koncert kulisszái mögé láthattak, felidézve a 4 évtizeddel ezelőtti történelmi zenei esemény hangulatát. A megemlékezés a korszakos jelentőségű budapesti látogatás előtt tisztelgett, felelevenítve a zenekar és a magyar közönség közötti különleges kapcsolatot. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Extra délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. július 28-a van kedd, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Higannyal szennyezett aszfaltot találtak Pencen, több száz tonna veszélyes hulladékot szállítottak el, több mint 18 000 illegális e-cigarettát foglalt le a NAV Budapesten, pótlóbuszok járnak a H5-ös hév helyett augusztus elejéig. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több mint 550 tonna higannyal szennyezett aszfaltot kellett elszállítani a Pest vármegyei Pencen egy útfelújítás után. A veszélyes anyag jelenlétét az önkormányzat által kezdeményezett laborvizsgálat igazolta, miután a helyiek jelezték, hogy a felmart útburkolatban fénycső darabokra emlékeztető törmeléket láttak. A település főútjának felújítása tavasszal kezdődött. Az önkormányzat eredetileg szerette volna megvásárolni a felmart aszfaltot, hogy azt mellékutcák burkolásához használja fel. A Magyar Közút korábbi nyilatkozata szerint az anyag megfelelt a műszaki előírásoknak, és másodlagos építőanyagként hasznosítható lett volna. A lakossági aggályok miatt azonban független laborvizsgálatot rendeltek el. Az eredmények szerint a felmart aszfalt veszélyes anyagnak minősül, mert higanyt tartalmaz. A szakemberek szerint a higany különösen kockázatos, mivel a környezetbe jutva hosszú időn keresztül szennyezheti a talajt és a vizeket, valamint felhalmozódhat a táplálékláncban. Az önkormányzat közlése szerint a vizsgálat megerősítette a lakossági bejelentéseket, ezért a szennyezett útburkolatot veszélyes hulladékként kellett kezelni és elszállítani. Az ügy körülményeit továbbra is vizsgálják. A település vezetése hangsúlyozta, hogy a labor eredmények ismeretében a felmart aszfaltot már nem használják fel más útépítési munkákhoz, így elkerülhető, hogy a szennyezett anyag a környezetbe vagy más közterületekre kerüljön. Nem csak Budapesten, hanem több vidéki városban is problémát jelentenek az illegális gyorsulási versenyek. Az Országos Rendőrfőkapitányság szerint a fővároson kívül gyakran nagyobb parkolókban gyűlnek össze az autósok, ahol veszélyes manővereket hajtanak végre. A rendőrség azt közölte, hogy minden ilyen bejelentést kivizsgálnak, és a jelzésekre intézkedéssel reagálnak. A rendőrség tájékoztatása szerint az illegális gyorsulási versenyek nem szerepelnek külön statisztikai kategóriában, ugyanakkor a hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik az ilyen jellegű jogsértéseket. A közlekedés biztonságjavítása érdekében Vitézy Dávid közlekedési miniszter korábban bejelentette, vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a 200 km/h meghaladó gyorshajtás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjárók szabályainak szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzására is sor kerülhessen. Hasonló szabályozás egyébként több európai országban, például Ausztriában és Svájcban is létezik. A tervezett szigorításokat az Árpád hídnál ismertették, ahol az elmúlt években több súlyos baleset is történt. Az egyik legismertebb esetben két autó versenyzett egymással, amikor az egyik jármű halálra gázolt egy kerékpárost. A Magyar Mobilitási és Autóklub támogatja a közlekedésbiztonságról szóló szakmai egyeztetéseket. A szervezet szerint a kirívó gyorshajtás és más kiemelten veszélyes szabályszegések esetében indokolt lehet a szigorúbb fellépés, ugyanakkor úgy vélik, hogy a jármű elkobzását csak kivételes esetekben egyértelmű jogi feltételek mellett szabad alkalmazni. Több mint 18 000 illegális e-cigarettát foglalt le a NAV Budapesten. Jelentős mennyiségű Magyarországon tiltott elektronikus cigarettát foglaltak le a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei Budapesten. A több mint 18 000 darabos szállítmányra egy közterületi ellenőrzés során bukkantak, amikor egy nyitva hagyott raktárhelyiségre figyeltek fel. A raktárban egy kínai férfi tartózkodott, aki elmondta, hogy a bent tárolt áru az ő tulajdona, és hozzájárult a helység átvizsgálásához. A pénzügyőrök raklapokon tárolt, fóliába csomagolt kartondobozokat találtak, amelyekből összesen 18 600 darab, különböző ízesítésű elektronikus cigaretta került elő. A lefoglalt termékek között narancs, alma és dinnye ízű vaka márkájú készülékek is voltak. Ezek a Magyarországon nem forgalmazható ízesített elektromos cigaretták közé tartoznak, hasonló az F-bar és a vape szóló termékekhez. A tulajdonos nem tudta hitelt érdemlően igazolni az áruk eredetét, ezért a teljes készlet a NAV bűnjel raktárába került. Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás gyanúja miatt indult eljárás. A hatóság tájékoztatása szerint az elkövetőre több mint 25 millió forintos bírság is várhat. A NAV ismét felhívta a figyelmet arra, hogy dohánytermékeket kizárólag dohányboltokban lehet forgalmazni. Az illegális elektronikus cigaretták értékesítése nem csak adóhatósági eljárást, hanem további hatósági szankciókat és jelentős pénzbírságot is maga után vonhat. Halálos tűzeset történt hétfő hajnalban Budapest 14. kerületében. Egy ikerház egyik lakása és az udvaron felhalmozott nagy mennyiségű hulladék gyulladt ki a Kalocsai utcában, a lángok pedig a környező épületeket is veszélyeztették. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a tűzoltók hajnali 4 óra után érkeztek a helyszínre. Ekkorra az ingatlan teljes terjedelmében égett, az udvaron felhalmozott szemét pedig több száz négyzetméteren lángolt. A fővárosi hivatásos, valamint a zuglói és rózsadombi önkéntes tűzoltók összesen 9 vízsugárral fékezték meg a tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a szomszédos épületekre, noha azok közvetlen veszélyben voltak. Az oltást követő utómunkálatok során hétfőn kora délután egy holttestet találtak az épületben. A hatóságok vizsgálják, hogy hogyan keletkezett a tűz, valamint azt is, hogy mi vezetett a tragédiához. Karbantartási munkák miatt változik a H5-ös hév közlekedése július 29-e és augusztus 7-e között. A Budapesti Közlekedési Központ tájékoztatása szerint ez idő alatt a szerelvények csak Kaszásdűlő és Szentendre között közlekednek. A Battyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös jelzéssel, míg a Göncárpád városközpont és Kaszásdűlő között H5Y jelzésű pótlóbuszok szállítják az utasokat. A BKK arra kéri az utazókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott menetrendről, és számoljanak hosszabb menetidővel. A közlekedési társaság közölte, hogy a pótlóbuszok mellett a 34-es, a 106-os és a 134-es autóbuszok is alternatív eljutási lehetőséget biztosítanak az érintett szakaszon. A BKK szerint a korlátozásra a pálya biztonságos üzemeltetéséhez szükséges, karbantartási munkák miatt van szükség. A megszokott hévközlekedés várhatóan augusztus 8-án áll helyre. Nem tervez újabb sí- és vendéglátó fejlesztéseket a Normafán a 12. kerületi önkormányzat, jelentette be Kovács Gergely polgármester. A döntés értelmében új épületek nem épülnek, a jelenlegi létesítmények pedig egyelőre megmaradnak. A polgármester közölte, hogy a hóágyúk és a sípályák világítása addig üzemelhet, amíg a vizsgálatok nem mutatják ki, hogy káros hatással vannak a természeti környezetre. Az önkormányzat rendszeresen ellenőrzi majd ezek környezeti hatásait. Kovács Gergely közölte, hogy korábban a hóágyuk megszüntetését ígérték, ezt az állami támogatáshoz kapcsolódó fenntartási kötelezettség jelenleg nem teszi lehetővé. A kerületvezetés szerint a jövőben a természetvédelem és a környezeti nevelés kerül előtérbe. A leállított lombkoronasétány fej épületében például erdei iskola kialakítását tervezik, és a Normafán több olyan programot szeretnének indítani, amely közelebb hozza a természetet a fővárosiakhoz. A bejelentés előzménye, hogy a Pestvár megyei kormányhivatal nemrég visszavonta a normafai szánkó, sífutó és gyereksípálya működési engedélyét. A kerület ugyanakkor továbbra is szeretné biztosítani a téli sportolási lehetőségeket, a hatósági döntést azonban tudomásul veszi. A normafa fejlesztése évekkel ezelőtt indult nagyszabású beruházásként, amely már a kezdetektől komoly szakmai és társadalmi vitákat váltott ki. Az új önkormányzati elképzelések szerint a hangsúly a jövőben a természet megőrzésén és a zöld terület fenntartható használatán lesz. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távol eső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávilágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után okafogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt települések közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű városrészének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más faluhoz hasonlóan ezt is feldúlták. látták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő logod, nem néz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel és majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi oppidum. Az oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között. Ami a Gellérthegyen volt, arról csak azt tudjuk, hogy létezett, a nevét viszont nem. A régészek 1930-ban bukkantak a nyomaira. Már a rómaiak megjelenése előtt is állt, és amikor megjelentek a területen a birodalmi hódítók, az itt élő erabiszkuszokat nem legyilkolták, hanem egyszerűen meghódították őket, ők pedig alkalmazkodtak az új uraikhoz és életmódjukhoz. Ez is tett be a településnek, ugyanis az itt élők egyre nagyobb számban költöztek át Aquincumba, az oppidum pedig elnéptelenedett, majd amolyan szakrális helyként működött nagyjából a 3. századig. A végére pedig irány Újbécs. Ha az ember pusztán érdeklődésből sokat foglalkozik Budapest történetével, beleértve az egészen távoli múltját is, akkor gyakran találkozik Újbécs nevével. A középkori Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak. Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény. Európa második legnagyobb úszólápját, egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel, félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázza is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény. Szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal, ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az esősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentedre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba megtehetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a Selymes réteken át a forrásig. Alsó Jegenye völgy a következő állomásunk, Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenye völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesebeli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat.

0: Budapest Update.
1: Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg, az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai-hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegesség a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai-hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki-hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából másfél kilométeres útvonalát a Derapatak vájta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben, készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félreeső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt

Valamiatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
4: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
4: Magyar zene megszakítás nélkül.

ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem, az olvasásról fogunk beszélgetni. Vendégem Skultét Ilon, a kommunikációs szakember és bizniszmentor, örök tanuló, ami ugye köszönhető annak is, hogy ő az olvasás szerelmese, ami azt jelenti, hogy most nagyon sok mindent meg fogunk tanulni tőle az olvasással kapcsolatban. Szia Ilona, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok, én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek.
1: Kezdjük azzal, hogy mit ad az olvasás? Te hogyan olvasol, és miért tartod fontosnak az olvasást?
2: Hát nem is tudom, honnan kezdjem. Próbálok rövid lenni, és csak a lényeget tömören. Az olvasás azt gondolom, hogy fejleszti azt a fajta memorizáló, vizualizáló készségünket és képességünket, amire az életünk során azért nagyon-nagyon sokszor szükségünk van. Az olvasás tudást ad, és olyan tudást ad, ami a miénk. Tehát amit egyszer elolvastam, amit utána beépítettem, hiszen nem elég csak elolvasni mondjuk egy önfejlesztő könyvet, utána azt be is kell építeni a mindennapokba, de mondjuk egy fantasy regény, az pedig elrepít egy olyan világba, amit elmagadnak képzelsz, és szerintem ettől fantasztikus az olvasás.
1: Mit gondolsz, hogy hol tartunk most mi magyarok, és hol tart a világ embere az olvasással kapcsolatban? Ugye köszönhetően annak, hogy egészen más most már a könyvekkel való viszonya azért az emberek túlnyomó többségének, amióta a social media ennyire könnyed, könnyű, és hát könnyen fogyasztható, és ránk igényt valójában nem tartó szórakozást ígér és kínál.
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt nem tudom, hogy a világ hol tart, hogy Magyarországon nem olvasunk eleget, és nem szeretünk eléggé olvasni, azt azért elég határozottan merem kijelenteni. A social media által ránk öntött óriási mennyiségű tartalom igazából véleményem szerint egyébként kedvez azoknak a trendeknek, ami a gyorsolvasást vagy a villámolvasást jelenti, mert hogy egyébként az ekkora információ halmazból nem tudnád kiszedni azt, ami igazán érdekel téged. Nagyon-nagyon sok könyv elérhető, ugye applikáción, hangos könyv formájába, ami alapjaiban változtatta meg a könyvekhez és az olvasáshoz való szokásainkat.
1: Milyen szokásaink voltak korábban, és milyenek a könyvolvasási vagy könyvfogyasztási szokásaink idézőjelbes képzavarral élve mai napság?
2: Alapvetően ugye, mivel én csak szeretek olvasni, de ennek a területnek én ugye nem
1: de
2: vagyok...
1: De nagyon szeretsz olvasni, úgyhogy azért is akartam veled beszélgetni erről, mert szakértővel teljesen más aspektusból beszélgetünk bármiről is, így természetesen az olvasásról is. Te a környezetedben mit figyelsz? Meg legutóbb, mikor találkoztunk, volt neked egy óriás szatyor tele könyvvel.
2: És az csak ugye egy pici szelete volt annak a hatalmas mennyiségű könyvnek, ami a saját kis házi könyvtáramban fellelhető. Azt gondolom, hogy mondjuk például ami nálam megváltozott, hogy ugye az elején még, amikor elkezdtem olvasni, akkor úgymond normál tempóban olvastam. És ugye ezáltal nyilván jóval kevesebb könyvet tudtam elolvasni, és aztán ugye én is megismerkedtem különböző technikákkal, és elkezdtem gyorsolvasni, és ez jelentősen felgyorsította a könyvek feldolgozási sebességét, és egyébként nem semmilyen hátrány nincs a szövegértésre vonatkozólag, és hát természetesen cégvezetőként azt gondolom, hogy óriási hasznát vettem ennek a képességemnek.
1: A műsor vendége Skultéti Ilona, kommunikációs szakember és bizniszmentor, örök tanuló, akivel az olvasásról, a gyorsolvasásról, a szövegértésről és az olvasás fontosságáról és annak varázslatosságáról beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Olvasás, gyorsolvasás, szövegértés, az olvasás varázslata és fontossága. Erről beszélgetek vendégemmel, Skultay Tilon, a kommunikációs szakember, business mentorral. Említetted az imént a gyorsolvasást. Mit jelent a gyorsolvasás? Hogyan tanulható a gyorsolvasás? Miben más, mint a normál olvasás? És ugyanúgy megmarad-e az élmény, a könyv élménysége, hogyha így olvasunk?
2: Szeretettel köszöntöm ismételten a hallgatókat, és köszönöm ezt a jó kérdést. Azt gondolom, hogy a gyorsolvasás lehetővé teszi azt, hogy viszonylag rövid idő alatt nagy mennyiségű anyagot dolgozzunk föl. Ugye valamikor az 50-es években Ellen Wood volt az, aki különböző kutatásokat végzett arra vonatkozólag, hogy lehet akár blokkokra osztani, vagy miért működünk úgy, hogy egyébként mondjuk, hogyha csak a szónak az első betűjét látom, és a betűket összekeverem, az agyam akkor is el tudja olvasni a szöveget, és hogy hogyan lehet ebből tovább lépni. Tehát őt tekintjük a gyorsolvasás vagy villámolvasás úttörőjének. Igazából az agyunk működése az, ami magyarázatot ad arra egyébként, hogy tudja-e ugyanezt az élményt adni, mint a klasszikus olvasás, és itt igazából a módszereknél például ugye az egyik gyorsolvasási módszer az, amikor mondjuk a tempót változtatod meg, és ahhoz az új adat, vagy egy tollat, vagy egy ceruzát hívsz segítségül, mert hogy gyakorlatilag a szemed rá fog állni az újadra, vagy a tollra, és amilyen tempóban húzod az új adat, vagy a ceruzát, olyan tempóba fog olvasni. És ugye az előbb említettek szerint nem feltétlenül kell, hogy minden szót olvas, sőt, határozottan nem kell a gyors olvasásnál, hiszen ugye a normál olvasási tempónál ugye még egy belső monológot is folytatunk, és halkan magunkban kimondjuk a szavakat, azt remélve, hogy sokkal jobban meg fogjuk érteni.
1: Aha. Hogyha ezzel elkezd dolgozni az ember, mit tapasztal? Mennyivel többet tud olvasni? Mennyivel jobban épülnek be a történetek? Mennyivel jobban emlékszünk rá esetleg?
2: Ugye a gyorsolvasásnál is vannak különböző módszerek, van, hogy blokkokra tagolod, és kihasználod azt, hogy mint a szavaknál, hogy az elejét és a végét tekinted ugye egy blokknak a szemeddel, és közben csak a címsorokra figyelsz. Alapvetően ez ugye óriási sebességet tud jelenteni, tehát mondjuk biztos, hogy 200-300 szó között lehet percenként elolvasni a gyorsolvasással, különösebb előképzettség nélkül. És nyilván, hogyha még a jobb agyféltekét is segítségül hívjuk, ami ugye a bal agyfélteke felelős a szavak, a nyelvtani megértésért, meg a szóképzésért, a jobb agyfélteke ugye a kreatív, a memorizálásban segít, és ugye, hogyha már valaki fekete öves ebben a gyorsolvasásban, akkor nyilván ugye segítségül lehet hívni azt is, amikor fotózom a tartalmat, és kvázi a fotókon keresztül még vizualizálok is hozzá egy történetet, vagy pedig valamilyen emléket megpróbálok hozzá kötni. Nyilván nem egyik napról a másikra, hanem hosszú gyakorlással lehet ezekkel a technikákkal megtanulni a gyorsolvasásnak a módszertanát.
1: A gyorsolvasás az egy másik fajta módszer, ami mármint az olvasáshoz, ami egyébként a tanulást is segíti?
2: Nyilván ugye a tanulást abban tudja segíteni, hogy rövidebb időegység alatt nagyobb mennyiségű anyagot tudok megtanulni, vagy elsajátítani, vagy elolvasni. Alapvetően azt gondolom, hogy a mai felgyorsult világunkban pont ezért is vannak különböző tanfolyamok, ezzel azért elég sokan foglalkoznak, hogy megtanítsák erre az embereket, mert igazából ez egy kiváló lehetőség arra, hogy minél többet olvasol, annál nagyobb tudásra teszel szert, és hogyha egy adott időegység alatt háromszor annyi könyvet és tartalmat tudok elolvasni, és tudom annak a tartalmát beépíteni a tudásomba, akkor igazából ugye exponenciálisan tud nőni az a fajta képességed, hogy akár több dologban is jó tudsz lenni, vagy akár sokkal eredményesebb vizsgát tudsz tenni, mert sokkal hamarabb, sokkal többet tudtál elolvasni és megérteni.
1: Ennek a gyorsolvasásnak köszönhetően az ember jobban ki tudja szűrni ezt, hogy mi ez a könyv, ami neki való? Tehát ugye azért előfordul az, hogy találkozunk olyan könyvvel, amit ajánlanak, és mások nagyon szeretik, és mások nagyon örülnek neki, és örömmel olvassák, stb. És közben nekünk mondjuk annyira nem fekszik. De ettől még ugyanolyan gyorsan, ugyanolyan könnyedén el tudom olvasni, vagy azért itt is létezik ennél a módszernél, és az, hogyha annyira nem az én világom, vagy nem annyira érdekes számomra, vagy muszáj elolvasnom, hogyha mondjuk visszatérünk a tankönyvekre a tanulásra, akkor azért nem megy annyira gyorsan, vagy könnyedén. Érted, mit akarok kérdezni?
2: Azt hiszem, vagy legalábbis remélem, hogy érteni vélem. Úgy gondolom, hogy a könyv tartalma nem befolyásolja a gyorsolvasás képességét. Ugyanis a maga a technológia vagy technika, amivel olvasok, az igazából segít nekem abban, hogy én például azt a módszert alkalmazom, hogy én leszűkítem a tartalmat, és csak a címsorokat nézem, és a címsorok alapján közben pásztázik a szemem, és pillanatok alatt ki tudom a lényegét venni annak az adott oldalnak, és ugye amikor egy olyan könyvet olvasol, amit egyébként muszáj elolvasni, mert tankönyv, vagy esetleg a munkádhoz kapcsolódik, vagy vezetőként kapsz egy 400 oldalas jelentést, és mondjuk egy óra múlva prezentálnod kell, akkor igazából ez egy óriási segítség tud lenni, hiszen pillanatok alatt tudod a lényegét kivenni a dolognak, és idézőjelben nagyon-nagyon hasznosan tudod a gyorsolvasást használni.
1: Hamarosan folytatjuk a gyorsolvasással és az olvasás fontosságával kapcsolatos beszélgetésünket. A vendégem Skultéti Ilona, kommunikációs szakember, bizniszmentor és örök tanuló. Szándékosan nem egy szakembert, hanem egy szenvedélyes olvasót kértem, és egyébként a kommunikációban viszont nagyon is jártas szakembert, hogy beszélgessünk erről, mert Ilona az, aki igazán jó példa lehet az ember számára. Érdemes azt is végig gondolni, amit a gyorsolvasáson mondott, de lesz még mit megbeszélnünk, úgyhogy hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Skultéti Ilona, kommunikációs szakember, business mentor és örök tanuló, és az olvasás szerelmes, akivel az olvasás fontosságáról, a gyors olvasásról, a képolvasásról beszélgetünk. És azért akartam vele beszélgetni erről, mert ő számomra az igazán hiteles figura az olvasással, az olvasás iránti rajongással, az olvasás és a könyvek létének, és hát hogy mondjam, csak az életünkbe való beépítésének a fontosságával kapcsolatban, hiszen minden egyes történet, amit elolvasunk, az a részünké válik. Ezért nagyon fontos többek között szerintem olvasni, és ebben például szerintem Skultéti Ilonának van egy amerikai megfelelője, akit Sarah Jessica Parkernek hívnak, aki nem hagyja el a házat soha, bárhova megy, a lakását, a házát nem hagyja el könyv nélkül. Az édesanyja tanította őt erre, miatt nekem ő különösen és triplán szimpatikus. Azt mondta, hogy ha van nálad könyv, akkor soha nem vagy egyedül, ha várakoznod kell, ha utazol, ha bármi történik. Úgyhogy én nagyjából Ilonát így apostrofálom, és ezért tartom fontosnak, hogy vele beszélgessünk az olvasásról. Beszéltünk a gyors olvasásról, beszéltünk a képolvasásról, a szövegértésről is. Hogyan tudjuk ezt elsajátítani? Milyen lehetőségeink vannak arra, hogy visszaszokjunk az olvasásra, vissza kell szoktatni a szemünket, az agyunkat, az elménket, a nyugalomra, az olvasás nyugalmára. Na mit tegyünk ezek érdekében, Ilona? Kicsit hosszúra sikeredett, de ezt mind meg akartam tőled kérdezni.
2: Ismételten köszöntök én is mindenkit, és nagyon köszönöm az összehasonlítást, nagyon megtisztelő, hogy kivel vontál párhuzamot. Alapvetően nekem, ha megengeded, akkor csak annyi a felvezetőhöz, hogy nekem nagypapám, aki a mindenem volt, ő mondta mindig, hogy tanulj kislányom, mert a tudást nem tudják tőled elvenni. Ez nekem párhuzam a Sarah Jessica Parker édesanyja által átadott értékekkel, és az olvasás szeretete az gyakorlatilag nekem innen indult. Igazából ez egy kicsit, és majd meg fogod látni, hogy ezzel választ is adok a kérdésedre, nem túl hoztam, hogy az olvasás nekem mindig azt jelentette, hogy egy könyvvel valahová leültem, bekuckoztam, és elkezdtem olvasni, és egy másik világba képzeltem magam, ahol megelevenedtek a szereplők, ahol kivehettem magam abból a környezetből, amiben voltam, és gyakorlatilag az olvasás igazából ezt jelenti, hogy egyfajta lenyugvás, egyfajta belső figyelem, és hogy ebben a felgyorsult világban, ebben az őrületben, ami körbevesz bennünket, hogy az olvasás hogyan tud valóban érték lenni, és hogyan tud lenyugtatni az, hogy akár egy rituálé az, hogy egy picit mondjuk egy mindfulness légző gyakorlat, egy meditáció, amivel lecsendesíted magad, amivel képessé teszed magad arra, hogy tudj fókuszálni, mert az olvasás, legyen az normál olvasás, gyors olvasás, vagy villámolvasás, vagy bármi is, az igazából arról szól, hogy amíg olvasok, arra a könyvre fókuszálok, és megpróbálom vagy elképzelni, hogyha egy regényt, vagy egy fantasyt olvasok, vagy pedig megérteni a lényegét mondjuk egy önismereti könyvnek. És tulajdonképpen ez a fajta belső csendességbe való megérkezés az, amit nekem az olvasás jelent.
1: Hogyan induljunk el az olvasás felé, hogyha régen olvastunk könyvet, de nagyon szeretnénk újra visszaszokni az olvasásra?
2: Kérdezzük meg magunktól, hogy mi az, amiben fejlődni szeretnénk, és ha megvan ez, hogy mi az, amiben fejlődni szeretnénk, akkor igazából itt viszont a segítségünkre tud jönni az internet, akár a mesterséges intelligencia is, hogy megkérdezzük tőle, hogy melyek azok a szakkönyvek, vagy melyek azok a regények és könyvek, amik az általunk mutatott érdeklődési területnek a legjobbjai, mert mondjuk bestsellerek, vagy valami olyan sztorit dolgoznak föl, ami nekünk segíthet. És igazából én a klasszikus dolgot, tehát hogy én személy szerint imádok könyvesboltba menni, és hál' Istennek a gyerekeimet is így sikerült felnevelni és példát mutatni, úgyhogy nálunk sokszor volt, hogy bementünk a könyvesboltba, és akkor mindenki ment ahhoz a részhez, ahol az ő érdeklődésének megfelelő könyvek voltak, és elkezdtük lapozgatni, átnézni a tartalmat, és az alapján választani. Úgyhogy szerintem ebben nincs változás, úgyhogy arra biztatok mindenkit, olvasni jó, többnek lenni az olvasás és a tudás által szerintem nagyon jó. Remek könyvesboltjaink vannak, és én azt gondolom, hogy és nagyon szeretném hinni azt, hogy ez egy olyan érték, amit soha nem fogunk elfelejteni és elengedni.
1: A visszaszoktatásba, és erre még térjünk vissza pár mondatra, Ilona, amikor visszaszoktatjuk magunkat az olvasásra, hogy akkor inkább a közösségi média felületek böngészése és pörgetése helyett akkor elkezdem újra a könyvet, amit félbe hagytam. Vagy neki kezdek egy új könyvnek. Ugye olyankor azért ennek vannak fiziológiás tünetei annak, hogy elszoktunk a könyvolvasástól, hogy elkalandoznak a gondolataim, nem tudok odafigyelni, nem tudok nyugton ülni, mocorgok, izgek mozgok, esetleg elálmosodom, vissza kell lapozni, újra kell olvasni. Ezekkel hogy küzdjünk meg?
2: Az előbb említettem már ezt a fókuszálást, és ahogy mondtad, teljesen természetes dolog, hogy az agyunk ezerrel tiltakozik, hiszen hogyha 10 éve nem vettél a könyvet a kezedbe, akkor ott szerintem tehát alapvetően az egyik kedvenc könyvemhez nyúlnék vissza, az atomi szokásokhoz James Clear-től, hogy amikor sokáig nem csinálok valamit, vagy meg akarok változtatni valamilyen szokásomat, akkor igazából valami meglévő dolog mellé kell beilleszteni, és nagyon pici apró lépésekkel kialakítani az új szokásomat. Az olvasás is egy új szokás kialakítás. Igazából arra kell rávenni az agyunkat, hogy működjön velünk együtt, és tudjon fókuszálni. És erre tud jó lenni az, hogy nem elveszítem a motivációmat, hogyha két oldal után azon veszem magam, hogy elkalandoztak a gondolataim, hanem igazából minden nap, amikor egyébként mondjuk a social médiát pörgetném, kötök egy olyan megállapodást magammal, hogy mondjuk az utolsó 5 percben elolvasok 3 oldalt a kiválasztott könyvből. Uh-huh. És így szépen napról napra igazából a szokásommá válik, anélkül, hogy tiltakozna mindenem ellene, és aztán egy idő után igazából lehet azt csinálni, hogy akkor már nem 5 percet, hanem 10-et, nem 10-et, hanem 15-öt, és aztán hozhatok egy olyan döntést, hogy a social media helyett megfogom a könyvet, és leülök a kanapéra.
1: Aha. Végezetül még egy, ami hasznos és fontos, hogy mikor olvassunk. Nyilván bármikor és bárhol, de miért olvasunk főként este elalvás előtt? Az miért jó?
2: Alapvetően azt gondolom, hogy ami a fiziológiás része, ugye minden, ami nem a kékfény, és minden, ami nem irritál, és le tud nyugtatni, az segít abban, hogy pihentetőbb legyen az alvás, ezért is ezt a hagyományt nagyon régen valahonnan hozzuk magunkkal, tehát hogy alapvetően az esti olvasás nyilván az elmének a lenyugtatásában és a pihentető alvásban tud segíteni, de mondjuk én ebben például egy ilyen fura figura vagyok, mert én bármikor, bárhol és bármilyen körülmények között nagyon szívesen, tehát így gondolok egyet, és abba hagyok valamit, és úgy döntök, hogy nekem most arra van szükségem, hogy olvassak, akkor igazából mindent ki tudok zárni, és csak az olvasással foglalkozni.
1: Na hát erre kell törekedni, úgyhogy remélem, hogy mindenkinek sikerült most adni jó sok kapaszkodót ahhoz, hogy újra összebarátkozzon az olvasással és a könyvekkel, mert itt van az az időszak, amikor az ember ugye igazán odafordulhat önmagához, nagyon gyors a világ, és nagyon sok időt elvisznek, hát valljuk be, felesleges dolgok, úgyhogy itt az idő magunkkal foglalkozni és magunkkal törődni, pláne ilyen szempontból, hogy egy kis táplálékot adjunk a lelkünknek, és hát a mentális egészségünkre is odafigyeljünk, és azt is megtámasszuk a könyvekkel és az olvasmányokkal. Köszönöm szépen Skutét Ilonának, hogy velünk volt. Köszönöm, kommunikációs szakember és bizniszmentor, de leginkább az örök tanuló jelző az, ami fontos a mi szempontunkból és az olvasás szempontjából, a beszélgetésünk szempontjából vele kapcsolatban. Olvasni jó, olvasni kincs és öröm, úgyhogy érdemes már most, miután meghallgatták a kedves hallgatók a beszélgetést, szaladni a könyvespolchoz, és akár újraolvasni egy régi könyvet. Ilona, köszönöm még egyszer az idődet.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és remélem találkozunk még.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Fiatalít, fogyaszt és megvéd a szívbajtól, arról aztán már nem is beszélve, hogy milyen szép színt ad ilyenkor már a bőrünknek. 9 oka, miért jó, hasznos, sőt kell répát fogyasztani. Ugye gyerekként a legtöbben csak annak reményében ettük meg a levesből a répát, tehát már aki én már szerettem akkor is enni, és a répát is szerettem. Szóval azért tettük, hogy jobban tudjunk tőle fütyülni, és hogyha ebben nem is, de nagyon sok más dologban tényleg segíteni tud a sárga répa az egészségünkön. A répában az egyik legnagyszerűbb az az, hogy több szerv működésére is áldásosan hat. Védi a szemet és támogatja a szív egészséges munkáját, a bőrrel is képes csodákat tenni. Kalóriában viszont igen alacsony, úgyhogy így aztán, amikor segítséggel hívjuk a répát, akkor igazán kell megtennünk ezt, amikor diétázunk. Egy szuper alternatíva az édességvágy csillapítására, de zsírszegény sajttal vagy joghurtos mártogatóssal komplett 10 órai vagy uzsi is tud lenni, de emellett még, hogy finom, itt van 9 ok, hogy miért jó az, hogyha rászoksz a répa rágcsálásnak. Hát először is, és ez nagyon-nagyon fontos, főleg manapság, amikor iszonyú nagy mennyiségű időt töltünk képernyő előtt, akár monitor, akár pedig a telefonunk, vagy a tabletünk, vagy még hát mondhatnánk az összes többi okos eszközt. Jót tesz a répa a szemnek, nagyon sok A-vitamin található benne, illetve béta-karotin, ugye, ami az A-vitamin úgynevezett provitaminja, vagyis elővitaminja, amit látóvitaminnak is neveznek, pont azért, mert nagyban elősegíti a szem egészséges működését. Fél csészényi répában megtalálható a felnőttek napi A-vitamin szükségletének több mint a fele. Ráadásul répa evéssel, béta-karotinból is, ahogy az imént mondtam, igazán sokat tudunk magunkhoz venni, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az A-vitamin valóban hasznosuljon a szervezetben. Az A-vitamin, amivel tele van a répa, erősíti az immunrendszert, akár csak a D-vitamin kulcsfontosságú a szervezet védelmi vonalának az erősítésében, csak éppen kevesebben tudnak róla. Ráadásul a répában az A-vitamin mellett ott van a C-vitamin, ami szintén fokozza az immunvédelmet, úgyhogy a répa segít abban, hogy kivéthessük az esetleges fertőzéseket, de abban is, hogy gyorsabban meggyógyulj, ha mégis ledöntött a lábadról valami kórokozó. Védi a bőrt a káros napsugaraktól. A répa rendkívül gazdag bétakarotinban, ami nagyon jót tesz a bőrrel, sok más mellett védelmet nyújt a káros UVA és az UVB sugárzással szemben is, de ahhoz is hozzájárul, hogy gyorsabban és egyenletesebben barnuljon le a bőrünk napozás során. Érdemes már most elkezdeni a bétakarotin fokozottabb bevitelét, hogyha nyáron élvezni szeretnétek a jótékony hatását. Kezdhetjük például egy gyömbéres csilis répakrém levessel, vagy ugyanígy egy gyömbéres csilis kicsit mézzel meglocsolt sült répával. Simán a tepsébe sütőpaporon a feldarabolt répa fűszerek. És kész. Nagyon jót tesz az emésztőrendszernek, nem csak A-vitaminban és bétakarotinban gazdag, de rostokban is bővelkedik, igazán rendesen. És ugye azt tudjuk, hogyha az étrendünk rost szegény, akkor könnyen támadhatnak emésztési gondjaink, hogyha emésztési gondjaink vannak, akkor a béltraktus nincs rendben, ha a béltraktus nincs rendben, akkor nincs rendben a bélagytengely, és az immunrendszerünk sem, úgyhogy érdemes odafigyelni a rostbevitel növelésére. A nyers sárgarépa tökéletes erre a célra. Egy kicsi citromlével meglocsolva, oliva, dió vagy tök magolajjal pluszban locsolva, még mennye is. Pirított szezámmag is, egy kis feta kell hozzá pluszban, és akkor egy kiadós, gyakorlatilag ebéd lehet. Annak köszönhetően, hogy sok rostot tartalmaz, a fogyasztása után később alakul ki éhségérzet, mint hogyha rost szegény ételt fogyasztanál, tehát ez nagyon fontos a rostok bevitelével kapcsolatban. Ebből adódóan aztán kevesebb ételt kívánsz meg a nap folyamán, és az is a te malmodra hajtja majd a vizet, hogy maga a répa is kevés kalóriát tartalmaz, úgyhogy ahhoz, hogy ezt a jótékony hatást kiaknázd, fontos, hogy nyersened meg a répát, a puhára főzött zöldség rost tartalma ugyanis jelentősen lecsönken. Aztán, ami fontos még a répa javítással kapcsolatban, hogy minél több répát eszel, annál inkább biztos lehetsz abban, hogy egyensúlyban tartja a vércukorszintedet. A répa glikémiás indexe alacsonynak mondható, emiatt még úgy sem szökik az egekbe a fogyasztása után a vércukorérték, hogy édeskés az íze. Ez kimondott a jó hír azoknak, akiknek ügyelni kell a vércukorszintjük egyensúlyban tartására, vagy fogyókúráznak és szeretnék elkerülni az éhségrohamokat, amik akkor törnek elő, hogyha hirtelen megugrik ugye a vércukorszint. Csökkent a sárga répa a koleszterin szintet, tele van antioxidánssal, és nagyon jól jön gyulladás csökkentőként, és mindezek természetesen a bőrünk, a kötőszövetek, a hámfelületeknek az egészségét is biztosítják, úgyhogy ezért kell nem csak az egészségünk, de akkor egy kicsit a szépségünk érdekében is jó sok sárga répát fogyasztani, lehetőleg nyersen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Most már nem csak spárga, hanem eper szezon is van. Egyre másra lehet látni az út mentén és a zöldségesnél és a piacokon is, hogy jelennek meg nagy ládában a vigyori finom édes eprek, úgyhogy most készítünk egy mennyei illatos epres tejpitét. A tejpite amúgy is egy nagyon finom édesség, de így ezzel a lágy tésztával epresen különösen finom. A tejpite az egy francia desszert, eredetileg cseresznyével készítik, de lédús eperrel is. Mennyei finom lesz, úgyhogy ha már itt van az eper szezon, akkor érdemes használni ezt, nem csak simán nyersen elfogyasztva, hanem minél többet tenni belőle és süteménybe is tenni, mert hogy a hazai eper sokkal finomabb, mint az import. Ha nem magában nasolnád, hanem sütibe tennéd, akkor piskoltába is lehet pötyögtetni, bögretésztába is bele lehet pakolni, de érdemes leginkább kipróbálni ezt a klasszik tejpitét. Nagyon finom és óriás sikere lesz. A sütibe több epret is tehetsz, mint amennyi az előírt, vagy amennyit a receptben van, de igazán gyümölcsös desszertet akkor kapsz, hogyha jól megpakolod, viszont hogyha egy kicsit módjával és inkább a tésztát is élveznéd, akkor érdemes egy picit kevesebbet tenni bele, de azért bőven legyen benne eper, ez nagyon fontos, bár simán is a tésztába lehet szórni, de ha gondolod, akkor össze lehet keverni a felvágott epreket keményítővel, ahogyan a receptben is szerepel, a sóbors receptjében, úgyhogy szinte lekvárrá lényegül át a sütőben, és így, ha krémesebb eredményre vágysz, akkor a tej egy részét például a tejszínre lehet lecserélni. Szóval 4 adaghoz 30 deka eper, 3 darab tojás, 8 deka liszt, 1,5 teás kanál vanília kivonat, egy evőkanál keményítő, 2,5 deci tej, lehet ez tápióka keményítő, kukorica keményítő, étkezési keményítő, amit szeretnél. 5 deka cukor és egy csipet só. Megmelegítjük a sütőt, előmelegítjük 180 fokra, és közben kivajozunk egy 2 liter űrtartalmú sütőtálat. Lehet ez a kis csini hullámos szélű, vagy lehet egy sima jénai tál, ki mit szeret. Megtisztítjuk az epret, a nagyokat félbevágjuk, vagy negyedbe, összekeverjük, beforgatjuk a keményítővel, és az egészet az előkészített tálba borítjuk. Az összes többi hozzávalót szépen csomómentes a robotgép segítségével kikeverjük, és ráöntjük a tésztát az eperre. Betoljuk a sütőbe 45-50 percig, és amikor a teteje már aranybarna, és a közepe is megszilárdult, akkor kell kivenni, és még langyosan kell kínálni. Ez kivételesen az a sütemény, amit langyosan lehet enni. Teszem hozzá egyébként, hogy egy bourbon vaníliás vaníliafagyival különösen finom tud lenni, vagy epres fagyival is akár. Ami fontos tehát, hogy a 2,5 deci tejből lehet 1 deci tejszín, vagy 1,5 deci tejszín és csak 1 deci tej. Az egészen biztos, hogy bármi mással is el tudjátok készíteni, és hogyha nem 4 adagot készítenétek, hanem a dupláját, akkor nyilván mindent duplázunk, de gondoljuk csak végig, hogy mondjuk egy almásrétes töltelékbe készülő alma tölteléket barna cukorral és fahéjjal ugyanígy el lehet készíteni, és itt is az a trükk egyébként, hogy ugye vajon és cukron elkezdjük a felkockázott, megpucolt almát felkockázzuk, és ezt elkezdjük forgatni és egy kicsit sütni, szinte már lekvár krémes lesz, karamellizálódik a cukor, megszórjuk fahéjjal, és igazából ezt akkor viszont utólag kell belepötyögtetni a tejpitébe, és akkor olyan szépen megül az alján, mint egy réteges kis sütemény. Azt is meg lehet csinálni a tejpitével egyébként, mint hogyha fordított tortát készítenétek, tehát hogy a lekaramellizált fahéjes alma szeleteket, és itt szeletekről beszélünk, szépen csinosan elrendezzük a tejpitet áll aljába, és amikor megsült, akkor kiborítjuk a tejpitét, és így lehet tortaként szeletelni. Minden esetre, bárhogy készítsük is el, nagyon-nagyon finom lesz, tényleg nagyon finom. Egyébként teszem hozzá, hogy ez még, hogyha ilyen palacsinta tölteléknek elkészített túrót pötyögtetünk bele, úgyis nagyon finom, úgy még teljesebb, és még krémesebb, de különben még gyümölcs nélkül is finom a tejpite. Tényleg álomszerű. Egyszer el kell kezdeni azt, hogy elkészíted, és onnantól kezdve tök könnyű megjegyezni a receptjét is, rendszeresen fogod csinálni. Mennyei. De tényleg a szó szoros értelmében az.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor kidobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a

0: Íz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartásokból származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus. A szülői mintákkal kapcsolatban érdemes beszélni még arról is, hogy mi mindent örökít tovább a szülő, hogy hogyan határozza meg egy gyereknek az életét, sőt egy egész családnak az életét és a dinamikáját, az, hogyha például valamelyik szülő, vagy esetleg mind a kettő szorongó és aggódó típus, vagy valamilyen fóbiával él. Szia Zsófi!
2: Szia Petra! Na, igen, tehát, hogy a szorongások és a fóbiáknak, mint gyakorlatilag minden betegségnek, és köztük a mentális betegségeknek is, ma abban a keretben szoktuk értelmezni, hogy biopszichoszociális. Tehát nem egy dolog okozza, vagy egy dolog hajlamosít rá, hanem egyrészt van akár a szorongás szintjének, hogy valakinek milyen magas, úgy hívjuk ezt, hogy vonás szorongása, hogy ugyanúgy, ahogy lehet egy ilyen kontinuumon nézni az embereknek a bőrszínét, vagy a hajszínét, a magasságát, hogy nem az, hogy vannak alacsony, nem magas emberek, hanem ez egy ilyen kontinuum, ugyanígy a szorongás, és hogy vannak, akinek viszonylag alacsony a szorongási szintje, nem nagyon szoronganak a különböző helyzetekben, valakinek meg magasabb. Tehát ez az, amit hozunk, ez a bio része, a biológiai része.
1: De ezt mindenképpen örököljük? Tehát, hogy látjuk a mintát, és megtanuljuk azt, hogy ha anyukám így szorong, akkor nekem is szorongani kell, mert az a mindenség, és hogyha az anyám azt mondja, hogy az ég piros, nem kék, akkor én elhiszem neki, hogy ez piros, tehát ha szorongani kell, akkor én is szorongani fogok.
2: Ha van egy gyereknek ugyanúgy egy magasabb szorongási szintje, vagy mondjuk úgy, hogy egy szorongásos készenléte, akkor ő hajlamosabb lesz arra, hogy ezeket a mintákat is tovább vigye. És akkor itt jön be a következő, hogy ugye a pszichó, tehát hogy milyen fajta pszichés apparátusa van, tehát a kognitív tényezők, amik megint olyan dolog, hogy mint ahogy megtanuljuk a nyelvet. Miért beszélek én magyarul? Hát azért beszélek magyarul viszonylag jól, mert gyerekkorom óta, picikorom óta magyarul beszéltek a környezetben.
1: Ezért is mondjuk úgy, hogy anyanyelv, igaz?
2: Így milyen mondjuk, hogy így van, pontosan így van, hogy anyanyelv. Meg lehet tanulni különböző idegen nyelveket is, de hát ugye az azért már egy plusz erőfeszítés, meg időigényes. De most a gondolkodással ugyanez van, hogy valahogyan van egy kognitív stílusa a szülőnek. Lehet, hogy nagyon pesszimista és aggodalmaskodó. Akkor ez lesz az idézőjelben anya gondos gondolkodása a gyereknek, mint ahogy az anyanyelve, hogy igen, ő ezt tanulja meg, hogy a dolgokban a rosszat látjuk inkább, vagy lehet, hogy pont a jót látjuk inkább, hogy a szülőnek jön a gondolkodása.
1: Képzeld el, csak hogy fontos, hogy szerintem ezzel nem csak én vagyok így a generációmban, aki 40-45 pluszos. Nagyon sokan hallottuk, hogy a szüleink az a háború utáni generáció. Tehát ők akkor voltak pici gyerekek, amikor véget ért a háború. És nagyon sokszor hallottam, például én is az én anyámtól, hogy inkább a rosszra számíts, és akkor kellemesen csalódsz. És nem tudjuk, hogy mi történhet. Jaj, félni kell. Jaj, félre kell tenni. Jaj, mindenképpen ezt akkor kell a legjobban vigyázni, és a csekk legyen elsőre befizetve mindig, de ez volt a legjellemzőbb, hogy inkább a rosszra számíts, és majd kellemesen csalódsz. Hát így nem lehet élni.
2: Ezt úgy hívjuk mi a kognitív viselkedés terápiában, ez a séma terápiával, hogy ez a negativizmus-pesszimizmus séma. Így van, akkor tud ki, ugye gondolkodási sémákat használunk, tehát ugye van egy gondolkodási stílusunk, és azok az emberek, akinél ez a bizonyos negativizmus-pesszimizmus séma aktív, ők ilyen módon gondolkodnak, nagyon gyakori az, hogy valami fajta traumatizáción átmentek. Tehát igenis megtapasztalom azt, hogy élek egy nyugodt életet, és egyszer csak valami történik. Lebombázzák a házamat, vagy teljesen elszegényedek, vagy... Tehát, hogy megélem azt, hogy a derült égből egyszer csak tényleg jön valami villámcsapás. Aztán adom ezt tovább, mert a gyerekemnek ugye már ezt mondom is, hogy amit te is mondtál az előbb, hogy készüljünk a rosszra, mert bármi történhet. Na most, akivel nem történt rossz, aki készült valamire, és az mindig jól sült el, őnála sokkal kevésbé valószínű, hogy egy ilyen negativizmus, pesszimizmus sémája legyen, hogy erre készüljön tényleg. És ebben az a nehéz, hogy aztán az összes helyzetben ez aktiválódik, vagy elég sok helyzetben ott is, ahol tulajdonképpen örülhetnék végig a történésnek, aminek jó vége is lesz. És hogy hát azt szokták mondani, ugye, hogy nem csalódom, de hogy nem. Mert hogy tudattalanul azért mégiscsak ott van az, hogy azért jó lenne, ha ez úttal nem úgy történne. Mert egy teljesen banális dolog, hogy kirándulás lesz, és akkor nem mindegy, hogy úgy állok hozzá, hogy de jó, megyünk kirándulni, milyen jó lesz, milyen szuper, vagy arra gondolok, hogy jaj, biztos esni fog az eső, biztos nem jön el mindenki, biztos eltévedek, mert akkor ez gyakorlatilag fokozza ezeknek a negatív automatikus gondolatoknak, ezeket úgy hívjuk, amik így spontán jönnek, és ilyen rossz érzéseket kell, tehát fokozza a szorongásomat közben, és hát ezért szorongani meg nem jó.
1: Hogyha a mintázatokat nézzük, vagy ezeket az átvett szorongásokat, vagy aggodalmakat, ezt, hogyha az ember észleli magán, vagy észleli magán a szülő, vagy nem magán, hanem először, inkább így mondom, hogy észleli a gyereken, és aztán utána észleli magán, te jó Isten, ez tőlem van, akkor egy pici gyereknél még el lehet csípni ezt, hogy ne legyen nála ez egy normál, egy default beállítás?
2: Igen, minél kisebb a gyerek, annál inkább. És itt megint egy előző beszélgetésben ugye beszéltünk arról, hogy a viselkedés mintákat csak úgy tudom átadni meg az értékeket, ha én is e szerint élek, tehát nem csak a számmal mondom. Tehát az úgy nem fog működni, hogy amikor rólam van szó, mondjuk majd kell tartanom egy prezentációt a munkahelyemen, és egyfolytában arról beszélek, hogy jaj, biztos majd nem fogok tudni megszólalni, meg milyen ciki lesz, meg majd ez lesz, meg az lesz. Utána vacsoránál mondjam azt, hogy jaj, kicsikém, hát biztos nagyon jó lesz, hát most miért vagy ilyen negatív? Hát ez így nem fog menni, megint csak az van, hogy szembe kell azzal nézni, hogy igen, lehet, hogy ezt tanultam otthon, vagy voltak olyan helyzetek, amikor rosszra számítottam, és tényleg rossz lett. Csak akkor nézzük meg azt, akár ugye ez az ilyen tapasztalati úton történő kritikai elemzés, vagy átgondolás, hogy igen, hányszor volt az, hogy én gyakorlatilag rosszra számítottam, de jó lett. Azok a helyzetek is fontosak, azokat is idézzem föl. Vagy hányszor volt az, hogy jóra számítottam, és jó is lett. Vagy jóra számítottam, tehát minden négy konstellációt nézzük meg, hogy mire számítottam, és mi lett, és akkor ki fog derülni, hogy gyakorlatilag de nem csak olyan volt, ahol én rosszra számítottam, és tényleg rossz is lett. Hanem sokkal több esetben már előre vetítjük azt, hogy hát ez csak rossz lehet, és igazándiból lehet, hogy semleges vagy inkább pozitív. Tehát ezeket a torzításokat, hogyha észrevesszük a saját gondolkodásunkban, akkor könnyen lehet, hogy korrigálni is tudjuk, ha magunktól nem, akkor meg szakmai segítséggel.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, állandó szakértőnk a vendégem. Azokat a mintákat beszéljük most át, amik meghatározhatják az életünket, egy gyereknek az életét. Ha kérdésetek van, info@mannafm.hu. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést ugyanerről.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, állandó szakértők a vendégem, akivel a szülőkben meglévő, hát nem is tulajdonságok, hanem viselkedésformák, úgy mint szorongás, aggodalom, vagy például a fóbiák. Erről beszélgetünk, hogy ez feltétlenül átadódik-e, áttevődik-e, vagy öröklődik-e a gyerekre. Mi a helyzet a fóbiákkal? Szia Zsófi újra!
2: Szia Petra! A fóbiáknál az az érdekes, hogy van egy erős együttjárás a szülőknek meg a gyerekeknek a fóbiái között, de az is lehet, hogy mondjuk a szülőnek pókfóbiája van, tehát irracionális mértékben iszonyodik, undorodik, a szinte pánik rohammal reagál, hogyha egy pók kerül a környezetébe, és lehet, hogy ugyanez tovább adódik, és a gyerek is félni fog, de nem csak azért, mert ő biológiailag erre determinált, hanem mert egyszerűen ezt a jelentést mutatja a szülő, hát hiszen mi értelmezzük a világot a gyerekeink számára. Meglátunk egy szép virágot, mosolygunk, azt mondjuk, hogy ez milyen szép. Látjuk, hogy zöld a lámpa, akkor át lehet menni. Hirtelen jön egy mentőautó, akkor mi is megijedünk, jaj, akkor lépjünk hátra, ne lépjünk most le az úttestre. Tehát, hogy mi adunk jelentést a világnak, és akkor mi azt a jelentést fogjuk a gyerek számára is közvetíteni, hogy a pók az valami rettenetesen veszélyes dolog. Ugyanakkor az is lehet, hogy egy magasabb szorongással jellemezhető gyerek, magasabb szorongással szinten jellemezhető gyerek, mondjuk pont nem a póktól fog rettegni, hanem teszem azt a békától, vagy az egértől. Úgyhogy biztosan vannak, van korreláció, tehát együttjárás a szülő és a gyerek fóbiái között, illetve még egy harmadik dolog is, hogy ha én minden alkalommal velőt rázóan sikítok, amikor meglátok mondjuk egy gyíkot, akkor a gyerekem meg fog ijedni, de tulajdonképpen nem a gyíktól, hanem az én sikításomtól, de azzal kapcsolja össze, hogy látja a gyíkot. Aha. Úgyhogy elég ezt kétszer-háromszor eljátszani, és a következő gyíknál már a gyerek össze fog rezzenni, és később, amikor mondjuk kialakul nála egy gyíkfóbia, vagy kígyófóbia, vagy nem tudom bármilyen, akkor nem is fog erre emlékezni. És ez ugye ez egy egyszerű kondicionálás, ezt úgy hívják, hogy operáns kondicionálás, amikor valamit csinálunk, ami pozitív következménnyel jár, akkor azt a későbbiekben is csinálni fogjuk, tehát elkerülöm azokat a helyzeteket, amik belőlem szorongást váltanak ki, és akkor elindul egy ilyen elkerülő viselkedés. Lehet, hogy azzal fog terápiába jönni valaki felnőttként, hogy ő semmilyen parkba, vagy kert, ilyen tulajdonképpen parkokba, vagy közterekre nem mer kimenni, mert mondjuk annyira fél attól, hogy kutyával fog találkozni, és ahogy visszamegyünk, úgy derül ki, hogy tényleg ez történt, hogy a szülő annyira nagyon-nagyon rettegett a kutyáktól, és ezt a jelentést ruházta a kutyára, amivel a gyerek aztán hát később együtt élt.
1: Szerintem egyébként nem is tudják a szülők, hogy milyen elképesztően nagy felelősség ez, és önmagában szerintem a gyerekvállalás, tehát én most már azt gondolom néha, de lehet, hogy ez túl demagóg, hogy azt is valamilyen pszichológiai teszthez kötni, hogy egyetlen valakinek szabadna egy gyereket várni. Bocsánat, hogy ezt mondom, tudom, hogy ez nem szép, de mégis valamiért már ezt gondolom ennyi idősen. Szóval nem tudják az emberek, vagy a szülők, hogy mennyire elképesztő módon határozza meg egy gyerek életét az, hogy anyuka, aki undorodós vagy félős, vagy jaj, ne nyújj hozzá, koszos, jaj, nem szabad, fúj, kutya, macska, nem szabad, júj, mint hogyha nem is tudom, mit érted, antrax lenne a bundájukon, vagy nem tudom, és akkor innentől kezdve a gyerek az azt gondolja, hogy az valami elképesztően félelmetes, fertőző, és nem tudom, milyen dolog, és soha nem nyúl majd az állathoz, és felnőtt korában esetleg így lesz belőle valami olyan torzult személyiség, aki esetleg bántja is az állatokat.
2: Azért az, hogy
1: nyilván szélsőség, de...
2: Igen, az ritkább, de az, hogy tényleg ilyen irracionális félelmek, és hát ezeket ugye nagyon szégyellik a későbbiekben, hogy elmegyek mondjuk a barátnőmnek a családjához, és akkor jön a házi kedvenc cica, engem meg lever a víz, tényleg, tehát hogy ilyenkor ez nem hiszti, hisztinek szokták időnként, hisztériának a laikusok meg a környezetet gondolni, nem, itt ténylegesen gyakorlatilag egy halálszó félelem is tud ehhez kapcsolódni, tehát hogy ezek betegségek a fóbiák. Más kérdés, hogy az előbb említett ugye elkerülés révén, akkor valamit kitalál, vagy akkor nem megy oda, de hát az is lehet, hogy ezért mondjuk kimarad helyzetekből, és nem tud a többiekkel elmenni biciklizni, vagy nem tud elmenni, nem tudom hova, kirándulásra, vagy bulizni, mert tényleg olyan félelmek plántálódtak belé.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem. A kérdésetek van a témával kapcsolatban, info@mannafm.hu, innen folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, akivel az örökölt aggódásról, vagy örökölhető szülői mintákban lévő aggódásról, szorongásról beszélgetünk, sőt a fóbiákról is. És hát nyilván adódik a kérdés logikusan, hogy ezeket meg lehet-e gyógyítani terápiában. Szia Zsófi!
2: Igen. Szia Petra. Szerencsére azért a fóbiák elég jó hatásfokkal gyógyíthatók. Az egyik, amit alkalmazni szoktunk, ezt úgy hívják, hogy ez a szisztematikus deszenzitizálás, vagyis fokozatosan érzéketlenítjük. Tehát, hogy azt a nagyfokú érzékenységet, amit az adott helyzet, vagy állat, vagy tárgy, vagy nem tudom, kivált, ezt megpróbáljuk fokozatosan visszaépíteni. Tehát, hogyha például valakinek mondjuk a darazsaktól van fóbiája, és mondjuk az nagyon fontos, hogy egyébként ilyenkor nem is attól fél, hogy majd megcsíp és meghalok, hanem általában valami nagyon nagy fokú undor. Akkor először csak elképzeljük. Van olyan páciensem, aki például egy adott szót ki se tudott mondani, mert annyira iszonyodott tőle, tehát most nyilván nem az övét mondom, de mondjuk ki se tudta mondani például, vagy ki se tudná mondani például, hogy veréb. Mert hogy nem, aki mondjuk egy verékfóbiája lenne.
1: Van ilyen.
2: És hogy képzeld el, hogy van ilyen, igen, és általában nem is ezzel jönnek, hanem hogy zajlik a terápia, és akkor egyszer csak megemlíti, hogy mondjuk neki adott esetben mondjuk békafóbiája van, vagy verépfóbiája. Nagyon-nagyon sokfélét láttam már. És akkor, hogy mégiscsak belevinni ebbe a helyzetbe, de nagyon-nagyon fokozatosan, tehát először mondjuk mondja ki a szót, aztán például nézzünk meg róla képet, egészen picit, aztán mondjuk nagyobbat, ahol már közelebb van hozzá. Aztán általában képzeletben is elképzeljük először, majd átvisszük a való életre. Van egy nagyon érdekes YouTube videó, ahol egy kis pitbull kölyökkel próbálják meg ezt, hogy fokozatosan így szoktatni hozzá egy ilyen nagyon férfias, tetovált, egy ilyen nagyon erőteljes kinézetű valaki, akiből így azt gondolnánk ezt, hogy hát ő semmitől nem fél, és ettől a kiskutyától bizony tényleg leveri a víz, és nagyon-nagyon remek tőle, stb. Úgyhogy ezzel így fokozatosan képzeletben, és aztán ugye bele is kell vinni a helyzetbe. Van egy olyan technika is, amit elárasztásnak hívnak, megmondom azt, hogy ezt soha életemben nem csináltam, mert nekem van egy olyan elvem, hogy amit én így nem szeretnék magammal csinálni, azt én nem is csinálom páciensekkel, de van, aki használja, és elég hatékonynak is tűnik, hogy például, hogyha valakinek madárfóbiája van, akkor például bemennek madárházba, és ott maradnak egy bizonyos ideig, és azok a nagyon erőteljes vegetatív reakciók, azok úgy tűnik, hogy elkezdenek lecsengeni. Csak hát ez olyan fokú szenvedés, aminek én mondjuk képtelen lennék bárkit kitenni.
1: Ez olyan, mint a sokkot
2: tényleg ott sokkot kapnak. Ugye ennek az lenne a célja, ez nem egy ilyen lárpullár kínzása az embernek, hanem hogy ugye a kiterjedt elkerülő viselkedés révén, amiről az előbbi részben beszélgettünk, hogy tényleg nem találkozom vele. És hát lehetetlenné válik az életem mellett, hogy olyan hosszú távokat gyaloglok, hogy nehogy véletlenül kutyával, macskával, vagy nem tudom mivel találkozzak, vagy akár, hogyha valaki nem tud buszra szállni. Ugye olyan fajta fóbia is van, hogy mondjuk egy klausztrofóbia, vagy agorafóbia, hogy nem tud valaki mondjuk metrózni, vagy buszra szállni, és akkor rengeteget gyalogol. Úgyhogy hát bele lehet tenni ebbe a helyzetbe, és akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy jönnek ezek a vegetatív reakciók, ő ilyenkor mindig elmenekül, és akkor az van a fejében, hogy csak azért éltem túl ezt, mert elmenekültem. És ugye benne tartom a helyzetben, és idővel tapasztalja, hogy kezd megnyugodni a szívverése is, már nem verejtékezik annyira, stb., akkor eljön annyi, hogy tulajdonképpen kibírja ezt a helyzetet. Nem jár azonnali halállal. Tehát ez a viselkedés terápiás megközelítés, ahol a viselkedésen, ezen elsősorban az elkerülő viselkedésen próbálunk módosítani, de sokszor például a szociális fóbia, amikor attól félek, hogy más emberek valahogy kifognak nevetni, vagy elítélnek, vagy a teljesítményemet negatívan fogják bírálni, bénának tartanak, és ezért mondjuk kerülöm a szerepléseket, a nyilvános megszólalásokat, akár a közös ebédeket is kerülöm a kollégákkal, mert én már előre olyan gondolatokat táplálok ezzel kapcsolatban, hogy majd biztos leeszem magam, csámcsogni fogok, kiesik a falat a számból, nem fogom tudni, hogy melyik kezemmel mit csináljak, lejtem a villáról, és akkor nem megyek, megint csak elkerülök. Ilyenkor például a kognitív terápiában megpróbáljuk azokat az egyáltalán nem megalapozott, ilyen jövőre vonatkozó negatív gondolatokat feltárni, amiket az adott ember tényeknek vesz. Na most azt, hogy én le fogom enni magam, hát ezért ez semmiképpen nem tény, hiszen tényekről a jövőre vonatkoztatva nagyon ritkán beszélhetünk. És akkor ezekkel, hogy ezekben milyen torzítások, milyen logikai és gondolkodási hibák vannak, és ha ezeket felismeri, akkor rá fog jönni, hogy tényleg, hát hogy én így előre, mint egyfajta ilyen jövendőbe látás, mindjárt a legrosszabb kimenetelt feltételezem, és lehet, hogy nem is ez lesz. Tehát ezeknek a révén.
1: Uh-huh. Zsófi, van ennek időbeni kiteljesedése, hogy mennyi idő alatt van egyáltalán jellemzően egy olyan időtartam, aminek a terápiában eltöltött időre gondolok, aminek a letelte után az ember jó eséllyel ezt kidolgozza magából, vagy ez egyén függő?
2: Azon is múlik, hogy van-e egyéb pszichés probléma, tehát hogyha például csak mondjuk egy ilyen körülírt fóbiával jön valaki, akkor azt 5-6 alkalommal gyakorlatilag nagyon szépen tünetmentessé lehet tenni, viszont utána fontos lesz az, hogy a ne kezdjen később újra elkerülő viselkedésbe, tehát ezt fenn is kell tartani. Ha viszont esetleg más probléma is áll a háttérben, akkor előfordul tünetváltás, és akkor lehetséges, hogy nem ettől fogok félni, de mondjuk elkezdek a betegségektől félni. Akkor viszont inkább arról van szó, hogy nem egy ilyen hibás tanulásnak a következménye a fóbia, hanem lehetséges, hogy egy nagyon magas, szorongásos szint egyszerűen áttevődik az egyik a másikra, és akkor viszont már az egész személyiséget komplexebben érintő terápiára van szükség.
1: A vendégem volt Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, hogyha a témával kapcsolatban kérdésetek van, info@manna.fm.hu. Hamarosan újra beszélgetünk majd, köszönöm, hogy ránk értél.
2: Nagyon szívesen is köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt biztos, hogy mindannyian tudjátok, hogy az E-vitamin milyen elképesztően fontos a szervezetünknek, hogy milyen jót tud tenni a bőrünknek, a hajunknak és a szívünknek, meg hát még sok egyébnek is. De úgy tűnik, mintha az E-vitamin csak testápolókhoz, kondicionálókhoz vagy krémekhez adnák hozzá, pedig ez egy olyan alapvető tápanyag, ami nem csak a bőrt és a hajat táplálja. Nagyon nagy szerepet játszik az immunrendszer támogatásában, a szívbetegség és a rákos megbetegedések elleni védelemben. Ennek a vitaminnek a hiánya miatt lehetünk például hajlamosabbak a betegségekre, a fertőzésekre, valamint a látásromlásra, sőt az izomgyengeségre is. Az E-vitamin az egy zsírban oldódó tápanyag, aminek a felszívódása megnő az étkezési zsír jelenlétében. Ezért, hogyha magas E-vitamin tartalmú ételeket fogyasztunk, ami nem olaj vagy zsír, akkor a legjobb, hogyha egy másik zsírtartalmú étellel párosítjuk. Szerencsére elég sok olyan élelmiszer van, ami legalább némi E-vitamint tartalmaz, bár a legjobb étrendi E-vitamin források magas úgynevezett alfa-tokoferol tartalommal, ez az E-vitamin egyik fajtája, szóval ezzel rendelkeznek, amely a tápanyag leginkább bioaktív formája. A kérdés persze ilyenkor mindig az, hogy mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, mennyi E-vitaminra, tehát hogy mennyi vitaminra van szükségünk ilyen vitaminból, ami zsírban oldódó, tehát ebben a pillanatban, hogy mennyi E-vitaminra van szükségünk. Az ajánlott napi érték 14 éves és idősebb személyek számára 15 mg egy napra. A napi E-vitamin adagot általában kiegyensúlyozott étrenddel is be lehet vinni, szájon át szedhető étrendkiegészítők is rendelkezésre állnak, de a kiegészítők szedésekor óvatosan kell eljárni, ugyanis a túlzott mennyiségű E-vitamin bevitel mellékhatásokat okozhat. Hogyan szerezhetünk be E-vitamint? Hát E-vitaminban gazdag élelmiszer csoportok természetesen vannak, és ide tartoznak például az olyan zsírok, mint a repceolaj, az olívaolaj, valamint E-vitaminhoz juthatunk diófélékből és magvakból is, például mandulából és földi mogyoróból. Aztán a húsok, a tejtermékek, a leveles zöldségek és a dúsított gabonafélék szintén nagyszerű E-vitamin források. Napraforgó mag, mandula például. A mandula közel 7 mg-ot tartalmaz adagonként, tehát 128 g mandulában 7 mg E-vitamin van, ami közel a fele az ajánlott napi adagnak. Emellett magnézium, kálcium, omega 3 zsírsav és biotin is egyszerre van a mandulában, egymás felszívódását segítik. További magas E-vitamin tartalma van még a diófélék közé tartozó mogyorónak, a fenyőmagnak és a brazildiónak, de a dióolajok, a mandulaolaj és a mogyoróolaj szintén nagyon gazdag E-vitamin forrás. Egy evőkanál mogyoróolaj például 6,4 mg E-vitamint tartalmaz, ugye ez az ajánlott napi mennyiség 43%. Aztán ott van az avokádó, amit nagyon sokszor említek, és nagyon sokszor ünnepeljük is, mert egyrészt finom, nagyon klassz dolgokat lehet belőle készíteni, másrészt pedig roppant egészséges. Nagyon sokan szeretik is, ugye magas a kálium tartalma, nagyon egészséges zsírsavakat tartalmaz, és a mediterrán étrendre jellemzően szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírtartalma van, amelyről ismert, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Aztán ott van a mangó, ugye a kiwi és a szeder szintén egyébként ezek mind magas E-vitamin tartalmúak, szintén érdemes fogyasztani, és itt van a barátunk, a spenót. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni a spenótot, ne csak a spenót főzelékre gondoljunk, aminek ugye a gyerekkori sokat fogyasztottsága miatt nagyon kevesen bólintanak rá azonnal, bár most már akik egészségesebb életmód felé fordultak, pontosan jól tudják, hogy a spenótot lepároljuk egy kis vajas fokhagymával, és ha csak magában megeszed, vagy rápakolod pirítós, akkor már mennyei ízvilágot kapsz. Egy kis olívaolajjal is érdemes meglocsolni, lehet rá forgácsolni zöldséghámozóval, egy kis parmezánt, és puff, olyan finom csemegét, lakomát csapsz, hogy csak na. Leginkább egyébként a vastartalmáról ismert a spenót, de mint az egyik legegészségesebb zöldség, más alapvető tápanyagok, például fehérje, kálcium, A-vitamin, C-vitamin és az E-vitamin nagyszerű forrása is. Egy adag, ami szintén 128 grammot jelent, tehát egy adag főtt spenót a napi E-vitamin szükséglet 25%-át biztosítja. Most gondoljatok bele, hogyha mondjuk ezt kombináljuk tört pirított mandulával és avokádóval. Hát az egy E-vitamin és vitamin bomba. Mivel a spenót nem tartalmaz zsírt, ezért meg kell locsolni a kedvenc olajunkkal, vagy párosítsuk fenyőmaggal, diófélékkel, magvakkal, például ugye ott a mandula, hogy elősegítsük a zsírban oldódó E-vitamin felszívódását, és más sötét leveles zöldségek, mint a mángolda, répa, fehérrépa, zöldje is nagyon tisztességes mennyiségben tartalmaz E-vitamint, úgyhogy ezeket mind tessék enni a szépségetek érdekében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ki gondolná, hogy a párna nélküli alvásnak vannak előnyei, pedig az InStyle szerint van 6 meglepő olyan dolog, ami akkor történik a testünkkel, hogyha párna nélkül alszunk, és ez nyilván nem csak az egészségünkre, de a szépségünkre is hatással van. Tudtuk-e vajon, hogy már az ókori Mezopotámiában is használtak párnát? Megmondom őszintén, hogy én nyomokban sejtettem, hogy valamire lehajtották a fejüket, de hogy konkrétan párna volt, azt nem. Bár jó, nyilván ezek akkoriban még kőből készültek, és csak nagyon kiváltságos gazdag emberek engedhették meg maguknak, de valamit a fejük alá mindig raktak az emberek, összegombócoztak szalmát, vagy egy kis textilt, vagy rongyokat, és arra tették le a fejüket. Az ősi kőpárnákkal ellentétben viszont a mai párnák nyilván puhák, kényelmesek, sokan el se tudják képzelni az éjszakáikat anélkül, hogy több párna is körülvenni őket álmokban. Szakértők szerint viszont van 6 olyan szempont, ami miatt megfontolandó, hogy elhagyjuk a párnát az esti alvásnál, és megfontoljuk azt, hogy párna nélkül aludjunk. Az egyik megelőzhető párna nélküli alvással a hátfájás. Sok párna ugyanis természetellenes alvási pozícióhoz vezethet, és az általuk nyújtott támasz nem tart sokáig, és bár a párna önmagában nem okoz hátfájást, számos alapvető problémának lehet a gyökere, hogyha párna nélkül alszik az ember, a gerince sokkal jobban tud pihenni, mivel a testünk természetes pozíciójában marad. Csökkenhetnek a nyaki fájdalmak. Egy rossz minőségű vagy kialakítású párna kényelmestlen testtartást ad alvás közben. Például, ha hosszú ideig behajlítjuk a nyakunkat, akkor feszülnek a nyaki idegpályák, ez pedig nyakfájáshoz, aztán később fejfájáshoz is vezethet. És akkor így itt van a következő pont, azonnal adódik, hogy a gyakori fejfájás is megszűnhet, mert hogyha valaki rendszeresen fejfájással vagy szédüléssel ébred, könnyen előfordulhat, hogy a párna a hibás. A túl magas párnák miatt ugyanis a fej és a nyak előre gömbölyödik, előre billen, így sokkal erősebben feszülnek a hátsó nyakizmok, a billentő izmok, és ez okozhat gyakori fejfájást egyből ébredést követően. Meglepő módon, ha párna nélkül alszik az ember, enyhülhet a stressz. Mert ha az ember a párnája miatt kényelmetlenül érzi magát éjszaka, előfordulhat az is, hogy sokat forgolódik álmában, ez pedig alvászavarhoz vezethet. Az állandó alváshiány következtében pedig a szervezetünk számos fontos funkciója nem fog megfelelően működni. Ennek hatására a testünk sokkal több stresszhormont, kortizolt szabadít fel a nap folyamán, és az egész napunk oda van. Az ötödik olyan dolog, ami meglepő a párna nélküli alvással kapcsolatban, hogy a pattanásos arcbőrre is jótékony hatással van. Érdemes elgondolkodni ezen, és elhinni, hogy a bőrünk is meg fogja köszönni, ha megszabadulunk a párnától. Az arc általában ugyanis az éjszaka nagy részén a párnára nyomódik, a párnahúzaton pedig már egy-két nap alatt összegyűlik annyi láthatatlan szennyeződés, például olajok vagy háztartási bor, ami gyulladásokat, pattanásokat okoz az arcbőrön, sőt, akár korai ráncosodáshoz is vezethet. Aztán itt van a hatodik előnye annak, hogyha az ember párna nélkül alszik, a szép és egészséges haj miatt is ez egy jó döntés, hogy elhagyjuk a párnát, mert a száraz és töredezett haj egyik oka bizony a párna is lehet, mivel az éjszakai forgolódás során a hajszálak fokozott kidörzsölődésnek vannak kitéve, a párnahúzat emellett pedig felszívhatja a hajunkból a természetes nedvességet, ami szárazzá teszi a hajat. Úgyhogy ezek mind-mind azok az előnyök, amiket akkor ér el az ember, hogyha úgy dönt, hogy párna nélkül alszik, vagy esetleg csak egy olyan úgynevezett emelővel, amiket régen a heverőkhöz annak idején a 80-as években, a 70-es évek végén adtak minden. Úgy néz ki, mint egy nagyon vékony szelet torta lefektetve, ami tényleg csak egy kis emelő, hogy az embernek emelje a fejét, miközben érdekes módon a nyakunkat kéne támasztani, hogy egy vonalba legyen a fejünkkel. Szóval ez is még kérdéses, de az biztos, hogy ez a hat előnye a párna nélküli alvásnak létezik, érdemes kipróbálni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.

0: Rádióban.
1: Cross GPS.
0: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök, megkéseltek egy izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. Holnap is napos időre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Zárt ajtók mögött találkozott az amerikai és az ukrán elnök a Fehérházban. Volodymyr Zelenszky és Donald Trump megbeszélésén szó volt az amerikai Patriot légvédelmi rakéták ukrajnai gyártásáról. Emellett Zelenszky szorgalmazta a diplomáciai folyamat felgyorsítását az ukrajnai rendezés ügyében, és köszönetet mondott az Egyesült Államoknak a szilárd támogatásért. Az EU bekérette az orosz ügyvivőt a romániai légtér sértés miatt. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője közölte, az Unió határozottan elítélte, hogy orosz drónok szándékosan megsértették Románia légterét. Mint fogalmazott, ez súlyos eszkalációt jelent, veszélyezteti az uniós polgárok biztonságát, a térség stabilitását és a nemzetközi békét. Még tart a nyomozása a Szőlő utcai nevelőintézet ügyében, a hatóságok egyenlőre nem közölnek részleteket, közölte a központi nyomozó főügyészség. Kovács Katalin, a szervezet szóvivője az MT-nek azt mondta, emberkereskedelem és kényszermunka büntette, valamint más bűncselekmények miatt folytatnak nyomozást. Hozzátette, a nyomozócsoport az ügy teljes körű feltárása érdekében jár el, és figyelemmel van arra, hogy a sértettek egy része különleges bánásmódot igénylő személynek minősül. Nagyjából 15 szállodahajó várakozik a Duna-Magyarországi szakaszán. A teherhajók többsége is áll a folyó alacsony vízszintje miatt, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A Duna alacsony vízállása nem csak Magyarországon, hanem szinte a folyó teljes hajózható szakaszán megnehezíti a nagyobb merülésű hajók közlekedését. Az előrejelzések szerint a Duna és a Tisza vízgyűjtőjén sem várható érdemi mennyiségű csapadék a következő napokban. Megkéseltek egy 30 év körüli izraeli férfit az Ozora Fesztiválon. A sérültet kórházba szállították. Az ügyben a rendőrök két férfit állítottak elő. Három másik külföldi állampolgárt kábítószerkereskedelem miatt vettek őrizetbe. A fesztiválozók biztonsága érdekében a rendőrség továbbra is fokozott ellenőrzéseket tart a rendezvény helyszínén. Holnap kezdődik az ötnapos Kodály Művészeti Fesztivál Kecskeméten. Az idei rendezvény a zene és a társ művészetek találkozására épít. A nyitónapon a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskeméti Tánc Együttes ad közös gálaműsort. A zárónapon pedig Dés László és a Free Sounds Quartet lép színpadra. A fesztivál ünnepélyes megnyitóján a Híres Agórában két kiállítás is nyílik.
3: Időjárás.
4: Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. A szél több helyen megélénkül. Derült lesz az éjszaka. 11-17 fok várható. Majd napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A hét második felében visszatér a kánikula. 40 fok körüli hőmérsékletre kell készülni.
1: Manna Hits. Manna